0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Vesztekertbe. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél még.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Hírpercek helyből. Friss információk naponta a Balaton Rádióban.
1: A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem Alkalmazott Kutatási és Innovációs Központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa. Szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter között ti, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőkben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A BN.hu információi szerint a Balaton, Magyarország égköve nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára, számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízisportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani. Így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, A víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozóágyat is lehet bérelni. A gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugrálóvár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán. Így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabdapályák találhatók. Az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt. Így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabad strand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti szabad strand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a Zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli Regionális Vízmű Balatonszéplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémákat nem lehet félváról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közmúl szolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat, az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. Amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészletgazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Pelc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. Elbukott a balatoni citrus termesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban két kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a Fertődi Kísérleti Gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért, az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátvonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamvasan maradt a balatoni déli gyümölcstermesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiasságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Szantus János gömbkilátó jut eszébe, legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdom mögé is tekinteni, ahová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált, ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben Szent Mise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örökidőkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bien.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövény kertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendulamező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngyszeme. A Balatonfelvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb, nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szelíd lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzetelállító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balatonfelvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messzeföldön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ideérkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balatonfelvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartjai és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavasbarlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malomtónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek, ugyanis 1 millió forintot kap minden Balaton-Szentgyörgyi újszülött. Az Infostart híre szerint Balaton-Szentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagotta 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. Az összeget pályázati források nélkül kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak, szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének indulótőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A következőekben érdekességeket fogok veletek megosztani a balatoni szabadstrandokkal kapcsolatban. A 200, illetve egy néhány kilométeres Balatonpart hatodát, összesen 37 kilométert a strandok foglalják el. Derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A balatoni partvonal 10%-át kitevő északnyugati része Zala megyéhez tartozik. A 4 parti településen összesen 8 strand működik, közöttük nincs egyetlen ingyenes szabad strand sem. Az utolsót, az egykori keszthelyi déli szabad strandot néhány éve kutyás helyé nyilvánították. A korábban szintén ingyenes keszthelyi libásra pedig még régebben mondták ki az ítéletet. A 8 zalai strand teljes hossza 2470 méter, ami a balatoni fizetős strandok teljes hosszának körülbelül 18%-a. A teljes Balatonpart mintegy 47-48%-át elfogadó Veszprém megyei oldalon összesen 39 strand található, közülük 5 ingyenes szabad strand. A 34 fizetős strand együttes hossza 8455 méter, az összes balatoni fizetős strand hosszának a 61%-a. A Veszprém megyei ingyenes szabad strandok közül 2 Tihanyban, 1-1 Örvényesen, Balatonkenesén és Balaton Akaratján található. Ezek összes tóparti hossza 740 méter, ami az összes balatoni szabadstrand hosszának 3%-a. A Balaton Somogy megyei részén található 15 település mindegyikén legalább 1 ingyenes strand található, de 7 olyan település is van: Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, Balatonboglár, Balatonszemes, Balatonöszöd, Szántód és Zamárdi. Szóval ezen a 7 településen csak belépőmentes szabad strand működik. Az ingyenes strandok közül szám szerint a legtöbb, egyaránt 7-7, Balatonmáriafürdőn és Fonyódon található. De legnagyobb kínálatra Siófokon számíthatunk, ahol az 5 szabad strand együttes hossza 7380 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 32%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza Zamárdiban, 2832%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza

évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része, főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható, ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekélytavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlaghőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni egy hosszabb, több évtizedes utóvizsgálaton, hogy pontosabb előrejelzést készíthessenek. Előrejelzéseik szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a vízhőmérséklete továbbra is 0,5, illetve 0,7 Celsius fok közötti mértékben fog emelkedni évtizedenként. Bár a Balaton körüli kikötők növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat. Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérsékletváltozások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében, és így az ellenállóbb nem őshonos fajok dominálhatnak. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorúbb előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket

0: véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá, természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Legendák övezte pálus kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy pálus kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 14. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester, a Balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken, és a Bóbita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Móroc Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak, a régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a pálos szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, Zsigmond-kori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, Velencéből származó kék fonalas, fodros gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom textil plombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márka védjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a pálos rendel és a Mindszent kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet.
1: A Balaton Rádió Hírpercek helyből műsorát hallottad. Hírpercek a Balaton Rádióban.
2: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot, az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
3: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A Gondos Óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a Gondos Órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálják rálhatnak a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálatbővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 ezer felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
2: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntető eljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedést tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthon start lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcímlétesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszi vetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2,8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economics-nak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Révfülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatar veszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új időpontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
4: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstára termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg, a tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés, a diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a rudasgyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanév rendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celdömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedd magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
2: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitánysága rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamerafelvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak. Ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátásokkal kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasúti pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfűpollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfűpollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfűféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.
5: Századik előadásához érkezett a Minden Tudás Egyeteme. A jubileumi alkalomból Vizi S. Szilveszter agykutató tart előadást. A Magyar Tudományos Akadémia elnökének nagy szerepe volt abban, hogy 3 évvel ezelőtt útjára indulhatott a sorozat.
6: A legbüszkébb arra vagyok, hogy elindítottuk. Hiszen az első előadás előtt sokan óvtak ettől. Azt mondták, hogy tragédia lesz, balsiker lesz, belebuksz. Ne induljatok el. Hát kit érdekel ma, amikor a szappanoperák korát éljük, amikor az emberek odaragadnak a TV képernyő elé, és nézik a erkölcsileg elfogadhatatlan műsorokat, akkor te akarsz indítani egy olyan műsort, amely tudásról szól.
5: Igen, ő akart indítani, és az eredmény őt igazolta.
6: Hatalmas siker, hiszen a közönség befogadta a szívébe, igényli, nagyon is igényli, és ami még a sikernél is fontosabb, hogy a magyar társadalom igenis érett, hogy a magyar társadalom fölismerte azt, hogy ebben az évszázadban sokkal inkább mi valaha a történelemben a tudás mindennek az alapja. Túljelentkezés van, néha 2-3 tantermet ki kell nyitni ahhoz, hogy befogadjuk ezt a sok-sok lelkes nézőt, hallgatót, akik közt van 10 éves, de van 80 éves is.
5: Az interaktivitás segítségével mindenki bekapcsolódhat a tanulásba, megszűntek a fizikai korlátok. A tudás megszerezhetővé vált virtuális és hagyományos módon is, és még további változások is várhatók.
6: Szeretnénk tematizálni, szeretnénk még jobbá tenni az előadásokat, még jobb előadókat meghívni. Meg kell, hogy mondjam, hogy a magyar kutatótársadalom színejava előad. Már az eddigi 100 előadáson is bizonyította, hogy milyen kitűnő előadók vannak, és mennyire tudják, mennyire megtanulták azt a nyelvet, amely mindenki számára érthető, hiszen ez a legnehezebb. Ez egy új műfaj. Egy új műfaj teremtődött Magyarországon az ismeretterjesztésnek, modern műfaja. Statisztikai felmérések azt mutatják, hogy a csillagászat iránt van a legnagyobb érdeklődés, valamint az orvostudomány. De az elméleti fizika, a társadalomtudományok, a szociológia, az irodalom iránt is nagyon nagy az érdeklődés.
5: Vizi S. Szilveszter megfejtette, hogyan beszélgetnek egymással az idegsejtek. De egy sokkal bonyolultabb problémát is megoldott. Kialakította az élő kapcsolatot a tudomány és a nagy közönség között.
6: Egy ilyen Minden Tudás Egyetem sorozatnak az elindítása, vagy egy előadásnak a megtartása tulajdonképpen lehetőséget ad egy tudós számára, hogy segítséget adjon azok számára, akik ezt megérdemlik. Ma a 21. században pedig az a cél, hogy a kor legújabb eredményeit most már mindenki számára hozzáférhetővé tegyük. Ez a Mindentudás Egyetemének titka és sikerének záloga.
2: A Mindentudás Egyeteme. Kábítószerek, a kreativitás mítosza és a rombolás valósága. Vizie Szilveszter előadása.
7: Hölgyeim és uraim, kedves közönségünk! Köszöntjük Önöket a Mindentudás Egyeteme ünnepi 100. előadásán itt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kozma László előadójában, a kivetítők előtt ülőket, valamint a rádiós és televíziós közvetítés hallgatóit, nézőit. Ezen kívül külön köszöntöm az online közvetítés nézőit, a mai az első alkalom, amikor a Mindentudás Egyeteme előadását élőben és nyomon követhetik az interneten. A most következő 45 perces előadás után Önöknek lehetőségük lesz arra, hogy kérdésüket itt élőben feltegyék az előadónak, aki erre természetesen válaszol, de erre lehetősége van a rádióhallgatóknak és a tévénézőknek is, mégpedig a Mindentudás Egyeteme honlapján, a www.mindentudás.hu oldalon. A mai előadás a kábítószerek működési mechanizmusáról, illetve társadalmi vetületeiről szól. Előadónk, agykutató, a Semmelweis Egyetem farmakológiai és farmakoterápiás intézetének egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Felkérem Vizies Szilvesztert, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, hogy tartsa meg előadását.

0: Hölgyeim és uraim, a Mindentudás Egyetem hűséges hallgatói és nézői. Az emberiség kultúrtörténetének mindig szerves része volt a különböző élvezeti cikkek, kábítószerek, az ember kedélyállapotát befolyásoló vegyületek fogyasztása, illetőleg az ezzel kapcsolatos művészeti alkotások. E szereket, amennyiben ismételt fogyasztását lelki vagy testi kényszer váltja ki, vagy akár segíti elő, összefoglaló jelleggel drogoknak nevezzük. Az orvostudomány egyik legizgalmasabb kérdése az, hogy hogyan is hatnak ezek a vegyületek, hogy hol is hatnak a kábítószerek a központi idegrendszerbe, illetve miért kerülhet az ember olyan mértékben függő viszonyba velük, hogy annak ellenére, hogy igényli fogyasztását, hogy tudja, hogy tartó szedésük esetén szellemileg leépül, lelkileg összesorvad, testileg legyengül, és a személyi döntőképességét is elveszti, azaz szabadságában korlátozódik. Társadalmilag korunk egyik legtöbbet tárgyalt és legfontosabb kérdései közé tartozik, a kábítószerezés egyre szélesebb elterjedése, azaz globalizálódása, mivel ez egy olyan népbetegség lett, amely elsősorban a fiatalok közül szedi áldozatait, és nem egyszer a bűncselekményeknek kiváltója, illetőleg okozója. A kábítószerek, drogok fogyasztása tulajdonképpen az emberiséggel egyidős, hiszen a varázslók, a sámánok használták ezeket, hogy hidat építsenek az ember, a törzs tagjai és az istenek között. Különféle területeken és a világban különféle jellegű drogok a jellemzőek. Így például Európában a bor lett az alkohol, és ezen nem lehet csodálkozni, hiszen már az Ószövetségben, itt Sirák fia könyvére utalnék, és a bornak jelentős szerepe van, nem beszélve az Új Szövetségről. Hiszen Jézus első csodája, kánai mennyegzőn is a vizet borrá változtatja, és ennek nagyon fontos jelentősége van. Vagy akár az utolsó vacsora, ahol szintén a tanítványainak, az apostoloknak nyújtja. És ennek eukarisztiai jelentősége van. És így válik tulajdonképpen Európában, a földezem táján az alkohol egyrészt elfogadottá, társadalmilag ismerté, és így válik a művészeteknek és a mitológiának alkotó részévé. Dél-Amerikában viszont ezzel ellentétben a különböző hallucinogén hatású vegyületek, amelyek jellemzőek, hiszen ott például az inkák kaktuszokból kivont különböző vegyületeket használtak arra, hogy varázslatokat hozzanak létre. Vagy Ázsiában. Szintén elsősorban a cannabis az, amely teret hódít, később persze az ópium. Vagy a Mohamed proféta parancsa az volt az igaz hívőknek, hogy alkoholt nem fogyaszthatnak. Ezen a területen vált igazából elfogadott-e a cannabisnak és az ópium szívásnak a gyakorlata. Ezekre a területekre az volt a jellemző, hogy a törzsi szokások, a családi hagyományok befolyásolták és társadalmilag elfogadottá tették ezeknek a drogoknak a használatát, ezeknek a kábítószereknek a használatát, és nem csak elfogadottá tette, hanem korlátozta a hagyomány, a család kohéziós ereje, a törzs, a nemzetség kohéziós ereje tulajdonképpen megakadályozta, hogy az egész nemzetség egészségi állapotára káros hatású legyen. A hódítások, a globalizáció, azonban újabb és újabb a helyi lakosság számára ismeretlen vegyületeket, ismeretlen kábítószereket hozott be a kereskedelem révén, és ez megtette a maga káros hatását, komoly kultúrákat tett tönkre. Kultúrtörténeti érdekesség, hogy Shakespeare műveiben a 16. század második felében, drámáiban nagyon sok alkalommal beszél a különböző varázsitaloknak a hatásáról. Így a Rómeó és Júlia drámában, ahol a két ellentétes, ellenséges család gyermekéről ír, ott bizony Lőrinc barát próbál segíteni a fiataloknak, hiszen Júliát az apja egy grófhoz akarja adni, és el akarja altatni a varázsitalával. Nézzük meg most ezt egy filmjelenetet.
1: Lássátok! Úristen! Ég ide! A vére megkült! Teste megmerett!
2: Szederjes ajka régen nem lehel. Halál megülte, mint a koradér minden mezők legédesebb virágát.
0: Kapulé, Júlia apra miről beszél? Jéghideg a teste. A vére meghűlt, teste megmerett. Szederjes ajka régen nem lehel. Halál megülte. Nagyon pontosan leírta az ópiumnak, korának kedvelt kábítószerének a hatásait. Tehát arról van szó, hogy Shakespeare drámájában megjelennek ezen szereknek a hatásai, és erről ír. Tehát társadalmilag jól ismert volt ez a hatás. Egyébként Mészöly Dezsőnek a fordítása volt. Nézzük meg most, hogy vajon az ópium, illetve az ópium legfontosabb alkotó részének, a morfinnak és a kodeinnek, amely az ópiumban benne van, milyen a hatása állatkísérletben. Azt lehet látni, hogy egy patkánynak itt morfint adunk intravénásan, a farokvénájába adjuk be, és a lassan beadott morfin megfelelő dózisa az állaton pillanatokon belül, néhány másodpercen belül egy sajátos merevedési állapotot hoz létre, mind a négy végtagját merevben lefelé nyújtja, testhőmérséklet lecsökken, és mozogni nem tud az állat. Hogyha hozzátámasztjuk bármihez, abban a merett, tetszhalott állapotba kerül. Ha most viszont egy antagonistát adunk, amely ugyanazon a receptoron hat, mint a morfin, egyébként terápiában mai nap is használják, a naloxont adunk, ebben a pillanatban az állat testhőmérséklet normalizálódik, mozgása, légzése visszatér, és az állat elsétál, tehát normalizál. Ez az orvosi terápiában használjuk. Egyébként a morfinról hagyj jegyezzem meg, az egyik legfontosabb gyógyszerünk, életmentő nagyon sok esetben, hiszen a gyógyíthatatlan betegségek legsúlyosabb fájdalmait is tudja enyhíteni. Mivel nyerjük a morfint? Máknak a gubójából, nyers gubójából, illetve a szárból nyerhetjük a morfint. Egyébként kambai magyar gyógyszerésznek a szabadalma alapján az egész világon. És nem véletlen, hogy a morfint úgy tekintik, mint az Isten áldását, hiszen évszázadokon keresztül mai napig is az orvos tudomány, az orvosi kezelésnek egy fontos alkotó eleme. Hol termesztik manapság az ópiumot? Elsősorban az arany háromszögben, Burmában, Laosban, Tajföldön, az arany félholdon, Afganisztánban, Iránban és Pakisztánban. Egyébként a Kolumbia, Dél-Amerika ma napjainkban a kokain, a kóka cserjének a termesztésének a helye. Innét terítik szét, csempészik az egész világra hatalmas mennyiségben. Egy hihetetlen nagy üzlet tulajdonképpen a különböző kábítószereknek a termesztése és csempészése és szétosztása. A nemzetközi gyakorlat azt mutatja, hogy az egész világon nagyon komoly problémát jelent ez. Nagyon sok olyan állásfoglalás van, hogy ezeknek a kábítószereknek a hatását elsősorban az egyénre és a társadalomra úgy kéne megelőzni, hogy meg kéne akadályozni, hogy ezeket a kábítószereket előállítsák, illetőleg a kereskedelme növekedjen. Ha azt nézzük meg, hogy a világon hány ember a kábítószer áldozata, vagy legalább egyszer kipróbálta, megdöbbentően magas a szám. 1 milliárd ember a világon legalább egyszer kipróbált egy kábítószert. Ez azt jelenti, hogy a világ lakosságának minden hatodik vagy hetedik embere tulajdonképpen egyszer valahol érintve volt kábítószertől. 300 millió ember kokaint fogyaszt. Egyre többen fogyasztják az extazit, tablettát, majd erről a későbbiek során beszélünk. Ha viszont azt nézzük, hogy Magyarországon hogyan védekezünk ellene, nem kétséges, hogy minisztériumaink állandóan foglalkoznak, évente jelentések készülnek, prevenció, terápiás eljárások, amelyek majd későbbiek során említem, bizonyos fokig sikert értek el már is. Ha megnézzük azt, hogy a rendészeti szerveink milyen mennyiségben foglaltak le kábítószert, akkor azt láthatjuk, hogy a különböző kábítószerek közül például a kokainnak a mennyisége az nem nagyon változott, ugyanakkor a marihuána mennyisége az megemelkedett jelentős mértékben, körülbelül négyszeresére emelkedett, ötszörösére emelkedett a marihuána mennyisége 1996-tól kezdve, Tehát itt egy exponenciális növekedése van a marihuana kereskedelmének. Itt a lefoglalt kábítószer mennyiségről mutatunk ábrát. Meg kell jegyezni, hogy a nemzetközi gyakorlat azt mutatja, hogy általában 3-10% az, amit lefoglalnak, a többi viszont megmarad a forgalomban. Ez egy hihetetlen nagy mennyiségre utal. Az extra tablettáknak, ha 96-tól megnézzük a növekedését, az elmúlt éven 2003-ban már 135 ezer extazi tablettát foglaltak le rendészeti szerveink. Ez utal rendészeti szerveinknek jó munkájára, de utal arra is, hogy a kereskedelme egyre növekszik. Ugyanígy, ha azt nézzük, hogy milyen mértékben részesedik a kábítószerezés a bűncselekményekben, akkor 98-tól kezdve fokozatosan emelkedik 0,3%-a, ma 2002-ben 1,1%-a volt az összes bűncselekményeknek kábítószerrel kapcsolatban. Van egy jó hírem is, 2002-ben még 4775 eset volt, amely a bűncselekmények között, amely kábítószerrel kapcsolatos volt, 2003-ban már csak 3372, tehát közel 30%-os csökkenésről számolhatunk be. Csak egy példa a nemzetközi gyakorlatból, ez az amerikai egészségügyi minisztériumnak, a National Institute of Drug Addiction, a NIDA-nak a jelentése. New Yorkban például 90 és 91-ben, tehát 2 év alatt 4298 gyilkosságot követtek el, és az áldozatok 31%-ában a vérében találtak kokaint. Tehát hihetetlen nagy a fertőzöttség, hihetetlen nagy a bűncselekményekben való részesedése. Ez az intőjel ma Magyarországon. Ez az intőjel, hogy ez ne következzen be. Mindahogy természetszerűleg szintén amerikai adat az, hogy hogyan, milyen jelentősége van, ami a gazdaságot illeti. Tessék megnézni, 1992-től kezdve 2000-ig 100 milliárd dollár veszteségről 160 milliárdra emelkedett, és ebből a bűncselekményekkel összefüggő események károkozás a 100 milliárdra tehető 2002-ben. Tehát nem csak erkölcsileg, nem csak az egyén egészsége szempontjából, hanem egy ország gazdasága szempontjából is hihetetlen károkat okoz a kábítószerezés. Fölmerül a kérdés, miért szedik? Miért fogyasztják az emberek, elsősorban a fiatalok? Mi az oka, hogy menekülni akarnak a való világtól, a saját környezetétől, és egy sajátos álomvilágba kergetik magukat, igaz, rövid időre? És egy rövid időig tartó boldogságért feladnak tulajdonképpen mindent. Feladják családjukat, környezetéküket, a kisebb szociális baráti körüket, és feladják azt, ami a legfontosabb, kötődésüket a saját életük körülményeikhez. Az orvostudománynak problémája ez, a biológiai problémája ez. Az emberi agy 10-10 bit memória tartalommal rendelkezik, tárolási lehetőséggel rendelkezik. 300 ezer milliárd idegsejt van agyunkban. Hol hatnak ezek a vegyületek? Miért fejtenek ki olyan hatást, hogy szedésük után vágyat, sóvárgást érez az illető egyén, hogy még egyszer, másodszor, többször szedje ezeket a szereket? Hol tudunk mi segíteni? Mi a tudósok és a társadalom, a hatalom, a jogalkotó rendszer? Ezeket a kérdéseket kell megválaszolni ma. Az emberi agy felépítése egy fantasztikus, csodálatos építmény. Vannak agyterületek, amelyek jellemzik a különböző, az ideghálózatban a különböző területeknek a lényegét. Így például a mozgáskoordináció a kisagyban, a látásé, az érzékelési, a mozgási, az ítéletalkotásé, vagy a memóriatárolásé. Egy-egy idegsejt csoport hatalmas, több milliárd idegsejt felelős. De van a boldogságnak is központja. Van egy olyan terület, amely az agytörzsből indul el, és befut a boldogság központba, ami nucleus accumbensnek hívja, és a környező magcsoportokhoz. És ez a befutó pálya dopaminnal működik, a ventrális tegmentális áreából, az agytörzsből, a VTA-nak nevezzük dopamin tartalmazó, mint kémiai ingert átvívő anyag, amelynek segítségével beszélgetni tud az idegsejt, a másik idegsejttel, és ez a nucleus accumbensben, valamint a prefrontális kortexben, az amigdalában is nagyon sok még agyban jelen lévő magcsoporthoz elküldi az üzenetét, és ott dopamint szabadít fel. Ma már tudjuk, hogy ez a dopamin, ez az ingerület átvívő anyag, ez a postás, ami üzeneti az egyik idegsejtről a másikra az üzenetet, ez felelős azért, hogy kellemesen érezzük magunkat, hogy jól érezzük magunkat, hogy örömérzésünk van, hogy sikerélményünk van. És valószínűsíthető, hogy ez a jutalmazási hálózat, ez felelős. Ezért a boldogság érzésért. A külvilági ingerek az agykéregről, vagy akár kognitív, nem kognitív ingerek befutnak a VTA-nak nevezett magcsoporthoz, amely mind egy pályaudvar, rendezési pályaudvar továbbadja az ingereket. De ide befutnak gátló neuronok is. Tehát nem úgy képzeljük az agyat, hogy vannak izgató idegpályák, vannak gátló idegpályák. Egyébként az emberi agy működésére az jellemző, hogy nagyon sok gátló idegpálya van. És amikor átengedi a szemafor zöldre várt, és átengedi a külvilágot, akár az érzéki vágyak, akár az érzékelés vagy szaglás váltja ezt ki, akkor elfut, és a boldogság központban dopamin szabadít fel, és örömérzés, boldogság, elégedettség érzés lesz úrrá rajtunk. Nyugalom lesz úrrá rajtunk. Milyen érdekes az, hogy az érzéki vágyak, a férfi és a nő közötti intim kapcsolatnak egy mechanizmusa befut ide, ehhez a rendező pályaudvarhoz, ez tovább engedi, és boldogság, örömérzés van. Vagy az ízérzékelés, a táplálkozásnak az ingere befut a nyelvgyökről ide, a rendező pályaudvarhoz, a VTA-hoz, tovább engedi, és boldogságérzés, kellemes érzés jön létre. Miről van szó? Az egyik az emberi faj fenntartásának mechanizmusa, a másik pedig a lét fenntartásának a kérdéséről van szó. Milyen csodálatos is az emberi teremtmény, hogy a két legfontosabb dolgot, az emberiség fenntartását és a személyének a fenntartását egy olyan jutalmazási hálózattal köti össze, amelynek a végeredménye pozitív, amelynek a végeredménye sikerélmény, amelynek a végeredménye örömérzés, boldogság. Ez a csodálatos ebben. És úgy értelmezem én, hogy ez az élet igenlésének neurokémiai magyarázata. De a szaglás is ugyanilyen, hiszen az állatvilágban nagyon érdekes, hogy a bulbus olfaktorius, amely ebben nagyon jelentős szerepet játszik, lényegesen arányaiban nagyobb területet foglal el az agy többi részéhez, mint az embernél, ahol visszafejlődött. Nagyon jól tudjuk, házi állatok körében a hím a szaglás alapján keresi meg párját. Tehát valahol a természetnek egy csodálatos harmóniája, egy csodálatos összhangja található meg. Nagyon érdekes Gulyás Balázs professzor stockholmi kísérlete, aki azt csinálta, hogy egy magyar fiatalembert egy ultrarövid felezési idejű izotóppal adott neki, 15 oxigén butanolt, ez 2 perc alatt lebomlik, tehát nem millió évig bomlik, nagyon gyorsan lebomlik, ott a beteg mellett készítik el az izotópot, és közben a magyar himnusz szövege és dallama hangzott el. És a véráramlást méri, és ahol magas lesz a véráramlás, tehát a idegsejtek aktivitása megnövekszik, ott pirossá válik. És mely központokban vált ennél a magyar fiatalembernél? Az érzelmek, például a cingulális kortex, nél, vagy a nucleus accumbensnél, a szövegértésnél és az emlékezés központjaiban. Tehát miről van szó? Hogy a múltbeli pozitív élménnyel összekötött emlékkép felevelenítése a magyar himnusz, a magyar fiatalemben ezt váltotta ki. A svédben nem vált így ki ilyet. És ez természetes. Gulyás Balázs kísérleteit igazolja, és amiket elmondtam, tovább erősíti Fillész és munkatársai amerikai kutatócsoport 2003-ban a Nature-ben megjelent kísérlete, amelyben patkányoknak adott lehetőséget, hogy fényinger és bizonyos helyzeti szituáció megismerése után egy billentyűt megnyomjanak, és annak a billentyű megnyomásával a boldogság központjába direkt egy kanülön keresztül kokaint kapjon. Ehhez hozzászoktatta az állatot. Az állatot, amikor behelyezte abba a körülmény, abba a szituációba, amelyben ő már kapott kokaint, megemelkedik a boldogság központjában, a nucleus accumbensben a dopamin szint. Majd a várakozása, hogy megtalálja a billentyűt, és ő akkor megkapja a kokain dózist, már emelkedik a dopamin. Tehát itt van a kulcsa az egésznek. Miért sóvárog az ember, amikor egyszer kipróbálta azt a drogot, amely majd fogom bizonyítani, hogy dopamin szabadít fel? A várakozás alatt is már ő neki megjelenik ez. Tehát szüksége van ez a sóvárgásnak a tulajdonképpen a neurokémiai mechanizmusa. A boldogság hormon, mert így is nevezhetném, időzelben mondom, hogy hormon a dopamin, tehát ennek a felszabadulása rendkívül fontos szerepet játszik abban, hogy úgy érezzük, hogy elégedettek vagyunk, hogy boldogok vagyunk. Legyen itt egy bejátszás, amely azt kívánja megerősíteni, hogy a központi idegrendszer felől érkező ingerek eljutnak tehát a VTA-hoz, ez a magcsoporthoz, amely mindegy rendező pályaudvar tovább engedi, a dopamin felszabadul, receptorokon, jelfogókon hatást fejt ki a boldogságközpontban, a nucleus accumbensben például, és örömérzés, boldogság keletkezik. Azonban van egy gátló mechanizmus, egyébként ez bevésődik az agyba, emlékkép keletkezik belőle, amelyet alkalmat adtán aztán elő lehet hívni, és van egy gátló mechanizmus, amely úgynevezett gamma-aminó vajsavval működik, ez meggátolja, pirosra váltja itt a szemafort, és a rendező pályaudvaron nem tud továbbfutni az egyébként központi idegrendszer felől érkező inger. Ez azért fontos, kérem, mert köztünk vannak itt, akik itt ülnek, vagy nézik a képernyőn, sokan vannak olyanok, akik valamit nagyon jól megoldanak, sikeresen megoldanak egy nagyon nehéz matematikai feladatot, a munkahelyükön sikeres, vagy egy ragyogó verset írnak. Mégse éreznek elégedettség érzést. A sikerélmény hiányzik. Azoknál ez a gátló mechanizmus nagyon erős. És ezeknél kérem szépen az ópium, a morfin, az alkohol, a heroin, majd is később beszélek az endorfinról, ez gátolja meg, és a cannabis is. Tehát ezeknek a vegyületekhez egyrészt van függő viszonya, alakul ki, másrészt pedig ő ezt a gátló mechanizmust. Mert ha ezt meggátlom, akkor újra fut, akár a külvilág ingerekből, bárhonnél emlékképekből keletkezett inger, és a dopamin felszabadul a nucleus accumbensben, és a boldogságérzés létrejön. Tehát van ez egy része a drogoknak, a kábítószereknek, amelyek a hatásukat úgy fejtik ki, hogy gátlástalanítanak. A gátló mechanizmust félreteszik, és megengedik, hogy a rendezőpályaudvaron keresztül, a VTA-n keresztül továbbfusson az inger, és örömérzés, boldogság keletkezzen. Az endorfin az a szervezetünkben jelenlévő saját morfinunk. Mindenki rendelkezik saját morfinnal az agyában. Ezért van az, hogy közöttünk van olyan, akinek nagyon alacsony a fájdalomküszöb, azonnal mindenre érzi a fájdalmat. Van, aki alig érzi. Hogy milyen mennyiségben van jelen ez az anyag, amit endorfin, amelyet egyébként a feltalálók Hughes és Hans Kosszereci megéltem személyesen, és hogy hogy nevezték el. Az endorfint elnevezték azzal, arról, hogy endogenous morfin. Sportolás alkalmával viszont ez szabadul föl, amikor teniszezünk vagy sportolunk, ugye az emberek egyik része teniszezik, a másik sportol. Ez így van már. Ez szabadul föl, és amikor abba hagyjuk, akkor egy elégedettségérzés, egy nyugodtságérzés vesz rajtunk erőt. Azért, mert ez a mechanizmus kezd működni. Egyébként igazából akkor, amikor még nyerünk is. Tehát egy lehetőség van az embernek, hogy a saját belső morfinját abint is. Tehát egy lehetőség van az embernek,

Putin, amely direktbe szabadít fel. Ezért nagyon veszélyes az extazi, mert dopamin szabadít fel direktbe, és egy rövid ideig tartó örömérzés, boldogságérzést okoz. De ennek az örömérzés, boldogságérzésnek soha nincs olyan üzenete, hogy elraktározzuk az agyunkban, hogy emlékképeket képezünk belőle. Tehát az ember számára nem érték, mert csak pillanatnyi múló öröm. Ellentétben minden egyébbel, egy siker, egy bármi, amely végül is a központi idegrendszerünkből fut és végigfut, és ugyanezt a mechanizmust, de annak van egy visszajelentése, elraktározódik, és megmarad örökre a miénk, amelyet előhívhatunk bármikor, szeretetteinknek, fényképének megtekintése is ezt a mechanizmust vesz igénybe. Egy kábítószerezés soha. Tehát a nikotin is ilyen hatás, azonban a nikotinnál nagyon gyors tolerancia alakul ki, és másodszorra már nem hozza létre ezt a hatást. A kokain viszont olyan mechanizmussal, hogy a dopamin felszabadulásnak a visszavételét, ez egy nagyon fontos biológiai mechanizmus, amelyet Julie Axelrod fedezett fel, és Nobel-díjat kapott, a visszavétel a reaptékot gátolja, és ezért fokozza föl a dopaminnak a mennyiségét a megfelelő receptorokon, jelfogókon, és egy rövid ideig tartó boldogságérzést okoz. Tehát a szervezetünkben egy mechanizmus van, az egyik, amely biológiailag, természetes úton fejtheti ki a boldogságérzést, és van egy olyan út, amely rövidre zárok, különböző kábítószereket alkalmazok.

0: Vizier Szilveszter előadását hallják a kábítószerekről.
1: A 19. század elején, amikor hihetetlen mértéket ölt az ópiumnak a szívása és az ópiumnak a alkalmazása, fogyasztása, az amerikai polgárháborúban például gyógyszerként használják, és ennek az az eredménye, hogy az amerikai polgárháború utáni években Amerika lakosságának 4%-a ópiumhoz hozzászokott, és milliók és milliók tulajdonképpen lelki és testi károsodást szenvednek. Az angol irodalomban De Quincey az, aki az angol ópium evő vallomásaiban leírja az ópium fogyasztásának az összes keservét, és arról ír, hogy milyen nehezen tudott megszabadulni ettől. Milyen problémákat jelentett. Baudelaire verseiben, Baudelaire műveiben megjelenik szintén az ópiumnak a hatása, ő már arról ír, és nagyon helyesen, tulajdonképpen ő látta meg el pszichiátriai szempontból az ópiumnak a káros hatását, hogy a külvilág ingerek, amelyek érik az embert, meghamisítva kerülnek belülre, feldolgozásra, és az érzeteink hamisak lesznek. Tehát a külvilág és a belvilágunk között egy diszkrepancia keletkezik az ópium hatására. A magyar művészetben Sasi Attila az ópiumálmok sorozatával, vagy Gulácsi Lajosnak az ópiumszívó álma, mind-mind, vagy Salvador Dali művei, mind-mind tulajdonképpen ennek a sajátos világnak a tükrözését, a divatját próbálja bemutatni. A művész nem lesz művész az ópiumtól, nem lesz művész a kábítószertől. A művész csak be akarja mutatni, hogy hogyan nézi a világot az, aki kábítószerezés. Ez egy divathullám volt. Nem ad olyan tulajdonságot a kábítószer a művésznek, amely valami különlegessé tenni. A 20. században, a 60-as években a holokauszt, a világháború szörnyiségei után vagyunk, békeéveket éljük, Európában, Amerikában a gazdasági fellendülés időszaka, polgárosodás, gazdagodás, a pénz előtérbe kerülése. Egy olyan időszak, amely mai napig tart, amikor még az emberi barátságokat is inkább az anyagi érdekek mentén köttetnek meg, mint a valódi emberi értékek, legalább

0: megközelítőleg azonos megítélése alapján. És ekkor lázad az ifjúság. Lázad az új generáció. És azt mondja, ebből elég, ez nekem nem kell, én mást akarok. Az utcára megy, diáklázadások, egyetemelfoglalások, az aszfalt fölszedése, az egész világon kábítószerezés megjelenik, és megjelenik Timothy Leary, egy amerikai nagyon neves professzor, aki egyenesen filozófiát csinál, hogy a kitágult tudat, ez a kábítószerezés, ez a mi szabadságunk, ahova el kell jutni. Megjelenik a zenében egy új irányzat, tagadva az előzőt, a Beatles-ek. Hatalmas siker. A fiatalság elfogadja, John Lennon és McCartney szerzeménye az LSD, a Lucy in the Sky with Diamond, amely kezdő betűjében Lucy in the Sky with Diamond tükrözni szeretné a kábítószernek a hatását. Tagadják, hogy a kábítószer LSD hatás alatt írták volna, sőt, Lennon azt mondja, hogy Julian nevű kisfia iskolai ábrájának volt a címe ez. De a Yellow Submarine, a sárga tenger alatt járó, tükrözi az akkor sárga tablettában kapható extazinak és az amfetaminnak a jellegezetességeit. A Help, a Segítség című dalokban utalnak Aldous Huxley-nak a művére, The Door of Perception, az érzékelés kapuja, aki leírja, de az, aki visszajön a falon nyíló kapunát, sosem lesz már egészen ugyanaz, mint aki kiment. Miről van szó? Aki egyszer megpróbálja a kábítószert, mert arról ír Aldous Huxley, és erről írnak a Segítségben Lennon és McCartney, hogy segítségre van szükségük, mert nem ugyanazok az emberek, ha egyszer megpróbálja, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor akar visszatérni, mikor kényszerül visszatérni abba a világba, amely hamis világ. Hát miért? Mi az oka, hogy kábítószereznek? Mi az oka, hogy a 20. századnak ezen a tájéken inkább az amfetamin származékok kerülnek előtérbe, az extazi? Hadd hívjam segítségül Baz Luhrmannnak egy modern filmváltozatát, a Romeo Juliának modern filmváltozatát, amelyben Mercutio kimondja az igazságot, Romeo barátja.
1: Hogy aki álmodik, csaló.
2: Nem úgy, csak öncsaló, mert álma az való.
1: Tehát a máb királyné járt te nálad.
3: Ő a tündérek bábája, oly csepp alakban jár, mint az agátkő, szenátorok pecsétgyűrűjében.

0: gyorsan hat a szer.
1: Igen, a szer nagyon gyorsan hat. Néhány percen belül eléri hatását, nagyon gyorsan le is zajlik. Az amfetaminés származékait egyébként már a II. Világháborúban a Luftwaffe pilótái használták, hogy a repülési időt meghosszabbítsák, de a szövetséges hatalmaknak katonái is a harctéren használták az amfetaminés származékait. Az amfetaminhoz nagyon rokon vegyület az extazi, amely korunknak legveszedelmesebb kábítószerei közé tartozik. Elsősorban azért, mert nagyon gyorsan fejtik ki a hatását, és elsősorban diszkodrognak tartjuk, mert a test és szellemi aktivitást hihetetlen mértékben felfokozza, egy éjszakán át tudnak táncolni, minden fáradtságérzés nélkül, mert ez a tulajdonsága, az egyik tulajdonsága az amfetaminnak és az extazinak, de ugyanakkor illúziók keletkeznek, nem egyszer még talán halucinációk is, és ezzel igazából egy olyan világba kergeti a szedés, aki szed, amely világ hamis, amely világban túlértékel mindent. A szexuális szabadosság lesz uralkodóvá, és annak minden következményével együtt. Az extazi ugyanúgy fejti ki a hatását, mint a többi vegyület, a boldogság központban a dopamint szabadítja fel, és ezt mutattuk ki, amikor kísérleteinkben tavaly publikáltuk, hogy részben az elektromos pálya ingerlésével a dopamin felszabadul, majd az extazit beadva hatalmas mértékben emelkedik a boldogság központban, a nucleus accumbensben a dopaminnak a szintje, a dopaminnak a koncentrációja. És nem csak az extazi, hanem az amfetamin is hasonló tulajdonságú, és a nikotin is. Mind a kettő ott fejti ki a hatását, és megemeli a dopamin szintet. Tehát a dopamin szint megemelkedése biztosíték arra, hogy ilyen jellegű hatás. Ez a hatás azonban, tessék megnézni, 30 perc, 45 percig tart, utána elmúlik, utána jön a depresszió. Nagyon érdekes egyébként, hogy ezekben a diszkó bulikban aránylag kevés alkoholt fogyasztanak. Nagyon nagy mennyiségű vizet fogyasztanak azok, akik extazit szednek. És ennek az az oka, hogy az extazi tabletta hihetetlen mértékben fölfogozza az anyagcserét és a vízigényt. Ha most azt nézzük meg, hogy a kábítószerek összefoglaló jelleggel hogyan fejtik ki a hatásukat, akkor kimondhatjuk azt, hogy a hatásmechanizmusára az jellemző, hogy amikor beveszi az illető egyén a tablettát, és ez a tabletta rendkívül gyorsan felszívódik, mivel ezek a drogok általában lipoidoldékonyok, akkor felszabadítja a normális körülményekkel felszabad a dopamin, hosszú, messze utat tesz meg, mert nem csak szinapszisban, hanem nem szinaptikusan szabadul föl, és végül eléri azokat a receptorokat, D1, D2 receptorokat, jelfogókat, amelynek alapján létrejön ez az elégedettség érzés. Az extazi tabletta viszont direktben szabadít fel dopamint, fölszabadítja a dopamint, ez a dopamin eljut és ugyanígy hat. Vagy ha a másik, a betilamfetamint nézem, az is, a metamfetamint, az is hasonlóan fejti ki a hatását, felszabadul a dopamin, és eljut azokhoz a jelfogókhoz, amelyen keresztül kifejti hatását. Egészen más természetű a kokainnak a hatása, amely a visszavételt gátolja, tehát felszabadul fiziológiásan a dopamin. Ez a felszabadult dopamin vissza akar vevődni, azonban nem tud visszaveződni, és ezért lesz itt a jelfogókon, a receptorokon magasabb a koncentrációja. Az extazi tabletta, amely korunk egyik nagy-nagy veszélye és tragédiája, hiszen hihetetlen mértékben növekszik a fogyasztása Magyarországon is. Ez súlyos neurális tüneteket is okoz. Nem vesz észre a fiatal, hiszen olyan mértékben van túlsúlyban az ideghálózatában az idegsejtek száma, hogy ő észre se veszi. Azonban éppen az amerikai egészségminisztériumnak az intézete, erre specializált intézete mutatta ki, hogy a szerotoninerg idegeket tönkreteszi, amely ez egy olyan idegpálya, amely a memória tárolásban is szerepe van, és Volkov, aki jelenleg az igazgatója, a Nora Volkov, aki igazgatója, ők mutatták ezt ki, hogy a szerotoninerek pályát, tehát azon idegpályákat teszi tönkre, amely a szerotonin nevű ingerelt átvívő anyaggal működik, és ennek a hatása az, hogy a memóriatárolás is károsodik. Egyéb ideget is károsodik. Tehát annélkül, hogy észrevenni a fiatal ember, egyik pillanatra a másikra az ideghálózatában súlyos károsodások keletkeznek. De hát mégis szedik. Mi az oka? Mi az oka, hogy vágyat, sóvárgást éreznek, hogy ezeket a szereket szedjék? A kábítószert beveszi, vágyat érez, sóvárgást érez, mert már egyszer jól érezte a hatása alatt, igaz, hogy rövid időre, és egyre fokozódik ezeknek a kábítószereknek a fogyasztása. Egyre fokozódik, és egy ördögi kör, circulus viciosus alakul ki, és nem tud belőle kiszállni. Nem tudja otthagyni, nehezen. Miért? Mert az önjutalmazó körek, boldogságközpont is működésbe lép, de egyre nagyobb mennyiségben kell szednie, hogy ugyanazt a hatást elérje. Mert hozzászokás van. Tehát egyre többbe kerül. Honnét tudja megszerezni? Az utcáról. Egyre több pénzre van szüksége. Mit tesz akkor, hogyha nincs elég pénze, de neki vágya, igénye van, hogy még kell belőle? Bűncselekményhez folyamodik. Lop, csal, gyilkol. Ez a társadalomnak legnagyobb tragédiája. Hogy olyan vágy és sóvárgás keletkezik az egyénekben, amely végül elviszi, hogy bűncselekményt kövessen el. És a hozzászokás és ez az ördögi kör folytatódik, ha netán elvonják, mert nincsen, akkor még inkább igényli. Mert a elvonási tünetek megjelennek, amelybe bele lehet halni. Hogy mondjam meg, Magyarországon ebben a téren nagyon jelentős előrelépés történt. Az elmúlt években a kormányzat 1998-tól kezdve, 2000-től kezdve fokozatosan építi ki a megfelelő ambulanciákat. Egyházi és civil szervezetek segítenek ebben. És ez az oka, hogy Magyarországon, amit említettem, volt aránylag alacsony a bűnözésben való részvétele. Függetlenül a rendészeti szerveink jó munkájától. És ennek az eredménye, ennek az ördögi körnek az eredménye, hogy egyszer csak mi történik? A mértéktelen drogfogyasztás lelki és testi károsodást okoz. Irreverzibilis. Vissza nem fordítható károsodást okoz. És az egyén tragédiája mellett ott a társadalom tragédiája is. Az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlésének a kábítószer problémák közös legyőzésével foglalkozó különleges ülésszaka a következő deklarációt tette. A drogok életeket és közösségeket pusztítanak el, alássák a fenntartható emberi fejlődést és elősegítik a bűnözést. A drogok minden országban a társadalom minden részletét érintik, a kábítószerrel való visszaélés különösen a fiatalok szabadságát és fejlődését befolyásolja. A drogok súlyosan veszélyeztetik az emberiség egészségét és jólétét, az államok függetlenségét és demokráciáját, a nemzetek stabilitását, a társadalmak felépítését, valamint emberek és családok millióinak méltóságát és reményét. Mi hát a teendő, hölgyeim és uraim? Hogyan lehet elkerülni, hogy bár az elmúlt évek során tranzitországból célország lettünk, ne eszkalálódjon a helyzet, és fiatalságunk ne legyen áldozata egy szörnyű divatnak, kornak. Hogy az örömszerzésen ne a mesterséges utakat válassza, mert az lelke elsivárosodásához, teste szétrombolásához vezet. Hogy ne a mesterséges paradicsomban érezze jól magát, hanem az ember belső énjének egyetértésével emléknyomokat is hagyó, tehát ismételten megidézhető valódi emberi boldogság legyen földi létének célja. Vagy ahogy ezt Baudelaire fejezte ki, valóban az embernek elfajulás és szellemi halál büntetésének terhe alatt tilos aláásnia létének alapvető feltételeit, és felborítania a saját képességei és azok gyakorlására szolgáló környezet között fennálló egyensúlyt, egy szóval aláásni egyéni sorsát abból a célból, hogy egy újfajta végzettel helyettesítse. Mi tehát a teendő? Mit kell tennünk? A társadalom és az államhatalom együttes fellépésére van szerintem szükség. A hatalomnak feladata ez, hogy megoldja. Milyen eszközökkel tudja ezt megoldani? küzdenie kell elsősorban, hogy prevenciót, megelőzést szolgáljon. Ha kell, a jog eszközeit is használja. A civil társadalomnak pedig, azaz nekem, önöknek, valamennyiünknek, még ennél is nagyobb a felelőssége. A családon belül kell, és lehet igazán elejét venni a szörnyű kor terjedésének, amely csökkenteni igyekszik az emberi méltóságot és szabadságot. Nagy a felelősség az írástudóknak, az írott és elektronikus sajtónak, nekünk tudósoknak, akik tudjuk, hogy ezek a szörnyűszerek hogyan hatnak. Felelőssége valamennyi civil szervezetnek, az egyházaknak, a kisközösségeknek, hogy segítséget adjon. Segítséget adjon a rászorulóknak. A segítségadás tehát mindenkinek a feladata, aki csak egy csöpnyi felelősséget érez a másik ember iránt. Köszönöm szépen!

0: Alelnök úr, mindannyiunk nevében köszönöm. Felkérem Sallai Lászlót, a Mindentudás Egyeteme KHT ügyvezető igazgatóját, hogy mutassa be, és elsőként Vizie Szilveszternek adja át a Mindentudás Egyeteme előadói szimbólumát.
1: Köszönöm szépen, professzor úr, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem Önöket a Mindentudás Egyetem program készítői nevében. Egy ilyen jeles alkalom nekünk is alkalmat ad arra, hogy emlékezzünk, de alkalmat ad arra is, hogy köszönetet mondjunk. Először szeretnék köszönetet mondani a Matáv és az Acceleró vezetőinek, akik ötletükkel megkeresték az akadémia vezetését, és köszönöm az akadémia vezetésének, Krófő titkár úrnak, Vizi elnök úrnak, hogy mellé álltak ennek a kezdeményezésnek, és létrejöhetett ez a program. De mindenek előtt a legnagyobb köszönet és a legnagyobb tisztelet az előadókat illeti, akik az elmúlt 2,5 év során tudásukat, tehetségüket, eredményeiket átadták nekünk, és ennek látható bizonyítéka, hogy nagyon sokan jönnek el az előadásokra, nagyon sokan követik a televízióban, és ma már valóban népszerű lett a tudomány és annak eredményei. Ezért mi, a program készítői, elhatároztuk, hogy minden előadónak, aki a Mindentudás Egyetemén előadott, egy kis emléket készítünk, és ezt átadjuk. Elsőként elnök úrnak.
2: Vizie Szilveszter március 7-én elhangzott előadását a Magyar Rádió, a Duna Televízió közreműködésével rögzítette. A műsort Lánci Ágnes szerkesztette. Az előadás írott változatát a www.mindentudás.hu internetes oldalon találhatják meg.
3: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések, a meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Sulyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, Péújvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik.
0: Időjárás.
1: Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszúrtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
0: Rádió Kabaré a Tália téli kertből. A házigazda Maksa Zoltán.
2: Ez itt a Rádió Kabaré, és benne a mai házigazda, Maksa Zoli Mikulás. Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat és kedves vendégeinket. Itt a helyszínen Maksa Zoli Mikulás vagyok. Eredeti nevem Zolainen Holapukki, mely egyben egy diszkrét kérdést is rejt magában, amelyre most nem szeretnék válaszolni. Élemedett korom ellenére szépen és tisztán beszélek hozzátok, hála édesanyámnak, aki annak idején a tejfogaimat elrakta emlékbe, így azokkal pótoltam a hiányokat. Méregdrága fogorvos helyett ezt ajánlom nektek is. Eljöttem hozzátok a messzi lapföldről, ahol rajtam kívül számtalan lap él. Elvált ember vagyok, ex-feleségem Latrina Eihainen asszony, szintén lap, de mióta külön élünk, ő már más lapra tartozik. Őszintén szólva nem volt egy kedves teremtés, mégis leéltünk békességben, szeretetben 3 hetet együtt. Ez idő alatt 2 fiút szült nekem, ami ugyan gyanús volt, de egyben önbizalom növelő is. A válás után a fiúk hozzám kerültek, s most, amikor már ők is túl vannak a 70-en, olyan jó nézni az ablakból, ahogy ismét együtt játszanak a homokozóban. Anyósom, hallja, menjen innen! Néha még meglátogatja őket. Nagyon nagy szegénységben éltünk, de aztán ránk mosolygott a szerencse, ugyanis jelentkeztem egy nagyon népszerű finn tévés vetélkedőbe, címe Kale valaki a vonalban, és ott sikerült annyi pénzt nyernünk, hogy jelentkezhettem a Mikulás képzőbe, amit olyan kiváló eredménnyel végeztem el, hogy a bizonyítványosztáskor én mondhattam a verset. Bizonyára ti is ismeritek, csak ugye dalformájában. Kis karácsony, nagy karácsony, megsérült a tét kalácsony. Ha eljönnél kicsi mókus, hozd magaddal urológus. Jaj, de szép a barátomma, jó néz ki a kabátomba. Ott egy szép nő, itt egy csúnya, ha jól látom, az egy fiatalabb. Nos, akkor azt javaslom, ajándékosztás előtt nézzük a hozzám érkezett leveleket. Minden évben számtalan levelet kapok, ami azért jó érzés, mert lám ezek szerint csak olyan gyerek van, aki még tud írni. Itt van elsőnek mindjárt Péterke levele, aki Budapesten az Everybody utcai óvoda nagycsoportosa. Óvónői szerint kedves, jóindulatú, rendkívül kreatív, könnyen megért dolgokat. Általában az édesanyjával érkezik, mindig pontosan reggel 7 órakor, a reggeli után segít az asztalok lepakolásában, és mindig elsőnek jelentkezik, ha virágot kell locsolni. Nem titkolja, kedvence a mákos tészta és a hamburger, szerencsére nem egyszerre. Az udvaron nagyon élénk, imád fogócskázni, labdázni, Péterke tehát egy teljesen hétköznapi gyerek. Egyetlen dologban azonban mégis különbözik a többiektől. Péterke idén múlt 42 éves. Erről jut eszembe a régi visz, mikor az édesanyja keltegeti a kisfiát, Koloska, kelj fel, iskolába kell menned, de én nem akarok, ne hülyéskedj már, muszáj, hát te vagy az igazgató. Kártékony Lacika gyopáros maszlagról írt nekem. Azt írja, eljött az ő életében is a serdülőkor, de ő olyan hirtelen nőtt meg, hogy nem tudja levenni az alsó nadrágját. Ráadásul csalánkiütéstől szenved, kéri segítsek. Az első problémádra vigasztalásul annyit tudok mondani, hogy én is 18 éves koromban vettem fel a csizmámat, azóta együtt fejlődik velem. Viszont a csalánt kiütni csak boxkesztyűvel lehet, meg ne próbáld puszta kézzel. Vagy itt van mindjárt Kaposi Levente, Hamilyáki kisobodás levele, aki jogi tanácsért fordult hozzám, idézem. Halottük nagyanyám örökölheti-e a Kanadában élő féltestvére második házasságából származó dédudok a fivérenének azon tulajdonságát, hogy tojásokkal szaporodik. Válaszom nem, semmiképpen. Az öröklési törvény világosan kimondja, az örökhagyó forgalmi értékének 40%-áig múlhatja felül az örökösök összvagyonát. Tehát a nem vagyoni forgótőke semmiképpen sem képezhet tárgyalási alapot, csak abban az esetben, ha az örökös bizonyítani tudja az örökölt ingóság, tulajdonság, rokonsági fokát. Tehát összefoglalva, amennyiben az örökhagyó a halál előtt életben volt, akkor esetleg lehetséges, egyéb esetben erősen kérdéses. Vagyis a válaszom röviden, igen, mindenképpen. De a személyes kedvencem Ablakajtonyka, aki egy igazi mesét küldött nekem, fel is olvasom. Egyszer volt hol, másszor nem volt hol, férfiak ezt ismerik. Élt egyszer egy fiú, aki egy nagyon különleges gyerek volt. Valami egészen ismeretlen természetfeletti képességgel áldotta meg a sors, amiről ő maga is csak annyit tudott, hogy valamiért van neki. Ugyanis képes volt a testéhez vonzani tárgyakat, megállt rajta a vasaló, sőt, a busz is. Ajtonyka, ez bizony nagyon szép mese volt. Innen a távolból is megdicsérlek, hát ha hallgatod a műsort. Még annyit, hogy idefelé jövet, nagyon jó volt látni a rengeteg ajtó elé készített cipőt, ha kérhetném, hogy esetleg valaki végre egy 44-est is kitenne. Mert eddig mindegyik kicsi volt. Nos, kedves gyermekek és jó humorú gyermeklelkű felnőttek, jöhet az ajándékozás, siessünk, mert ma még 8 helyre kell mennem. Tessék, előzetesen mindenkinek egy szép Mikulás csomag, benne különböző édességeket ábrázoló fényképek, és egy 12%-os kupon, mely beváltható 2 darab 6%-os kuponra. De az igazi ajándék, kedves hallgatóink, kedves vendégeink, mai műsorunk, így nem késlekedünk, hogy átadjuk önöknek már is a Rádió Kabaré Mikulás csomagjait. Min nevettél utoljára, kedves Zoli Mikulás? Érdeklődik Vemhes Lacika, akinek kedvenc időtöltése a diódarálás. Hát én diódáról már hallottam, de hogy mi az a rálás? Fogalmam sincs. Egyébként nagyon jókat szórakozom a rövid, csattanós mini történetkéken, mint például Szabados Gábor apróságain. A legfrissebb csokrot bemutatja Hernádi Judit, Görög László és Kaszás Gergő.
3: Jósnőnél. Azt látom a tenyeréből, hogy hamarosan nagyobb összeg üti a markát.
4: De jó, köszönöm. Fognak örülni a cimborák, amikor elmondom nekik.
3: Milyen cimborák?
4: Akikkel holnap megyünk betörni.
3: Bankfiókban.
5: Bejelentést szeretnék tenni. 1 millió forinttal megcsapolták a bankszámlámat. Követelem, hogy szerezzék vissza a pénzemet.
6: Ja, uram, az a helyzet, hogy ma már olyan fejlett módszereket alkalmaznak az ilyen tolvajok, hogy lehetetlen kideríteni az, hogy ki a tettes.
5: De én tudom, a feleségem.
6: Fogmegtartó kezelés.
3: János, hol van a fogsorod?
7: A fogorvos megtartotta.
3: Orvosnál.
5: Doktor úr, úgy érzem, hogy az utóbbi időben egyre romlik a, az izém, hogy is hívják hon?
6: A memóriája?
5: Mit akar a memóriámmal? Hogyan ez most ide? Elfoglalja-e Kína Európát?
6: Szerinted elfoglalja Kína Európát?
3: Szerintem nem.
6: Ha nem?
3: Hanem megfogja, hazaviszi Kínába.
6: Önvezető autó.
3: Vettem egy önvezető autót.
5: Hú, és milyen?
3: Nem tudom, mert úgy elment, hogy azóta sem láttam.
5: Az óriás pandák a kínai állam tulajdonai.
3: Te tudtad, hogy a világ állatkertjeiben élő összes óriás panda csak kölcsönben van ott? Mindegyik a kínai állam tulajdonát képezi.
6: Igen, tudtam. Sőt, azt is tudom, hogy ezek a pandák állítólag havonta jelentést küldenek haza.
5: Hosszú sor áll a bankautomata előtt.
3: Uram, ne haragudjon, de mondhatok valamit?
5: Parancsoljon, hölgyem.
3: Feltűnt, hogy ön már a sokadik sorban állót engedi maga elé, hogy felvegyék az automatából a pénzüket. Ön nagyon udvarias.
5: Nem akarom, hogy feleslegesen álljanak itt, és ne kapják meg a pénzüket, és esetleg megsérüljenek. Én ugyanis az egész bankautomatát fogom elvinni.
6: Állatkertben dolgozik.
5: Végre megtaláltam a nekem való munkát. Az állatkertben dolgozom.
3: Mint állatápoló?
5: Nem, mint jegesmedve.
2: Oszlop Katika, Nagyon édes levelet írt nekem, azt kérdezi az Oli Mikulástól. Mikulás bácsi, neked mindig egyforma a frizurád, sosincs olyan, hogy szétfújja a menet szél a szánon. Milyen igaz, hiszen ahogy járom Európát ilyenkor az ajándékokkal, mindenhol más az időjárás. Hamburg szitáló eső. De a frizurám tényleg érintetlen marad. Oszló, hulla hó. Nem számít, a hajam akkor is tart. Madrid, langyos szél, ugyan az én frizurámnak meg sem kottyan. És tudják mi a titok? Végig rajtam van a sapka. És így van, közben egy ismert reklámból idéztem, mert én is nézek tévét, és engem is bosszan, hogyan lehet negyed óránként negyed óra reklámot sugározni, mind a 167 tévéadón egyszerre. Vajon ki fizeti ezt, és miből? Nádas György jelenetében talán megtudunk egy-két kulisszatitkot a reklámipar működéséről, előadják az egyik szerepében Vida Péter, a másik Nádas György, a reklámos Kaszás Gergő.
8: Kop, kop, kop.
6: Tessék!
8: Kop, kop, kop, kop!
6: Tessék!
8: Jó napot!
6: Nem érek rá, nem, gyertek máskor!
8: Szervusz, Dönci bácsi, csak gratulálni jöttél!
2: Jó, jó!
8: Hát ez a múltkori tampon reklám, amit csináltál, az csoda volt!
6: Jó, köszönöm, köszönöm, de most tényleg, hát, most nem érek rá!
8: Hogy is volt, hogy a Royal Bulton, Royal Kaszni, Royal Ágyba, legjobb a Betty!
2: Hátulról!
8: Nem, összetévesztettem. Ja. Az egy másik reklám volt, de a tied is nagyon jó volt. Mondtam is a Bélának, jaj, de jó, a Dönci bácsi reklámja. Mondta Béla, vagy nem mondta?
2: A hátulról.
8: Na, igen, mert mögöttem állt.
6: Jó, köszönöm, hogy gratuláltok, de most tényleg bocsássatok meg. Iszonyatosan el vagyok foglalva. Egyébként... tudom, hogy miért jöttetek, de sajnos hiába, mert nincs munka.
8: Most ez mit csinálod, Dönci bácsi? A múltkor nem kihúztunk azzal a cvak reklámmal a Slamasztikából, na? Milyen volt?
6: Persze. Én hülye, bíztam bennetek, el se olvastam, beadtam nekik, és 2 hónapig kitiltottak a piacról.
8: Az rendben van, de jó szlogen volt.
6: Na, cvak vezet világtalant. Baromi jó.
8: Meg cvaktyúk is talál szemet.
2: Most azért jöttünk.
8: Hallassál, már megbeszéltük, üzletről van szó, én tárgyalok. Jó. Most azért jöttünk, Dönci bátyám, mert van egy nagyszerű autós hirdetésünk.
6: Igen.
8: Olyan jó, hogy eldobod magad, Dönci bácsi, elmondjuk?
6: Nem, Isten.
8: Pedig jó, na figyelj, 3 napig tart egy csoda.
2: Ami autónk a Suzuki.
6: Hogy ennyi? Ez rettenetes.
8: Rettenetesen jó, ugye? De várjál, Dönci bácsi, autóból van még autóból, tele van a padlás, ezt hallgass meg, ez egy Kia hirdetés.
6: Nem hallgatom.
8: Jó, akkor mondom, én kezdem, Béla, jó? Vagy te kezded, jó, akkor kezdem én. Figyeld azt, hogy a gyerkőc mondja, szia, mi a?
2: De jó autó, a Hyundai.
6: Ez szörnyű, könyörgöm, hagyjatok. Tényleg hagyjatok, 10 percen belül le kell adnom egy intim betét szlogen.
2: Segítünk.
6: Nem.
8: Éri a Dönci bácsi, a fejére kenjen sampont,
2: hordjon magánál mindig törő között.
6: Ez iszonyatos, jó, gyertek vissza délután.
2: Mondja nekem, Bélukám.
8: Nem Bélukám, a Dönci bácsi.
2: A rím kedvéd Béla.
8: Te semmi vagy! Látod, Dönci bácsi, milyen jó szakemberek vagyunk! Délután, Bélukám! Ez a rím csak úgy jött belőlünk, neked adjuk ingyér!
2: Bizony, mi mindent tudunk, mi annak az ellenkezőjét is
8: nekünk
2: tudunk.
8: A kis ujjunkban van a szakma! Tessék, mondjad, csak az első szót, mondjad!
6: Nem mondom!
8: Jó, nem mondom, gondom van a gombomon! Na!
6: Kérlek, hagyjatok!
2: Hagyjatok, még egy gumit adjatok!
8: Rémes, benne van a krémes!
6: Úristen, hagyjátok már abba,
8: zenéljen az abba!
2: Kolbász van a babba!
6: Jó, könyörgöm, tényleg... ide figyeljetek! Nincs időm. 10, azaz most már csak 8 perc múlva várnak a betétesek, és még előttem van egy laptop, egy hónaspré, egy fokrém, egy utazási iroda.
8: Utazási iroda van! Figyelj, Döci bácsi! Indul a hajó irány, észak, fütyülnek a...
6: Fedélzetmesterek! Talán a tengerészek?
8: Úgy nem rímel.
6: Jó, és a hónajspré?
8: Megóvta a hónaját.
2: Szagos sprével jobban járt.
6: Úgy, persze. És a fokrém?
8: Mosson fogad foxidenttel.
2: Én fogom is attól megtelni.
6: Ez jó, és... És a magyar kábelművek?
8: Mutatom, havasokból jött az ábel.
2: Kilóg belőle a drót.
6: Kilóg belőle, majd adok én neked.
8: Döcibácsi, mit akarsz azzal a késsel?
6: Szogent akarok faragni.
8: Ne viccelődj már, Döcibácsi.
6: Magyar hajnal hasad, megszúrom a hasad.
8: Döcibácsi, nekem gyerekeim vannak, mi lesz velem?
6: Nem érdekel, mi lesz veled, kiontom én most a beled.
8: Pedig ez milyen jó.
6: Megdöglesztek, kis disznó.
8: Döcibácsi, van egy piszok jó Dankó rádiós hirdetés.
6: Nem akarok többet hallani.
2: Mindent be fogsz hallani.
8: Figyelj, Döci bácsi, hallgass Dankó rádiót!
2: Szórja tisztára a diót!
4: Végem van.
8: Döci bácsi!
2: Nézd már, ez meg, mit csinál, meghalt?
8: Meghalt? És még ez akart a reklámszakmában érvényesülni? Ennyit nem bír ki? Na majd csinálunk neki egy szép sírveset. Azt mondja, nem bírta a reklámokat!
2: Feldobta a talpákokat!
9: Mi hiányzott még, hölgyeim és uraim? Hát egy kis csáti észosztás. Pótoljuk is gyorsan ezt a hiátust, már is kapcsoljuk a falugyűlést, ahol már türelmetlenül toporog a falu apraja nagyja, vagyis Bozó Andrea, Bezerédi Zoltán, Nádas György, Reviszki Gábor, Vida Péter és a szerző, a katonéni bőrébe bújt Ihos József.
10: Tisztelt csáti polgárok, polgárasszonyok és polgárkomaasszonyok.
2: Halljuk!
10: Lassan közelednek az ünnepek, és szeretném, ha itt és most eldöntenénk, hogy legyen-e idén csáton karácsonyi vásár.
11: Én...
10: Tessék talán.
11: Azt nem tudom, hogy legyen-e, csak azt tudom, hogy idén én is készítek mákos gubát. Majd a Kató néni elmondja, hogy mi kell hozzá.
2: Hát angyalom, a mostani elkészítés kicsit más, mert régen sok mák kellett a gubához,
11: és most?
2: Sok guba kell a mákhoz. Na megmondom őszinte, angyalkáim, hogy nekem különben is mennyei a főztöm.
8: Persze, mert akinek eddig főzött, az már mind a mennyekbe került.
10: Apropó, gratulálunk a tanárnőnek, hogy sikeresen végrehajtotta a csáti köcsökbe főtt Irén általános iskola tanügyi reformját.
8: És hogy csinálni reform?
11: Nagyon egyszerűen. Az elsősöket visszaküldtem az óvodába. A felsősöket nyugdíjaztam. Tornatanárt felmentettem tornából, a csontvázunkat pedig kölcsönadtam egy fogyókúra reklámhoz.
12: És mi lett a számtan tanárunkkal?
11: Őt érdemei elismerése mellett négyzetre emeltem.
10: Lassan előkerülhet a főtéri Betlehemünk is, amit mindig megcsodálnak az ide látogatók.
2: Akkor szörözzen 3 új királyt, mert a régi bábukat a baleráz bezárta valahova.
10: Miért zárta be a királyokat?
12: Mert még maga mondta a Covid alatt, hogy aki koronás, az zárjam karantén.
10: Szóval visszatérve a kérdésemre, legyen-e karácsonyi vásár, vagy ne?
11: A tavalyi vásárba a Kató néni 5000 forintért tehénlepényből jósolt.
10: Tudom, nekem is, de nem vettem haszna.
12: Mi? Mit jósolt az öreg lány?
10: Azt, hogy még az idén férjhez megyek, és szülök 2 gyereket. Erre mit lehet mondani?
8: Hát tudja, fene magából azért sok mindent kinézett.
13: Én viszont fel fogom magát jelenteni, mert láttam, ahogy a sógorával sétálva nyilvánosan leköpte a választási plakát képemet.
14: Igaz, hogy leköptem, de csak azért, mert a sógorom siket, és csak én tudtam neki elmagyarázni, hogy maga a fényképen kiköpött pédesapja.
15: Én tavaly killenni karácsonyi vasárész, árulni lí-szalámi.
14: Mi lenne a lí-szalámi?
15: Téli! Én akkor nagyon megfázni.
11: Jaj, hallom is, ahogy reggelenként köhög. Mondja, nincs magánál egy kezdődő légcsőhúrót?
15: Most éppen nincs, de holnapra hozhatni. Milyen színűt szeretne?
14: Képzeljék én meg, hogy jártam a tavalyi vásárban, volt udvarlón felismert, az hazáig kárgatott, mert meg akar csókulni.
11: Na, és megcsókolta?
14: Sajnos nem, mert mire utajét elfelejtett, hogy miért kárgatott.
15: Úgy hallani, a kanton néni meg már holnap disznót akar vágni?
14: Bizony, a disznó kivételével már mindenki beleegyezett. Csak az a baj, hogy ilyenkor a ruhám úgy tele lesz zsírszaggal, hogy legszívesebben mindent ledobnám magamra.
12: Akkor dobja le már most! Miért? Legalább nem kell holnap Böllért hívni. A disznó meglátja magát mesztelen, ilyettébe kileheli a lelkét.
14: Bezzek, ha látod volna, menj asszon koromba. Klinger, maga még emlékszik, és látott engem, hogy a fátyol alatt helyemen?
16: Ja, igen. Mit tagadás, amikor felhajtotta a fátylát, nekem is elállt a lélegzete.
12: A szépségétől?
16: Nem, az aszmámtól.
17: Mint tapasztalták, új körzeti megbízott érkezett a faluba.
16: Engem mindjárt meg is büntetett, mert vezetés közben szemüveg volt a szememen.
12: Melyik? A távolba látó?
16: Nem, a hegesztő.
15: Én tenni panasz neki, mert tegnap fegyvernek látszó tárgyal kirabolni lédohánybolt a nemzeti spanglit, még lőni rabló a plafonba is.
17: És a polgárőrünk nem hallotta a lövést?
12: De, hallottam. Csak tetszik tudni, én 20 évig versenyúszó voltam. És ahogy meghallottam a dörrenést, azt hittem startpisztoly, ezért reflexből ledobtam a ruhámat, és kétszer átúztam a főtéri szökőkutat.
17: Ha már a víznél tartunk, az utóbbi időben sok volt a horgász baleset a Csáti tavon. Ezért a tanárnő társadalmi munkában vállalta, hogy úszómesterként kihúzza a vízből a bajba jutott horgászokat.
15: Engem is kihúzni, Elvirácka?
11: Ki? De gyorsan vissza is dobnám.
15: Miért?
11: Mert maga nekem méreten aluli.
17: Sokan utaztak külföldre is az idén.
14: Én voltam az unokámnál Ausztráliába, elvitt az őserdőbe, és az ott lakók igen megörültek ám nekem, mert folyton magasba dobáltak. Csak azt nem tudom, hogy miért.
15: Szerintem azért, mert lenni a lábai olyan görbék, hogy beszélőtek azt hinni bumerang.
11: Én szívesen lennék tanár Ausztráliában.
17: Miért?
11: Mert azok 12 órával előrébb járnak, így előbb letelik a tanév.
12: Mi évente csak karácsonykor megyünk fel az anyósomékhoz.
11: Pestre?
12: Nem, a tetőtérbe. Még a konyhába se szoktak lejönni.
14: Akkor hogy esznek majd halászlevet?
12: Mit eddig? Fölnyomatom nekik búvárszivattyút.
17: Emberek, felkértem a tanárnőt, hogy az ünnepekre szervezzen a Csáti Bunyós Pityú Komoly Zenei Központban egy értékadó zenés este.
16: Én csak azt a balettot szeretem.
11: Miért?
16: Mert csak ott látni olyan nőket, akik órákon át egy szót se szólnak.
15: Képzelni, én tanulni Peking Ballet, és lenni beugrász, hagyjuk tava.
11: Na mondja, na és mi volt a vízhangja?
15: Vízhangja egy szobanász, és utána blúgy, blúgy, blúgy.
17: Zárszóként csak egy szomorú megjegyzés. Igaz a hír, hogy a balerázúrék az ünnepek alatt válnak?
12: Sajnos igaz. El is vagyok keseredve rendesen. Olyan súlyos a helyzet, hogy nem marad más választás, mint az idegen légió.
15: És ennek mi lenni akadálya?
12: Az, hogy az a bolond asszony sehogy se akar bevonulni.
9: A következő levél írója, Pingvin Timike, aranyos kérdést tesz fel nekem. Szia Zoli Mikulás, mi a kedvenc ételed? Természetesen a természetes ételek a kedvenceim, mert ezeken nőttem fel, egy jó zsíros kenyér hagymával, szalonnával nálam mindent visz. Nem vagyok oda a mai modern ételekért, már koromból kifolyólag sem, így nem fogyasztok ketodehidratált lizinmentes jojoba olajat, mely nyomokban napraforgó héjat tartalmaz, pedig tudom, hogy kéne. Épp az előbb hallottam pont erről egy pár beszédet odakint, hallgassunk csak bele, mert ahogy hallom, most is tart, hiszen már is érkezik a két biovegán hölgy, Aradi Tibor és a szerző Varga Ferenc József.
18: Szia, Gyöngyiké! De örülök, hogy látlak. Ilyenkor mindig megnő az önbizalmam.
19: Anyád.
18: De örülök, hogy látlak. Ilyenkor mindig megnő az önbizalmam.

0: hova menti el a telefon?
1: Nem menti el, hát kihozzák.
0: Ja, boltból oda kell menni a bejárat elé.
1: Neked igen. De én már nem hiszek ezekbe, hát a jó múlt korában vettem pálmaszirupot, állítólag az javítja a látást.
0: És?
1: Rákentem a szemüvegemre, azóta se tudom lemosni.
0: Figyelj, a lencsétől biztos jobb lesz a látásod.
1: Most már nem merem megfőzni a lencsét, hagyom inkább a szemüvegembe.
0: Én tegnap párkanállal eszegettem ezüst kolloid lekvárt. Utána beláttam a szomszéd lakására.
1: Átláttál a falon?
0: Nem, nyitva volt az ablak. Te hogy abban a lakásban mennyi negatív energia van?
1: Nálam is volt régebben, de mostanában egy csengettyűvel körbe csilingelem a lakást, egy kitisztul a tér.
0: Hát amennyi negatív energiát a szomszéd kienged magából ebéd után, oda egy bazilika összes harangja is kevés lenne.
1: A én szomszédom, a Korpásiné most nemrég színezékmentes főzeléket csinált.
0: Színezékmentes főzelék? Az milyen?
1: Fekete-fehér.
0: És volt rajta valami feltét?
1: Nem, feltétlenül meg kellett tennie a gyereknek. Amúgy te vegán vagy, vagy vega?
0: Én kérlek szépen ovolakto-paleo-bio-vegán vagyok.
1: Hát próbáljad ki a vegán marha húst.
0: Azt miből csinálják?
1: Há, vegán marhából. Szoktam tenni rá egy kis Himalája sót.
0: Hát én most nem fogok amiatt oda utazni.
1: Pedig a szervezetnek nagyon sok anyagra van szüksége, mindenféle fémekre, kalcium, nátrium, cink, vas.
0: Akkor azért ilyen nagy üzlet a színes fém.
1: Meg a magnézium.
0: Hát az ember ma már magnézi, hogy mit vesz. Igen, te miket veszel, hogy legyen benned elég fém?
1: Orsós tésztát.
0: Jaj, nem is mondtam, az unokám elkezdett paleózni.
1: A 3 éves gyerek?
0: Igen, összefirkálta a falat. Rárajzolta a teljes családot, meg egy nagy dinoszauruszt.
1: Jaj, kedves a kölöktől, hogy téged is lerajzolt. És mit szólt a vejed?
0: Az olyan hülye, egyszerű, mint a barlangrajz.
1: Jaj, most jut eszembe, próbáltad már a keto diétát?
0: Próbáltam mind a kettőt, de igazítsd meg a fogsorod.
1: A ketogén diéta lényege, hogy mozgás nélkül is le tudsz fogyni keto 3 hét alatt.
0: Hogy?
1: Úgyhogy marha drága. Kettő hét múlva egy filléred nem marad rendes kajára.
0: Nem hiszek én ezekbe a internetes diétákban. Múltkor is megnyitottam egy ilyen fogyós oldalt, oda volt írva, hogy a webhely sütiket tartalmaz. Hát akkor hogy fogyjak le?
1: Hát van olyan édesség, amitől fogyhatsz, például E-mentes fekete ribizli joghurt.
0: És akkor azt hogy kell kimondani? Ribizli. Van íjmentes ribizli is, mert ezt akkor a fogammal nem tudom kimondani.
1: Jaj, most megnevettettél, pedig mostában olyan rossz a hangulatom.
0: Lehet kapni hangulatjavító teát.
1: Tudom, kipróbáltam, nagyon kellemes, de egész éjjel a vécére rohangáltam tőle, olyan ideges lettem.
0: Ez a sok paradicsom a földön, itt mind a tiéd?
1: Atya úrista, a közérbe most ilyen gyorsan lebomló zacskóba kell berakni minden.
0: Lebomlott.
1: Biztos lebomlott. Te és az a nagy tégely, az micsoda?
0: Ja, ez nem tudom, de akciós volt. Állítólag allergén és teljesen természetes anyagokból.
1: Milyen természetes anyagokból?
0: Hát azt mondja, hogy mondom, emulgálószer, hidrogénezett, nem tudom micsoda, E-1498, aszkorbinsav, nátrium, dextróz, szaharoz, élőflóra.
1: Élőflóra? Akkor miért nem mozog?
0: Biztos megdöglött, amíg beszélgettünk. Hát nem tudom.
1: Hát nézd, ha nem tudjátok megenni, tisztítószernek jó lesz.

0: válsz.
1: Lehet, hogy az is. Na, megyek haza, mert már nagyon néhes vagyok. És te? Olyat Na. fogok enni, amiben van hús, meg krumpli.
2: Brassói?
1: Nem, Lidlis akciós újságot.
3: A környezetszennyezés egyik legeklatánsabb jele, hogy évről évre kevesebb a könyvmoly. Bajban van hát a kiadói piac, egyre nagyobb szükség van a bestsellerekre. Ezt taglalja a Turbuj Lilla most következő jelenete is, amelyet előadnak Bezerédi Zoltán és Vida Péter.
4: Pirike, drága, küldje be a szerkesztő úrat, legyen szíves.
5: Itt is vagyok, igazgató úr, üdvözlöm, szép napunk van, nem de vár.
4: Na, törölje le gyorsan azt az undorító vigyort a képéről. Most jöttek meg a fogyás jelentések a könyvterjesztőktől. Katasztrófa! Remélem tartogat valami világra szóló felfedezést a hóna alatt, mert különben lehúzhatjuk a rólót.
5: Ó, csak nem olyan vészes a helyzet.
4: Csak de.
5: Hát akkor itt hozom a Jani Csákné új kéziratát, hogy azt mondja. Hogyan fogytam 22 kilót orosz krémtortával?
4: Hagyjon engem békén a Jani Csákné kézirataival, amióta valami újságíró gyakornok kinyomozta, hogy még mindig 84 kiló, pedig az első 4 könyve szerint összesen már 112-t kellett volna fogynia a 78-ból, a kutya se kíváncsi rá.
5: Értem én, igazgató, értem, értem. Akkor nézzünk valami mást. Van itt egy ilyen zarándoklós megvilágosodós.
4: Hova? Spanyolországban?
5: Nem, ide Kanizsa mellé, Homokkomáromba. Jaj. De megvilágosodni ott is lehet. A Caminón meg már annyian sétafikálnak, hogy lassan jobban hasonlít egy hipermarket parkolójára szombat délelőtt, mint zarándokútra.
4: Tele van a piac, meg a hócipőm a zarándok könyvekkel. Ugorjuk!
5: Jó, akkor talán ez az. Néhány apró vágás a désmelkosárért, avagy egy plasztikai sebész vallomásai.
4: Hallani sem akarok a plasztikai sebészekről. Épp, hogy kifizettem a barátnőm műtétjét, és már le is lépett a személyi edzőjével az Ariban.
5: Bocsánat, főnök, nem tudtam. Akkor átugorjuk ezt a fitness tanácsadó fizetecskét, és lássuk csak, tessék, akasszátok fel Gyuri aput, szociohorror. Vagy egy pártkassza fúró börtönnaplója, dokumentumregény, felepségem első hete, memoár kötet, akkor szeress, örülj, gazdagodj, életvezetési tanácsadó, nem? Akkor elsősegélynyújtás rendőröknek és utcai harcosoknak.
4: Jaj.
5: Vagy szépen magyarul, parlamenti idézetgyűjtemény.
4: Elég, elég, elég! Dögunalom valamennyi! Másra van szükségünk, valami teljesen újszerűre és meglepőre. Valamire, amitől eláll az ember lélegzete.
5: Az az igazság, hogy már csak egy kézirat marad, de én nem hiszem, hogy ez lenne az igazi. A címe is annyira primitív, azt mondja, emberi történet.
4: Hmm. Azért mondjon valamit róla. Miről szól?
5: Hát ez az. Csupa szimpla, egyszerű dologról. Élnek benne, meg szeretnek, aztán meg meghalnak. Semmi akció, semmi botrány, még egy árva gyilkosság, vagy vérfertőzés se.
4: Szokatlan. Meglehetősen szokatlan.
5: Meg vannak benne ilyen leírások. Tudja, a tájakról, meg emberekről, és a cselekmény is egészen logikus.
4: Nagyon különös.
5: Ha nem lenne túl merész kijelentés, még azt is megkockáztatnám, hogy némi jellemábrázolást is belecsempésztek.
4: Na ne, azt is? Ez már brutális.
5: És bevallok még valamit. Én a végén majdnem sírtam. Pedig ilyen az utóbbi 15 évben nem történt velem.
4: Döbbenet. Tudja mit? Egy életem, egy halálom, belevágunk.
5: Oh,
4: ilyen hajmeresztő képtelenség biztos, hogy nincs az egész könyvpiacon.
3: Maksa Zoli Mikulástól kérdezem, aki velem egykorú, írja levelében Tűzhős Bertalan Kutymáról, bevettem egy szexuális teljesítmény fokozót, ami annyira hatott, hogy lassan 4 órája állok sorban a gyógyszertárban valami ellenszerért, de folyton beállnak elém, mert nem tudok közel állni a pulthoz. Kedves Bertalan, csak várjon szorgalmasan. Nyugi, megvan az ellenszer, a Lankadin. De ha erre sem következik be megnyugtató változás, menjen el Sorompónak. Önök viszont ne menjenek sehova, mert már is érkezik egy igazi humorintézmény, a ma 70 esztendős Fábri Sándor.
0: Köszönjük szépen, nagyon kedvesek! Ezen a jeles napon beugrott unokaöcsém is hozzám, Fábri Kornél, aki pispek lett szeptember elején, és a Leányfalusi Szent Gellért lelki gyakorlatos házban tartanak közös lelki gyakorlatot az összes pispekkel. És kérdeztem, hogy hogy élsz? Hát azt hittem, hogy kis palota, legalább egy palota részlet, jó vacsorák, ebédek, finom borok, házvezetőnő. Hát kiderült, hogy ugyanott lakik a Vörösmarty utcába, a Póló étteremből rendel dobozba kaját, egy adag két napra is jó, és maga húzza ki a kukát. Mondom, jó, hogy nincs házmester, mert azért meglátta volna, hogy hát a pispek húzza ki a kukát, azért az elég vicces lett volna. Van egy szobája, szép lehet, Esztergomba az érseki palotába, de sosincs ott. Úgyhogy hát a pispekek élete is más már, mint annak idején volt. Na, nem erről szeretnék beszélni, ugye, talán sokan ismerik azt a szlogent, hogy nyelvében él a nemzet, ha eleget nemzet. Ugye ez arra vonatkozik, hogy nyilván a nyelv életben tartása az összefügg a demográfiai pozitívumokkal, és most egy kicsit elkezdtem tanulni, ugye az egyik első kifejezés, hogy nekem bejön. És emlékszem, hogy egy barátunk nagymamája, aki szeret a fiatalok között lenni, megsüt 200 palacsintát, csak hogy érezzék a bázist, és állandóan ezt hallotta, hogy bejön, bejön, úgyhogy a végén megkérdezte, hogy ki jön már be, mondjátok. Ugye nem lehetett ezt pontosan érteni, na most ti is tudtok biztos ilyen szavakat, ezeknek a nagy része angol, de én most elmesélek egy egész régi, ez körülbelül 100 éves, ezt egy rokonútól tanultam, kíváncsi vagyok, hogy mit értenek belőle. Bázi Illem volt a Steignin. Egy Ürge brifkójából kiemelték a matért, elkapták a pacekot, bevitték az Oberhére, kapott két mázsát és meszelték, most jött Póter a Jergliből, és most otthon zummog. Ugye? És hát ezt gyerekkoromban le kellett nekem fordítani, vagy fiatal koromban, lehet, hogy nem is minden szó van pontosan a helyén, ugye? A meszelték az azt jelentette, hogy kitiltották Budapestről. De használjuk úgy is, hogy megbüntették, tehát itt gondolhatunk akár a börtön lemeszelt ablakaira is. A Jergli az börtön, de még hivatalosabban toloncház. Most jött Póter a Jergliből. A Póter az azt jelenti, hogy valaki szabad. Tehát ha lenyomta a két mázsát, most jött Póter a Jergliből, és most otthon cummog, ugye? A Steigni az a nagykörút, ugye? Tehát egy Ürge brifkójából kiemelték a Steignin a matért, ezt értjük, elkapták a pacekot, bevitték az Oberhére, ugye? Az Oberhé az a rendőrség, a rendőrkapitányság. Itt most nyilván egy bőrügyi szleng szeletről van szó, de a fiatalság is mindig szerette kódolni a saját nyelvét, ugye? Hogy a szülők, nagyszülők ne értsenek mindent, amit ők összetitkoskodnak. Emlékszem arra, hogy a 60-as évek végén nagy vita volt arról a kifejezésről, hogy olajra lép. Ami szerintem szenzációs, tehát képszerű, és Lőrince Lajos, a nagy nyelvvágus megvédte, hogy ez igenis szemléletes, nem ellenkezik a magyar nyelv szabályaival, és egész nyugodtan lehet ezt használni. Na, jön egy kis rendőrös történet, kíváncsi vagyok, hogy ebből mennyit értenek, ez is 60-as évek. Rendőr leállítja a biciklistát. Se di mango, se cicka szem. Kajl a kormány, tájfun kabát, deltoid nadrág, a lulli meglobog, mint a trikolor, fölül meg a fing sem gyünki. villancitera a hátukon? Na ebből te mit értettél? Ugye Kajla kormány az a versenykormány, ami lefele mutat, se dimangó, se cicka szem, azt nagyjából lehet érteni. Hát a Tájfun Kabátot ma már ugye csak hozzám hasonló érett fiatalok ismerik, ugye? Ez volt a nevezetes Orkán Kabát, ami miért nem Magyarországon ilyen luxus szikké változott, ez tulajdonképpen egy olasz esőkabát volt, és olyannyira etablálódott az Orkán Kabát, hogy a rendőrök is ezt hordták. Na kérem szépen, hát próbáltam egy-két ilyen mai kifejezést összegerebézni, például, hogy slay, ez azt jelenti, hogy fine, jó, klassz, frankó, már ha értik a magyarázatot, a slay egyébként az megölni, lemészárolni, ezt át tudnám kötni a magyar halálival. Ugye, azt egy időben sokat használtuk, hogy haláli egy fazon. Ugye? Mert vagy nagyon klassz, nagyon klafa, oltári, ugye ilyeneket mondtunk, később lett a zsír, ami nekem nagyon tetszik, ugye, mert a zsír az zsírozza az alkatrészeket, tehát ha valami működik, akkor az zsír, az klassz, és volt egy ilyen rövid ideig használatos folklór változat, hogy zsírkutya. Ezt én először nem is értettem, meg egy kicsit túlzásnak is éreztem, és ugye van az a kifejezés, hogy lezsírozni, ugye, tehát elintézni valamit, tehát a homokszemet kipöckölni egy kis zsírral a gépezetből, ami ugye természetesen nem technikai fogalom, ugye, tehát lezsírozni, elintézni. Most már az sincs, hogy tesó, tes. Tehát ezt is rövidítik. Ugye SMS-ben nem úgy írnak, hogy vagyok, hanem vok. Nagyon creepy valami. Tudod, mi az a nagyon creepy? Ijesztő, tudja a gyerek. Azt a 700-át. Nagyon creepy. Ugye a creepy az a csúszó-mászó. Tehát csúszik-mászik, tehát ijesztő, ronda, gusztustalan, hát gondolom a kígyók, békák világából jött ez a nagyszerű creepy. Nagyon fulli, nagyon fullos. Ugye minden van rajta, ugye ez is angol, tehát fullos a verdát tes. Ugye, bár a verda az már régebbi. Hát ez cuki, azt mondja, ez nekem nem annyira gyere be. Például a tápióka puding, vagy valami ilyesmi, szóval ez nekem nem annyira gyere be. Mecsi-mecsi, ez az angol match szóból van, tehát az én öltözékem most mecsi-mecsi, mert egy csodálatos ilyen bézs színű kardigán, ami már nekem az öreg otthonba is jó lesz, zsebe is van, nagyon komfortos, ugye hát cipőt se nagyon veszek már, tehát van egy ilyen sárga csodálatos csizmám, és hozzá egy ilyen mogyoró barna igényes kornadrág, ami mecsi-mecsi, tehát stimmel, ugye futball meccs az a találkozó, és angolban van a matchmaker, ugye a házasság közvetítő, tehát aki összehoz, összemeccsel, összetalálkoztat embereket. Hát a HMC-t azt én is ismerem, az a helyi menőcsávú, ugye? Ez a local running guy, ezt most én fordítottam le, ilyen természetesen nincs, van aztán ilyen, hogy nagyon boomer. Ez 45 után keletkezett ez a kifejezés, méghozzá a baby boomból, ugye? Tehát annyian haltak meg, hogy Amerikában és Nyugat-Európában is rengeteg gyerek született, jött egy baby boom, de tulajdonképpen ezt a generációt, vagy ennek a képviselőit ma már elmaradottnak tekintik, korszerűtlennek, és a többi, úgyhogy boomer, boomer a csávó. Isteni, nemrég fölhívtam egy haveromat, marha rég nem használtam ezt a kifejezést, és csak annyit kérdeztem, hogy modern vagy? Olyan röhögött, hogy eldobta a telefont, mert a mi ifjú korunkban ez rendszeresen ment, hogy a modern fiatalok, tehát milyen a modern fiatal, mit kéne tenni, hát mi már akkor is mondtuk, hogy szerintem mi ezt ki fogjuk találni, tessék ránk bízni, de állandóan ment ez a modernezés, ugye? Hogy mennyire vagy modern fiatal. kislányom hozott egy kiváló szót a izompacsirtára, hogy ki van tesizve. Tehát nem ki van gyúrva, mert neki már ez is valószínűleg egy történelem előtti kifejezés. Ja, kérem szépen, ghostingol. A ghost az a szellem. A ghostingol az kap valami üzenetet, de nem válaszol rá. Eltűnik. Szellemmé válik. Ez viszonylag szellemes. Sus. Az azt jelenti, hogy gyanús. Ez az angol suspiciousből jön. Csillezés az a pihenés. A chill tulajdonképpen ugye mondják, hogy chilli az idő, tehát hideg, tehát a chillezés az a lelassulás, lehűlés, ez Goából ered, ahol a szipka partik után egy kicsit csendesebb zenét tettek föl, és próbáltak kihűlni ebből a rettenetességből. Nagyon gatya! Hú, ez a kabaré nagyon gatya lett, de remélem, hogy nem fogom ezt mondani, ami még nem lenne baj, de nagyon remélem, hogy ők se, ugye? Nekem nagyon tetszik a zúzós buli kifejezés. Hát ezt főleg angol barátaink gyakorolják Budapesten, Airbnb háttérrel. Hát a mi időnkben még azért a valakire, tehát hogy fickó, arra is volt egy rakás kifejezés, ipse, tag, krapek, figura, arc, ürge, csávó, manos, hapsi, hapek. Becsicskít! Ez a megalász csicskává tesz. Csak ebből csináltak egy igét, becsicskít. Toxik. Például egy kapcsolat. Szóval ez a kapcsolat már toxik, úgyhogy szállják ki belőle. Ama, kérdezz tőlem bármit. Ask me anything. Ennek a rövidítése. Ama. Rendőr, zsaruszer, fakabát, zsernyák. Dukka matyol alávág levarja. Ezek csak ilyen lapangó délután irogattam. És az az érdekes, ugye, hogy most minden angolból jön, illetve nem érdekes, hát bizonyos értelemben ez a természetes, de annak idején ugye rengeteg dolog jött a németből, például rengeteg szakmának a kifejezései, ugye hát maga a Malter szó is német eredetű, ahogy Nagy Bandót hívta Bonz Géza Sir Malter Scott, mert ő szeretett hosszan szerepelni, és egyébként pedig kömövesként indult a humor szakmába, de hát a hobli, ugye, ami gyalut jelent, és hát a legszebb szó, amit már szerintem nem használnak, az a wailing. Az gyönyörű. Már nincs is wailing. Nem mondom el, mi a wailing, nézz utána. Jó, és akkor ott volt a spice. Ugye magyarul éléskamra, és ott volt a sparhelt. A spárherd, ugye, tehát a takarék tűzhely. Na jó, hát szóval, ahogy én nézem az ifjúság nyelvét, nem aggódom. Rengeteg kreativitás van benne, és remélem, hogy amit hallottak, az nem volt gatya. Köszönöm szépen!
2: Kedves hallgatóink, a rádió kavarét hallották. A házigazda Maksa Zoltán volt. Kreatív producer Fábri Sándor. Dramaturg Sinkó Péter. Gyártásvezető Popovics András. Hangmérnök Zsidei János Zsonó. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak: Berta Zsolt, Bódog Pál, Csukrán Viktória, Danku Noémi, Kaiser Hajnal, Kerekes Endre, Takács Tibor. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2023-ban.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések, a meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Sulyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, Péújvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik.
0: Időjárás.
1: Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszúrtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Pszichoaktív, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
2: Balaton Rádió.
0: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai magazin műsora. Minden hétköznap reggel olyan területekről hozunk nektek információkat, mint az önismeret, a család, a párkapcsolat és a munka. Ezekből aztán több nézőpontból körüljárva a témát, alkothatunk véleményt, illetve szélesíthetjük a tudásunkat. Hamarosan kezdünk itt a Pszichoaktívban.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: éjjel-nappal a legjobbakkal, itt a Balaton Rádióban, azon belül pedig a Pszichoaktívot halljátok. Szia Robi!
1: Szia Feri, sziasztok!
0: Itt vagyunk mindketten Erdős Robival, és én Szabó Ferenc leszek a mai adásban, és a háttérben pedig Keresztes Balázs szokott nekünk segíteni a technikai feladatok ellátásában és biztosításában, úgyhogy most itt az ideje, hogy elkezdjük az első témánkat, ami arról fog szólni, hogy hogyan tudja segíteni a traumatikus élményeinket, hogyha ha beszélünk róla.
1: Igen, igen, beszélni mindenképpen kell, és ugye mindig szoktuk azt hangsúlyozni, hogy a kommunikáció mennyiben segít minket abban, hogy egy kicsit előrébb jussunk az életben, úgyhogy szerintem mindenképpen fontos ezt a pár percet is meghallgatni nálunk, úgyhogy szerintem csapjunk is bele, hogy akkor meg tudjuk ezeket a hasznos titkokat, információkat.
0: Gyerekkori bántalmazás, partnerbántalmazás, nemi erőszak, politikai üldöztetés, háborús kínzás, az erőszakos események túlélői gyakran titkolják, ami velük történt. Élményeiket olyan rettenetesnek érzik, hogy szerintük már hangot sem szabad adni nekik, mert egyenesen kimondhatatlanok. A túlélő egyszerre él át szégyent és retteg a feltárás következményeitől, pedig éppen a titok kimondása képes megnyitni a kaput, hogy elinduljon az a folyamat, amely során visszanyerheti a másokhoz kapcsolódás érzését. Alapvető szükségletünk a valahová tartozás élménye. Ennek átélését nagyban támogatja, ha úgy érezzük, hogy a többi ember nem az álarcunkat látja, hanem teljes valóságában elfogad minket. Judith Herman, amerikai pszichiáter szerint a traumát elszenvedett túlélők esetében a gyógyulás alapját a biztonságos környezetben történő feltárás, az emlékezés és a gyász teremti meg. Ez vezethet el a visszakapcsolódáshoz a mindennapi életbe. Mivel a pszichés trauma legmeghatározóbb élménye a kiszolgáltatottság és az elszakadás másoktól, ezzel magyarázható, hogy a gyógyulás csakis őszinte emberi kapcsolatok segítségével történhet meg. Akár terápiás, akár hétköznapi kapcsolatról van szó, olyan személy jelenlétére van szükség a feltáráshoz, aki empátiával fordul felénk, és akiben meg tudunk bízni. A gyógyulás során elbeszéljük a trauma történetét az elejétől a végéig, teljes részletességében és mélységében. Bár a történet elmondása elkerülhetetlenül mélységes fájdalmat és szenvedést okoz, hiszen elkezdjük megélni addig elfojtott fájdalmunkat és gyászunkat, megszabadít minket a trauma okozta rettegéstől és szégyentől. Ami kimondható és meghallgatható, már elviselhetőbb is. A titok kimondása után figyelmünk fokozottabban irányul majd az élet mindennapi dolgai felé, mivel a trauma már nem tölt be központi szerepet a gondolatainkban. James Bain Baker az 1970-es évek végén igazolta, hogy a megrázkódtatásokkal kapcsolatos önkifejező írás pozitívan befolyásolja az egészséget és a lelki jóllétet. Az amerikai szociálpszichológus kutatásaiban a fájdalmas élményeikről írók a kontrollcsoporthoz hasonlítva kevesebbet járnak orvoshoz, kevésbé depressziósok, és az iskolai vagy munkahelyi teljesítményüket nézve sikeresebbek az írás utáni hónapokban. Vajon mitől változnak meg a szenvedést okozó traumával kapcsolatos gondolataink, ha az érzelmeinket és élményeinket szavakba öntjük? Az egyik feltételezés szerint a katarzis miatt a szavakba öntés lehetővé teszi, hogy az érzelmek kimondásával és szabadjára engedésével leküzdjük a trauma okozta gátlásainkat. Egy másik feltételezés a nyelv rendkívüli struktúráltsága felől közelít. A szavakba foglalás arra sarkal minket, hogy oksági viszonyokban gondolkodjunk. Ez végső soron megadja azt az érzést, hogy kézben tudjuk tartani a dolgokat. Ha az élménynek struktúrája és jelentése van, sokkal kezelhetőbbnek és irányíthatóbbnak érződik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a trauma feltárása, kibeszélése, kiírása után kevésbé gyakran és kevésbé intenzíven gondolunk fájdalmas élményeinkre. A megosztás leveszi vállunkról az emlékeink súlyát, jelentős belső erőt adhat, lehetőséget teremthet, hogy felismerjük a bátorságunkat és merészségünket, hogy végül kimondtuk a kimondhatatlant. A titok kimondása az önmagunkkal megbékélés élményét hozhatja, megkönnyebbülünk, hiszen nincs többé rejtegetni valónk. Már nem kísért a traumatikus múlt, úgy érezhetjük, mi rendelkezünk saját magunk felett. Mindeközben fejlődik egészséges önszeretetünk, jobban toleráljuk a tévedéseinket, a gyengeségeinket, valamint felismerjük és intenzívebben örülünk a sikereinknek. Miután visszanyertük a képességet a kellő önbizalomra, megjelenik bennünk a vágy az emberi kapcsolatok elmélyítésére is, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, ugye itt arról van szó, hogy a trauma, hogyha valaki egy idő után tud róla beszélni, vagy megosztani másokkal, vagy akár írásba foglalva meg tudja fogalmazni, már sokkal elviselhetőbb, és utána talán könnyebben tud kapcsolódni az emberekhez. Te mit gondolsz erről? Mi lehet emögött, hogy ez így nyilvánul meg a mindennapi életben?
1: Ugye nagyon sokan vagyunk, és nagyon sokan vannak úgy, hogy azért a múltjukban vannak is sötét foltok, tehát vannak olyan események, amelyekről nem szívesen beszélgetünk, akár még a legjobb barátunknak sem mondjuk el, pont azért, hogy nehogy így egy ilyen leplet borítson az egész barátságra nézve, vagy igazából a viszonyokra nézve. És ugye nagyon sokszor ezt még egy párkapcsolat kezdetén sem fogjuk azonnal emlegetni, hogy velem ez történt, hanem ez szépen az idő során, amikor úgy érzi az ember, akkor kezd el róla beszélni, illetve hát ugye feltűnő lehet az, amikor egy-egy ilyen mélyponton, amikor úgy ezek a régmúlt beli események előjönnek, akkor a párunk vagy a barátunk észreveszi, hogy valami nem stimmel, és hogy bántja a lelkünket. Ilyenkor törnek igazán, vagy törhetnek igazán felszínre. Az, hogy mi ennyire zárkózottak tudunk lenni, az igazából talán a külvilágtól való félelem. Az, hogy hogyan fognak reagálni ezek után ránk. Akarunk-e erről beszélni, akarjuk-e magunkat áldozatnak, vagy egy negatív személynek beskatujáztatni. Tehát szeretnénk-e azt, hogy minket sajnáljanak, vagy vagyunk annyira büszkék, hogy nem mondjuk el, csak azért, hogy ne legyünk lesajnálva emiatt. Még ha egyébként ez segítséget is nyújtana a másik fél részéről. Tehát mindenképpen abból a szempontból egy érdekes dolog, és hétköznapi az egész, hogy szerintem az emberek 90%-ának van hasonló élménye. És hogy ezért beszélünk róla talán ritkábban, mert szeretnénk mind a párunknak, mind a barátainknak, mert ugye hát többnyire a családunk már tud ezekről a dolgokról, többnyire, vagy az esetek többségében, de hogy szeretnénk a pozitív oldalunkat mutatni, és szeretnénk azt megmutatni, hogy igen, mi velünk csak jó dolgok történtek. Tehát egy kicsit a külvilág számára egy sokkal pozitívabb, sokkal erőteljesebb emberként szeretnénk megjelenni, holott azért igen, az állarc mögött azért ott vagyunk mi, és ott vannak azok a szenvedéseink, azok a múltbeli fájdalmaink, amelyekkel igenis meg kellett küzdjünk az életünknek azon részében. Nagyon sokszor szoktuk hallani mindenhol, folyóiratokban olvassuk, vagy halljuk ugye a rádióban, vagy tévében bizonyos műsorokban, hogy nagyon jó a kommunikáció, és azt mindig használnunk kell, mert hogyha kibeszéljük a fájdalmainkat, kibeszéljük a szenvedéseinket, kibeszéljük azokat a dolgokat, amik belőlünk jönnek, és a múltunkból jönnek, és fájó emlékeket hoznak, akkor az a kibeszélés, az nem is kell, hogy megvárjuk a reakciót rá, de az, hogy mi kimondtuk, az, hogy mi elmondtuk valakinek, azzal megkönnyebbül a lelkünk, és valahol ez olyan, mint a szó elszáll, és valóban, tehát ez is el tud szállni, mint ahogyan a gondolat is egy kicsit kevésbé lesz fájdalmas ezek után, hogy kibeszéltük magunkból, és nem őrlődünk rajta folyamatosan. Az, hogy erre mi lesz a reakció, azért itt zárójelesen...
0: Kockázatos lehet, ugye?
1: Igen, illetve hát zárójelesen megjegyzem, hogy figyelnünk kell arra is, tehát beszéljük ki magunkból, mondjuk el, de válogassuk meg az erre alkalmas embert. Tehát amikor már ismerünk egy nagyon jó régi ismerősünket, ismerjük valamennyire, tudjuk róla, hogy mire, hogy reagál, és hogy vajon ő neki mi a múltja, és esetleg nem sértünk-e, nem szakítunk-e fel valami hasonlót az ő lelkében is, ami miatt ő is képes magába zuhanni. Tehát azért térképezzük fel a terepet jócskán, még mielőtt ebbe belevágunk. Mindazonáltal, hogy igen, kibeszélni mindig jobb a dolgokat, mint sem, hogy magunkban tartani, mert hogy egyébként, ha magunkban tartjuk, akkor őrlődünk és őrlődünk, ami viszont stressz helyzetet okoz, ami viszont a fizikális és testi egészségünket fogja szép, lassan, fokozatosan, de leépíteni, és ezt mindenképpen érdemes elkerülni. Tehát itt azért emögött nagyon sok minden van, tehát könnyű azt mondani sokszor, hogy beszéljük ki magunkból, mondjuk ki magunkból, de azokat a szempontokat mindenképp figyelembe kell tartani, hogy kinek mondjuk el, mikor mondjuk el, és hogy milyen megoldásokat fogunk találni közösen, illetve hogy és akkor még egy szempont, hogy számítunk-e majd arra, hogy az illető, akinek ezt elmondjuk, esetleg visszaél az információval, vagy nem úgy reagál, ahogy mi szeretnénk, tehát arra is fel kell készüljünk, hogy akkor legyen egy A és B opció. A opció, amikor meghallgat, és hát sajnálom, és veled vagyok, és miben segíthetek, ez az egyik, talán ez a pozitívabb hangvételű, és akkor van a B opció, amikor esetlegesen még minket okol azért, hogy miért nem voltál sokkal felelősebb, miért kellett ezt eddig tartani, tehát ez egy negatív, és erre is valahogy reagálnunk kell. Úgyhogy nagyon sok minden van emögött, de ha ezeket a szempontokat figyelembe vesszük, és mindenképpen érdemes arra ösztökölni magunkat, hogy kibeszéljük magunkból, akkor így mindezt összevetve szerintem így a lelkünk egy picit megnyugszik, és kevésbé fogunk gondolni a múlt ezen rossz árnyalatára.
0: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogyha a traumatikus élményünket megosztjuk másokkal, akkor annak mi lehet a módja, hogyan érdemes ezt kivitelezni, illetve hogy milyen hatása van ránk nézve. Hamarosan egy önismereti témával fogunk jönni, úgyhogy már készülünk is rá, úgyhogy várunk benneteket majd vissza a zene után.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések, a meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Sulyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, P. Újvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik.
0: Időjárás.
1: Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Balaton Rádióban. Azon belül pedig a Pszichoaktívban most arról fogunk beszélni, hogy mi a sikerhez vezető út. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint a születésnapi torta lehet, hogy szebb és finomabb idén a tavainál, és lehet, hogy soha nem lesz olyan tökéletes, mint a nagyé vagy a gurmé honlapé. Ám ha élveztük az elkészítés perceit, ha oda tettük magunkat hosszan és kitartóan, ha a piskótára és a krémre fókuszáltunk, és nem a közben érkező üzenetekre, vagy az épp lejáró mosásra, akkor megélhettük a mondás igazát, a siker maga az út, nem a cél. A célunkat nem multitaskinggal érhetjük el, hanem azzal, hogy egyidejűleg sokfélék vagyunk. Így képesek maradunk arra, hogy különböző, esetleg váratlan helyzetekhez is alkalmazkodjunk, és tehetségünket eltérő területeken is kamatoztathassuk. Szükség van arra is, hogy megtanuljuk figyelmen kívül hagyni a környezet pesszimista jelzéseit. Például azt, hogy válasz például valami egyszerűbbet, ez csak a profiknak megy kifejezés. Ha ugyanis válaszolunk, akkor a reakciónk is pesszimista lesz. Például ugye erre mondhatja valaki azt, hogy jó, tudod, csak megpróbálom, nyilván úgyse jön össze, valószínűleg majd le kell ugrani valami mélyhűtött cuccért. A pesszimista ellendruk épp azt blokkolja, ami a siker lényege, hogy élvezzük, amit csinálunk. Ez ugyanis már maga a siker, ami akkor valós, ha a választást önismeret előzi meg, és rájövünk, miben is vagyunk jók. Arra is szükség van, hogy megértsük, nincs ingyen ebéd. Így sült galamb sincs, semmit sem kapunk meg, csak új. Minden önálló sikerünkért keményen meg kell dolgoznunk, és bármit érünk is el, nem dőlhetünk hátra, jövőre is lesz ugyanis születésnap. Házépítés, balatonátúszás vagy feladat a munkahelyen, ahol mint minden folyamatnál ugyanaz a néhány dolog a siker kulcsa. Az utat, amely a sikerhez vezet, térképezzük fel, határozzuk meg a célokat és a részcélokat, és tagoljuk mérföldkövekkel, a megtett szakaszoknál pedig jutalmazzuk meg magunkat és társainkat. Nem mindegy az sem, hogyan mondjuk el sikereinket. Kerüljük azokat a mondatokat, amelyek így kezdődnek: sajnos eddig ezért nem tudtam, vagy hogy bár nekem nincs, vagy én csak, és helyette mesélhetünk úgy, hogy örülök, hogy, vagy büszke vagyok arra, hogy, vagy nagy munka volt, és sok idő. Szóval nem mindegy, hogy szavaink sikerkommunikációval, vagy kudarc kommunikációval mutatják be eredményeinket. Röviden, félig tele, vagy félig üresnek látják a poharat, pozitívan, vagy negatívan. A társas közeg szereti mérni a sikert, mégpedig az összehasonlíthatóság miatt. Mennyit keresünk? Milyen pozíciót töltünk be? Mekkora a hatalmunk? Milyen nagy a ránk bízott feladat? Hány emberünk van? Vagy van, aki, mikor azt mondhatjuk, hogy már 20 éve élnek boldog házasságban, 4 gyerekük van és mindegyik diplomás. Érdemes a viszonyítással óvatosnak lenni, és nem csak a vélt elvárások csapdája miatt, mindig lesz valaki, aki szebb, jobb, okosabb vagy gazdagabb nálunk. Ha netalántán okosak és gazdagok lennénk, akkor a fiatalabbakat irigyelhetjük, hol senki nem lehet mindenben sikeres. Se a társadalmi mércék, se önön belső értékek alapján. Mert nem is a siker a cél, az út maga a cél. Ebben pedig legfontosabb partnerünk az idő. Ne akarjuk legyőzni, és azt se hagyjuk, hogy ő győzzön le bennünket azáltal, hogy szűkös jószággá válik az életünkben. Ami mögöttünk van, azzal már az áttekintésen túl nem nagyon tudunk foglalkozni, a múlt nem alakítható. A hídon viszont csak akkor menjünk át, ha odaérünk a folyóhoz. Ám akkor, abban a pillanatban, ha kell, lépjünk ki a komfortzónánkból. Ez teszi lehetővé a siker addig ismeretlen megközelítését. Miközben jó, ha ügyelünk határaink védelmére. A nem szócska használata bizony gyakran azzal jár, hogy olyan terheket ne lőcsöljenek ránk, amelyek saját céljaink, sikereink elérését gátolják. Nikola Tesla, horvát-szerb-amerikai feltaláló mérnök szerint semmi sem fogható ahhoz a lázas izgalomhoz, ami akkor tölti el a feltaláló szívét, amikor látja, hogy valamely agyszüleménye sikeresen megvalósul. Az innováció egyik titka az úgynevezett Lean szemlélet alapszabályában rejlik. Szánjunk minden nap néhány percet annak végiggondolására, mit és hogyan csinálhatnánk jobban. Ebben az értelemben korunk divatja, az élethosszig tartó tanulás már maga is siker. Jó, ha tudjuk, hogy nem lehetünk mindenben sikeresek. Hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy mások felhőtlen párkapcsolatban élnek, harmonikus viszonyban idős szüleikkel, a gyermekeiket megfelelően nevelik, a jövedelmük lehetővé teszik a színvonalas életmódot, műveltek és kisportoltak. Az ember társas lény, sikere is társas produktum. Henry Ford, amerikai üzletember, az autóipar ikonikus alakja így határozta meg a jelenséget. Ha összejövünk, az a kezdet. Ha összetartunk, az a haladás. Ha összefogunk, az a siker. Az összefogáshoz megbízhatónak kell lenni, törődőnek, odafigyelőnek és tudni, hogy minden elért változás siker. Nagyon úgy néz ki, hogy jó, hogyha valamikor sikerrel tudjuk kinyilvánítani, hogy elértük ezt, megszereztük azt, meg azt. De Robi, te hogy látod, hogy maga az út azért ez egy hosszú folyamat? Hogyan lehet ezt meglátni akkor, amikor valaki benne van az útban, szembesül a nehézségekkel? Szóval mi az, ami a sikert tényleg kicsit kézzelfoghatóbbá teszi az ember számára szerinted?
1: Magát a sikert egyébként mi magunknak határozzuk meg, hogy mi az, ami a sikert jelenti számunkra. Tehát igazából nem tudjuk azt mondani, hogy ez egy általános kifejezés, és nem tudunk mögé tenni semmit egyébként, hogyha mi ezt nem tesszük mögé előzetesen. Tehát igazából mi magunknak határozzuk meg azt a célt, azt az elérendő célt, amit hogyha elérünk, akkor az siker. Tehát igazából a cél kiírás és a célok megtervezése az, ahová én el szeretnék jutni, az már csak, hogy azt megteljesítettem, vagy azt, hogy azt teljesítettem, akkor én sikeres vagyok. Tehát sikeres vagyok az életben, hogyha én fiatal koromban, amikor én betöltöttem a 18. életévemet, azt gondoltam, hogy én szeretnék egy magabiztos, vagy egy biztos munkahelyet, én szeretnék a pénzügyi szférában dolgozni, én szeretném, ha lenne majd egy lakásom, és szeretnék majd idővel egy autót is. És ha én ezeket elértem 10-15 éven belül, akkor azt mondom, hogy oké, siker, mert ez megvan. Tehát igazából a siker én a célkiírásod, a célok megvalósításához társítanám, és lehet az egyébként sikeres egy ember, hogyha több ilyen célt el tud érni az életében. De nem kellenek ilyen nagy távlatú dolgok, tehát nem kell nagy távlatokba gondolkodni semmiképpen. Tehát gondoljunk arra, hogy az is siker, ha én munkát szeretnék váltani, és beadtam az önéletrajzomat. Mert tudom azt, hogy mennyire nehéz arra magamat rávennem, hogy én most akkor leüljek, megnézem az önéletrajzomat, átolvassam, kiegészítsem, aktualizáljam, és erre időt fordítsak. És utána még ráadásul elkezdjek munkát keresni, és ezt be is nyújtsam. Na de hogyha ezeket így eltervezem, és megvannak azok a fázisok, amit így pipa, pipa, pipa, pipa, akkor a végén eljutok oda, hogy oké, sikeres volt ez a folyamat, mert hogy én benyújtottam az önéletrajzomat, és aktualizáltam, megoldottam. Tehát ez egy sokkal rövidebb időtartamot vesz igénybe, mint mondjuk, amit az előbb mondtam, hogy egy életem felét megterveztem már előre, és lehet, hogy lassabban 10-15 év kell, hogy kimondjam azt, hogy na most ez sikeres volt, ez a projekt. Úgyhogy én a sikert ennek könyvelném be, és az, hogy ugye vannak a sikerhez vezető út, a célok megvalósulásához vezető úton, azért göröngyök jócskám. Tehát azokra mindig úgy kell tekintsünk, hogy azok akadályok, ugye erre mindig a gátfutást tudnám a leginkább mondani, hogy azért ott is, de az is egy sport, ugye, tudatosan van felépítve maga a pálya, mert hogy vannak bizonyos szakaszokon ilyen akadályok, amiket át kell ugrani. De ha megy a gátfutó, és megáll az akadály előtt, akkor vége a versenynek. Tehát ha nem halad tovább, és nem ugorja át, akkor vége a versenynek. egy helyből átugrani azokat az akadályokat nem lehet. Tehát az, hogy én most futok, és akkor megállok, és úgy ugrom át, az nem fog menni. Tehát az életben is így megy, hogy megyek az életem során, jön egy akadály, nem fogok előtte megállni, és nézni, hogy ó, de szép magas. Hanem nekifutásból, lendületből, tehát élek, és lendületből, ahogy látom előre, hogy ott az akadály, már keresem a megoldásokat, már keresem azt, hogy hogyan fogom tudni átugrani, már keresem a kapcsolataimat, hogy kik fognak segíteni esetleg egy dobbantót rakni az akadály elé, amin keresztül én sokkal könnyebben át fogom tudni ugrani az adott akadályt. Tehát keresem a kapcsolatokat, a barátokat, önmagamat, azért, hogy már az előttem lévő akadályokat át tudjam ugrani, és el tudjak érni a célig. Talán ehhez tudnám hasonlítani a sikert, a célok megvalósítását. Úgyhogy mindenkinek legyen, vagy hát ha ti hallgatók is jónak találjátok ezt a hasonlatot, akkor építsetek ki magatoknak egy ilyen gátfutó pályát, és ezt erre mindig úgy tekintsetek, hogy ha szükséges a dobbantó, akkor a körülöttetek élő emberekkel vegyétek fel a kapcsolatot, és próbáljátok meg őket idézőjelesen felhasználni arra, hogy ezeket az akadályokat az ő segítségükkel át tudjátok ugrani.
0: Arról beszéltünk, hogy hogyan érhetjük el a sikereinket, illetve mi is maga a siker. Most pedig zenével fogjuk folytatni a Pszichológiai Magazin műsorunkat.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Társadalmi célú hirdetés következik.
3: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
4: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
3: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
4: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
5: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
6: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
7: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: Reklám következik.
9: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. A szilvásváradi lovas programok és lenyűgöző kiránduló útvonalak idén is kihagyhatatlanok. Irány a lacontessa.hu.
10: Szevasztok, itt a Dr. Béres
11: és a Verét Tomi.
10: Megjelent a legújabb Zámbogyi átdolgozásunk.
11: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felület.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit, ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény. Eszerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a Szociális és Családügyi Minisztérium, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, a Tudományos és Technológiai Minisztérium és a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban 2 nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzguzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházástól nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáról partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas.
3: Időjárás.
4: Ma erősen megnövekszik a fátyol és komoly felhőzet, és már előfordulhatnak záporok, délután pedig zivatarok is lehetnek. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharok, széllökések kísérhetik. A déli délnyugati szél napközben élénk erős lesz. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hideg front érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, az érkező hideg front mögött feltámad a szél. Reggel 8-14, napközben 12-22 fok lesz.

0: Egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ilyen nap a legjobbakkal itt a Pszichoaktívban. A következő információ és téma, amit fel fogunk dolgozni, az a munkaerőpiaci különbségekről fog szólni. Arról, hogy negyed évszázada még a férfiak vezettek az iskolázottságban, most viszont már sok éve a nők jeleskednek a felsőfokú végzettség elérésében. De ők állnak jobban a középfokú végzettséget tekintve is. Szorgalomban, tehetségben, nyelvtudásban sincsenek hátrányban. Hogyan lehetséges mégis, hogy ilyen előnyös kiindulási feltételek mellett ők maradnak le a munka világában, és a munkaerőpiacon kapott, illetve szerzett hátrányukat gyakorlatilag nyugdíjig nem tudják behozni. Az első pillanatban látszólag azonos esélyek már gyermekkorban különbözőek, ha a lányok és fiúk által elsajátítandó nemi szerepeket és személyiségjegyeket megvizsgáljuk. Milyen tulajdonságok szükségesek a munka világában a karrierhez? Ki lesz manapság sikeres? Legtöbbször előnyben van az erőteljes versenyző, szellemű, határozott és magabiztos személyiség. Néha pedig akár kifejezetten agresszívnak is kell lennie annak, aki a nagy versenyben ki akar tűnni. Márpedig a lányokba mindennek az ellenkezőjét súlykolják, kezdetektől fogva. Legyenek kedvesek, alkalmazkodók, engedjenek másokat is szóhoz jutni, ne kockáztassanak túl sokat, ne tolakodjanak, pláne ne legyenek erőszakosak. A nőkre sokszor jellemző szerénység és bizonytalanság, a maximális megfelelni akarás mutatkozik meg a gyógyszeripari és orvoslátogató pályázókat közvetítő portál által készített kutatásban is, ahol a nők álláskeresési viselkedését hasonlították össze a férfiakéval. A nők csak akkor adják be a pályázatokat egy álláshirdetésre, ha 100%-ban megfelelnek a kritériumoknak. A férfiak már 60%-os egyezés esetén is megpályázzák a pozíciót. Így már rögtön az álláskeresés szakaszában több lehetőséghez jutnak a kockáztatási hajlandóságuk, és a néha talán túlzott magabiztosságuk révén, és ez a különbség a későbbi években a tényleges munkavégzés során sem változik. A hazai hagyományos családmodell sem segíti a nők egyenlő esélyeit a munkaerőpiacon. A kenyérkereső, családját eltartó férfi és az otthon rendjéért, békéért felelős nő ideája még mindig mélyen él a köztudatban. Így a karrierista nő inkább számít szitokszónak, mint semleges vagy pozitív jelzőnek. Ellenben a szép karriert befutó férfit ünnepeljük, dicsérjük. Ha még azt is figyelembe vesszük, hogy a házi munkából is jóval nagyobb részt vállal az amúgy fizetett munkát is végző nő, akkor nem csoda, hogy az előmenetelére nem marad elég ideje. A gyermekvállalás tovább növeli az esélyegyenlőtlenséget. Bár férfi és nő együtt vállalja azt a bizonyos gyereket, paradox módon az anya karrierjére, munkaerőpiaci értékére hátrányos hatással van, míg az apáira előnyösen. A férfi innentől kezdve családfenntartó lesz, megbízható munkaerő, akit a munkáltatója értékel, hiszen nagy valószínűséggel jól fog dolgozni. A család anyagi biztonsága érdekében nem ugrál állásról állásra, nem kockáztat. A nő ezzel szemben évekre kiesik a munkából, már a várandóság alatt sem bíznak rá komolyabb feladatokat, nem léptetik elő, sőt néha fel sem veszik az adott munkakörre, mert szülőkorban van. Így kockázatnak számít a munkáltató számára. És ha vissza is tud térni a korábbi munkáltatójához az otthon töltött évek után, sokszor alacsonyabb pozícióba veszik csak vissza, és gyakran az időközben másoknak adott béremelést sem kapja meg, bár ezt a törvény egyértelműen előírja. Mivel a gyermekkel kapcsolatos teendők jó része a nőkre hárul, és ez jellemzően így marad a harmadik életév után is, amikor az anya visszatér a fizetés nélküli szabadságáról a munka világába, nem számít rá a munkáltatója teljes értékű dolgozóként, hiszen véleménye szerint sokat fog hiányozni, megbízhatatlanul teljesít. Ez a hatás pedig csak emelkedik a gyermekek számának növekedésével. Míg a 25 és 49 éves, egy illetve két gyermekes nők 73%-a dolgozott 2017-ben, a három vagy több gyermeket nevelő nőknek csak a 48%-a volt jelen aktívan a munkavilágában. Egy ország munkaerőpiacát, annak folyamatait, mechanizmusait az ottani törvények, jogszabályok nagy mértékben alakítják, ezekről pedig a törvényhozók döntenek. Joggal merül fel tehát a kérdés, hogy miért nem születnek a nők érdekeit jobban figyelembe vevő szabályozások. Az egyik lehetséges válasz lehet az, hogy a magyar parlamentben igen alacsony a nők aránya a politikusok között. Így nem csoda, hogy a teljes népesség több mint felét számláló nők érdekeit nem képviselik megfelelő módon. Részben azért, mert a hagyományosan nőinek mondott szakmák alul fizetettek, részben pedig azért, mert a fenti tényezők miatt ugyanabban a munkakörben a nők rendszerint kisebb fizetéssel számolhatnak, mint a férfiak, azaz jól számszörösíthető a nemek közötti különbség. Egyes kutatások szerint a nők átlagosan évi 2 hónapot ingyen dolgoznak, akkora a különbség a nemek között. Bár vannak előremutató kutatások, hiszen a PricewaterhouseCoopers egyik felmérése szerint, ha a bérkülönbségek a múltbeli trend szerint fognak alakulni a jövőben is, akkor Magyarországon 2102-ben érjük el az egyenjogúságot a béreknél. Tehát ükonokáink talán már nem fognak találkozni ezzel a problémával, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Több vetülete is van ennek a dolognak, Robi. Ugye az egyik az, ami felvetül, hogy az, hogy ugyanabban a szakmában, ugyanabban a pozícióban kevesebbet keres egy nő vagy férfi, ez mennyire elfogadható, ezt mennyire kellene szabályozni, ez lenne az egyik kérdésem. A másik viszont ennél is tovább megy, hogy akár ilyen úgynevezett kvóták bevezetése, hogy akkor a politikában is, nem tudom, a parlamenti képviselők 50%-ának nőnek kell lennie, hogy ezzel a részével is, ha megvizsgáljuk, hogy ott mit gondolsz, vagy az már esetleg egy kicsit túlmegy a normálisan elfogadhatón. Te mit gondolsz erről a témáról?
1: Ez egy nagyon-nagyon tág témakör, és nagyon sok mindenről lehetne beszélni ezen belül. Én egyszerűen csodálkozom, és azon csodálkozom, hogy miért van még mindig erről szó, hogy nem egyenjogúan tekintünk, hiszen mind a nőkre és mind a férfiakra, hiszen emberek vagyunk mind a ketten, mind a két nem ember az emberi fajhoz tartozik, és ezért nem nagyon tudom én ezt értelmezni, ezt a fajta különbségtevést. Az, hogy a parlamentben most kevesebb a nő, igazából talán ez is egyfajta oka annak, hogy ugye ez a szépen, mint a piramis rendszer, ugye az alsóbb rétegeken ez is a munkahelyeken előfordul, és hasonlóképpen működik, viszont nem törvényszerű, tehát hogy nem feltétlenül kell attól kevesebb női munkaerőt alkalmazni egy cégnek, mert hogy nem tudom, a parlamentben kevesebb nő ül, persze, az érdekvédelem az nagyon csorbul ebben az esetben, de semmiképpen, tehát ugyanúgy egy férfi képviselő is túl a nők érdekében és a nők szemszögéből dönteni, hogy mintha egy nő lenne. Tehát igazából itt kicsit úgy érzem, hogy így a fajon, emberi fajon belül is két külön csoport, és ez így is van, két külön csoport van, a férfi és a női nem, de semmiképpen sem kell, hogy ez a két csoport egymásnak szegüljön, hogy nekem mindenkinek meg kell védeni a saját jogait, holott egyenjogúak vagyunk, és hát pont az, hogy egy házasságban, egy párkapcsolatban ez a két nem összetalálkozik, és így fog tudni élni, és így fog gyarapodni az emberiség. És akkor itt jön a következő rész, hogy nem gondolnám, hogy mesterségesen kellene ezt megoldani kvótákkal, hanem egyszerűen természetre kell hagyatkozni. Ha valaki képviselő szeretne lenni, és hölgy, akkor jelentkezzen, és legyen egy olyan programja, amivel fel tud lépni, és legyenek elképzelései, amivel ki tud tartani az állampolgárok mellett. És emellett még annyit mondanék, hogy a férfi képviselők pedig tartsák tiszteletbe és kezeljék egyenjogúan a női képviselőknek, a bejutott női képviselőknek az érdekeit. Attól, hogy a választási kampány, ugye sokszor tudjuk, hogy erős szokott lenni, ha éppen egy férfi képviselőnek női ellenfele van, akkor azt a kampány során nem illik hangoztatni, hogy nőként nem fogja tudni képviselni annyira az állampolgárok védelmét, mint ő férfiként. Tehát én én ezt a különbségtevést semmiképpen, ezt a megkülönböztetést semmiképpen sem tartom helyesnek, és így a mindennapi életünk során sem tartom helyesnek azt, hogy akár bérben, akár bármilyen döntés szempontjából csorbuljanak a nőknek a jogai. Mindenképpen meg kell találni az egyensúlyt, és én nagyon bízom benne, hogy nem 2102-re, hanem rövid időn belül ez meg fog oldódni, hiszen ugyanúgy a női társadalom is megérdemli azt a figyelmet, megérdemli azokat a jó dolgokat, azokat a plusz dolgokat, azt a megbecsülést, mint a férfi társadalom. Hozzátéve azt, hogy azért nagyon sokat tesznek értünk férfiakért, mind a gyermeknevelés kapcsán, mind az odafigyelés és az egyéb pozitívumok kapcsán, úgyhogy szerintem mindenképpen az egyenjogúság kell, hogy legyen itt a fő címszó.
0: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy a munkaerőpiacon azért általánosságban véve még ma is kimondható, hogy a nők hátrányban vannak, akár fizetésben, akár elhelyezkedési lehetőségeket nézve. Most viszont zenével folytatjuk adásunkat a következő megszólalásig.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit, ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény. Eszerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a Szociális és Családügyi Minisztérium, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, a Tudományos és Technológiai Minisztérium és a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban két nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzguzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáról partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási hrésdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas.
0: Időjárás.
1: Ma erősen megnövekszik a fátyol és komoly felhőzet, és már előfordulhatnak záporok, délután pedig zivatarok is lehetnek. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharok, széllökések kísérhetik. A déli, délnyugati szél napközben élénk erős lesz. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hideg front érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, az érkező hideg front mögött feltámad a szél. Reggel 8-14, napközben 12-22 fok lesz. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, az érkező hideg front mögött feltámad a szél. Reggel 8-14, napközben 12-22 fok lesz.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Pszichoaktív műsorunkban, amelyet most hallotok, most egy pszichológiai érdekességet fogunk ismertetni veletek.
1: Az őszinteségért akár hazudunk is. Sokakat erősen foglalkoztat, hogy mások mit gondolnak róluk, tartanak a megítéléstől. Túl szép, hogy igaz legyen helyzetekben, az őszinteség látszatáért pedig még hazudni, sőt fizetni is hajlandók vagyunk. Erről olvashattunk az Amerikai Pszichológiai Társaság tanulmányában, a Journal of Experimental Psychology General című kiadványban. A kísérletsorozat egyik részében például izraeli ügyvédeknek kellett elképzelniük azt a helyzetet, hogy a 60-90 munkaórára becsült feladatot 90 óra alatt végezték el, a megbízó azonban nem látta a tényleges időbefektetésüket. Hány munkaórát számláznának ki neki? Erre a kérdésre kellett válaszolniuk. Egy másik vizsgálatban amerikai egyetemisták játszhattak online játékokkal, majd a kísérletvezetőnek kellett beszámolniuk az elért pontjaikról, amikért arányos pénzjutalmat is kaptak. Itt a kísérleti csoport tagjai abban a hiszemben voltak, hogy a teljesítményükért maximális pontot kaptak, valójában a számítógép manipulálta az eredményeiket tökéletesre. A pénzjutalom szempontjából másoknak gyanúsnak tűnhető, ideális helyzet arra ösztönözte a személyek egy részét, akár a 24%-ukat, hogy saját kárukra, a jutalmukat csökkentve, de hazudjanak, hogy ne tűnjenek hazuknak. Ezért kevesebb óraszámról, alacsonyabb pontszámokról nyilatkoztak. Írja a HVG Extra Pszichológia című magazin.
0: Eme pszichológiai színes hír után ismételten nem más jön, mint a legjobb zenék közül valamelyik itt a Pszichoaktívban.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit. Ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény. Eszerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a Szociális és Családügyi Minisztérium, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, a Tudományos és Technológiai Minisztérium és a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban két nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzguzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáról partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási hrésdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas.
0: Időjárás.
1: Ma erősen megnövekszik a fátyol és komoly felhőzet, és már előfordulhatnak záporok, délután pedig zivatarok is lehetnek. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharok, széllökések kísérhetik. A déli, délnyugati szél napközben élénk erős lesz. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, az érkező hidegfront mögött feltámad a szél. Reggel 8-14, napközben 12-22 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Balaton Rádió.

0: ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Szerény személyem Szabó Ferenc fog az elkövetkező 5 órában a maratoni balatoni zenefolyam keretében benneteket tájékoztatni. A legfrissebb zenei hírekről, érdekességekről és természetesen helyi információk is lesznek. Persze a legnagyobb aktuális slágerek sem fognak hiányozni. Töltöm is be nektek jelenkorunk egyik legnagyobb slágerét.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A Liner.hu azt írja, hogy 22,5 milliárd forintból épül szálloda komplexum Balatonfüred belvárosában. Ezt közölte Szepesi Richárd projektalapító sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a 102 szobás, 5 csillagos szálloda mellett a balatonfüredi Balaport projektben 200 férőhelyes mélygarázs, 4 étterem és 24 luxus apartman is épül, valamint a kikötői infrastruktúrát is fejlesztik. Szepesi Richárd hozzátette, jelenleg is zajlik a komplexum építése. A Fazakas építészeroda által tervezett külső, a 81 font által tervezett belső építészet a francia Riviera 1960-as évekbeli csillogását idézi majd. Kültéri és beltéri medencék, fitnessterem és spa, valamint szaunapark is létesül, mintegy 3000 négyzetméteren. A szállodában az éttermek mellett bár és egy poolbar várja majd az vendégeket. Silvia Lovretta, a Marriott International dél- és kelet-európai szállodai fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Marriott International magyarországi portfóliója eddig 6 szállodát foglal magában, köztük a The Ritz-Carlton Budapest, a Budapest Marriott Hotel, a Matilde Palace és a Luxury Collection Hotel Budapestet. Balatonfüred polgármestere Bóka István azt emelte ki, hogy az új komplexum megépülése jelentősen segíti majd a városban a konferencia turizmus erősítését. Szepesi Richárd a projekt alapítója és tulajdonosának csapata nevéhez köthető egyebek mellett a Bambara Hotel, a Shiraz Hotel fejlesztése és üzemeltetése, valamint az utóbbi évek jelentős turisztikai fejlesztései közül a Tokaji Mináró Hotel, Tokaji és rendezvényközpont, és a Balaton déli partján a Balalent Hotel, Family Park és Residence áll a kiosztott sajtóanyagban. Mi most pedig megyünk tovább zenékkel itt a Balaton frekvenciáján.

Ezen a szép napon ilyen jó zenei slágereket hallhattuk, mint az elmúlt percekben, de ezt nem fogjuk abba hagyni, tehát hamarosan majd továbbra is pörgetek nektek jó kis dalokat, de most a következő percekben a Mindset pszichológiai szaklapnak egy érdekes írét fogom megosztani veletek. Hajlamosak vagyunk a hétköznapokban elfelejteni, hogy a megértés és a bizalom kifejezésére nem csak a szavak állnak rendelkezésünkre, hanem egy sokkal alapvetőbb eszköz is, az érintés. A kissúlya született babák esetében 9 hónapos korra biztonságosabban kötődnek azok a gyerkőcök, akiket édesanyjuk gyakran dajkál. Azok a babák, akiket az anyukájuk sokszor és hosszabb ideig babusgat, szintén biztonságosabban kötődnek, mint a gyakrabban magukra hagyott társaik. Felnőtt korban sem vészel az érintés fontossága, például a párunk érintése megvéd minket a stressztől. Boldog házasságban élő nőknél azt találták, hogy kevesebb neurális választ adnak fenyegető helyzetben, ha férjük kezét fogják, mintha egy idegenét vagy senkiét. De az érintés akkor is hasonlóan hat ránk, ha nem élünk párkapcsolatban, vagy ha nem egy embertársunkhoz kapcsolódunk, hanem házi állatunkat simogatjuk. Sőt, még egy plüsmackó érintése is növeli a megküzdési esélyeinket, például társas kirekesztés esetén. Akár egy barátságos hátba veregetésről, egy érzéki simogatásról, vagy egy szerelmes csókról van szó, az interpersonális érintéseknek hatalmas erejük van érzelmeinkre. Bőrünk ugyanis olyan receptorokat tartalmaz, amik stimulálják az erogén zónákat és a fájdalomra reagáló idegvégződéseket, tehát közvetlenül váltják ki az érzelmi reakciókat.

sőt egyes kutatási eredmények szerint érintés útján képesek vagyunk akár érzelmek megkülönböztetésére is. Az interpersonális érintés érzelmi hatásának alapját a biológiában kell keresnünk. Úgy tűnik, hogy az emlősöknél az érintés spontán oxitocin felszabadulást okoz. Ez a boldogsághormon csökkenti a stresszhez kapcsolódó válaszokat. Patkányoknál figyelték meg először, hogyha 30-45 másodpercig óvatosan simogatják őket, megnő az oxitocin szintjük. Ugyanilyen hatás figyelhető meg az interpersonális érintések kapcsán embereknél. Azoknak a nőknek, akik gyakrabban ölelkeznek párjukkal, magasabb a véroxitocin szintjük, mint kevés ölelkezésről beszámoló társaiknak. Az érintés oxitocin növelő hatása csökkentheti a mindennapi stressz hatásokból fakadó kellemetlenségeket, akár családi, akár munkahelyi szituációkban. Manapság gyakran elfeledkezünk az érintés fontosságáról, pedig ezek az apró interpersonális visszajelzések nem helyettesíthetők emotikonokkal vagy gifekkel.

0: megmozgatjuk az állóvizet.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió. I want you to

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: know you feel the lightning. And it's so exciting. So here we come.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kellemes rádiózást kívánok! A pszichoaktív műsorunkat hallhattátok az elmúlt órákban. Közreműködő műsorvezető társaim Szabó Laura és Ivánkovics Kristóf voltak, valamint én, Szabó Ferenc voltam hallható az éterben. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek.
3: A Balaton Rádió pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit, ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény. Eszerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a szociális és családügyi minisztérium, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, a tudományos és technológiai minisztérium és a vidék és településfejlesztési minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban két nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzguzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáról partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas.
3: Időjárás.
4: Ma erősen megnövekszik a fátyol és komoly felhőzet, és már előfordulhatnak záporok, délután pedig zivatarok is lehetnek. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharok, széllökések kísérhetik. A déli, délnyugati szél napközben élénk erős lesz. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hideg front érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, az érkező hideg front mögött feltámad a szél. Reggel 8-14, napközben 12-22 fok lesz.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
5: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: 100 percen keresztül.
5: Reklám nélkül.
1: Balaton Rádió.

ostoha zenékből ismét visszatérünk egy picit a tudomány világába. A Mindset online magazinon találtam egy érdekes hírt, amit szeretnék veletek megosztani. Biztos vagyok benne, hogy sokatok számára ismerős lehet az az érzés, hogy ami nem lehet a tiéd, mindig az kell. De vajon miért vágyunk az elérhetetlenre? Különös játszmák ezek, és ami érdekesebb, a pszichológia talán magyarázattal is szolgálhat rájuk. A megoldás elég egyszerű, a kognitív diszonancia kifejezéssel illethetjük. Több elméletalkotó is egyetértett abban, hogy az emberi elme ellentmondásmentességre törekszik. Igyekszik ezt az állapotot bármi áron fenntartani. Ha ez az egyfajta egyensúly megborul valami miatt, akkor egyfajta feszültség keletkezik bennünk, amit igyekszünk megszüntetni. Az ember döntési helyzetben valamiféle feszültséget érez, hiszen amikor valami mellett döntünk, legalább egy másik lehetőségről le kell mondanunk. Ez pedig veszteséget jelent. Az alternatívák lehetnek pozitívak vagy negatívak, amelyek közül nehéz eldönteni, melyik lesz a legjobb vagy a legkevésbé rossz választás. Amikor például a párunk megcsal, akkor is nagyon érdekes megnézni azt, hogy hogyan birkózik meg az agyunk és a lelkünk egy ilyen csalódással. Több módszer is lehet erre, ilyen például az információ értékelése, ami alapján a párunk értékét lecsökkentjük, és átértékeljük a kapcsolatunk minőségét is. Természetesen itt majd döntenünk kell, hogy maradunk-e ebbe a kapcsolatba, vagy sem. De aztán egy ilyen lehetőség vagy módszer az új információ elkerülése vagy keresése. Például megpróbálunk meggyőződni arról, hogy tényleg megtörtént-e a megcsalás, illetve akár a beleesetünk abba a hibába is, hogy meg nem történtnek tekintjük magát a megcsalás tényét, hogy csak egy félreértés volt. Tehát a kognitív diszonancia miatt választanunk kell, hogy vagy a véleményünket változtatjuk meg, vagy a viselkedésünket annak érdekében, hogy feloldjuk a bennünk levő feszültséget. És a véleményünkön általában könnyebb módosítanunk, mint a viselkedésünkön. De utolsó módszerként még az is eszünkbe juthat, hogy a társainkhoz fordulunk a diszonancia csökkentés céljából. Ez is nagyon jó tud lenni, hiszen kikérhetjük az ő tanácsukat, véleményüket, de nagyon fontos, hogy ez az ő gondolatuk és nem a miénk. És ha egy igazán jó döntést szeretnénk hozni, akkor talán az a legcélra vezetőbb, hogyha elvonulunk egy picit, magunkban elmélyedünk és ez alapján hozunk döntést. Sokszor az is előfordul, hogy valamiért ellenállunk annak, aki ostromol minket egy szerelem során, ám ha mással látjuk, fordul a kocka. Mégiscsak magunknak akarjuk. Hiszen addig azt hittük, hogy mi vagyunk számára a legszebbek, csak minket akar, de most nem úgy tűnik. Ez a két ellentétes tudattartalom pedig arra sarkal minket, hogy redukáljuk a feszültségünket. A fent említett elmélet alapján vagy meg akarjuk szerezni magunknak újra a kiszemeltet, vagy lecsökkentjük értékét. Elhitetjük magunkkal, nem is néz ki olyan jól, nem is olyan kedves, nem kell nekünk. Persze az sem kizárt, hogy azért figyeltünk fel csak most rá, mivel fennáll az esélye, hogy elveszíthetjük. Nehéz kérdéseket feszegettem az elmúlt percekben, ezért egy kicsit könnyedebb világba kalauzollak el most benneteket.

Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőkben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A bien.hu információi szerint a Balaton Magyarország égköve nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára, számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízi sportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. Strandajánlónk hangzott el, legfőképpen a kicsikre gondolva itt a Balaton Rádióban, és most egy újabb sláger következik.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: faszom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/Balaton Rádió. Itt a helyed.
2: Reklámot hallottál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Kellemes, szép napot kívánok mindenkinek, és jó rádiózást itt a Balaton Rádióban az FM 88 héten. A munkavilágából hozok egy érdekes tudományos hírt. Eddig ugye az általános nézet alakulhatott ki, hogy a vezető az egy ilyen diktatórikus pozíciót betöltve éri el a legjobban a célját. Hát, nagyon úgy néz ki, hogy van egy olyan irányzat, ami azt mondja, hogy a szolgáló vezetés az igazán eredményes, az hangsúlyozza az együttműködést, a bizalmat, az empátiát és a hatalom etikus felhasználását. Habár az emberek évtizedek óta ismerik ezt a megközelítést, csak az elmúlt néhány évben kezdett

próbál beépülni a köztudatba a szolgáló vezető terminusa. Az ilyen ember élesen különbözik más vezetőktől, hiszen emberei szükségleteit tartja elsődlegesen szem előtt. A szolgáló vezető mások, elsősorban a csapatába tartozók szükségleteire fókuszál, mielőtt figyelembe venné a sajátjait. Na de nézzük meg egy pár pontban, hogy hogyan válhatunk szolgáló vezetővé. Egyrészt fontos a figyelmes hallgatás. Ha mélyen elkötelezett másokat figyelmesen meghallgatni, megérteni, mit mondanak. Fontos még az empátia is, hiszen a szolgáló vezetők törekednek arra, hogy megértsék mások szándékait és nézőpontjait. Aztán a gyógyítás, ami egy újabb érv ahhoz, hogy szolgáló vezetők lehessünk. Ez a jellemző az emberek érzelmi egészségére és teljességére vonatkozik. Magában foglalja mind a fizikai, mind a szellemi támogatásukat. A szolgáló vezető folyamatosan meggyőződik arról, hogy az embereknek megvan a szükséges tudása, támogatása és erőforrása, hogy eredményesen végezzék munkájukat, és hogy egészséges munkahelyük legyen. Fontos még az önismeret is. A szolgáló vezető képes arra, hogy gondolkodjon a saját érzelmeiről és magatartásáról, ismeri, hogy milyen hatással vannak a tettei a körülötte lévő világra, és ezeket a cselekedeteket az internalizált értékeihez igazítja. Fontos szempont még a meggyőzés. A szolgáló vezetők nem a hatalmukat, hanem a meggyőző képességüket használják arra, hogy az embereket cselekvésre ösztönözzék. Arra is törekednek, hogy konszenzust alakítsanak ki a csoportokban, hogy mindenki támogassa a döntéseket. A vezetés a felelősségvállalásról is szól, tehát a szolgáló vezető felelősséget vállal a csapat a teljesítményéért és cselekedeteiért. A szolgáló vezetők elkötelezettséget is mutatnak az embereik fejlődése iránt, tehát a csapatuk személyes és szakmai fejlődéséért. Ismerik az alkalmazottak személyes céljait, és figyelembe veszik, hogy bővíthetik-e feladat vagy felelősségi körüket azért, hogy segítsenek elérni ezeket a célokat. Az utolsó fontos pont az a közösségépítés. Közösségérzet kialakítására képessége a szervezeten belül. A szolgálóvezető ezt úgy teheti meg, hogy lehetőséget biztosít az embereinek, hogy kölcsönhatásba lépjenek. Szervezhet közösségi eseményeket, mint például a csapatebéd, ezen kívül tervezheti úgy a munkaterületet, hogy ösztönözze az embereket az informális beszélgetésre. Ezek voltak a hasznos. Hát ez egy valóban új tudományterület, remélhetőleg egyre nagyobb mértékben lesz természetes a szolgáló vezetők jelenléte a magyarországi munkahelyeken is. Az előbb elhangzottakhoz az információt a Mindset Online magazinról szereztem. Most viszont elhagyjuk a munka világát, és áttérünk a fiatal, lendületes előadók világába.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.
0: Balaton rádió.
3: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Több mint 89 ezeren felvételiztek idén középiskolába, megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Változékonyabbra fordul az idő és lehűlés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte meg alakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. Pár órára leállnak az A-Box automaták, adta hírül a Fox Post. A tájékoztatás szerint az A-Boxokat ma este 9 órától kedden hajnali 3 óráig frissítés és karbantartás miatt nem lehet majd használni. A weboldal és Z-Box automaták ez alatt is működni fognak. A Fox Postot 2024-ben vásárolta fel a Paketa. Hazánkban azonban az előbbi márka maradt meg, és már zajlik a két csomagküldő összeolvadása. Az eredeti Fox Post automaták A-Boxként, míg a korábban Paketa név alatt futó egységek Fox Post Z-Box ként folytatják.
1: Időjárás.
2: A több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé ered el az eső. Helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, többfelé megerősödő légmozgással. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. 20 és 28 fok közötti maximumok várhatók. Holnap ereinte még sokfelé marad a borongós esős idő, délután nyugat felől csökken a felhőzet. Az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: Számolod?

A most következő percekben itt a Balaton Rádióban a cégvezetők, illetve a vezetőbeosztásban dolgozók figyeljenek, hiszen hasznos információ jön számukra. Megnézzük, hogy a boldog alkalmazottak milyen előnnyel szolgálnak a vállalatok számára. Egyre több kutató foglalkozik manapság a boldogság kutatásával, sőt az üzleti életben is kezdik elismerni a pozitív gondolkodás jelentőségét. Ha sikereket érünk el, boldogok leszünk, de biztosan jó ez a sorrend. A jelenlegi piaci helyzet folyamatos versengést kíván a cégektől, emiatt lényeges, hogy folyamatosan új ötletekkel álljanak elő. A proaktivitás és kreativitás így még nagyobb hangsúlyt kap, mint korábban. A boldog emberek általában egészségesebbek, így kevesebb betegszabadságot vesznek ki, mint azok a társaik, akik stresszesebbek. Egy kutatás szerint a boldogtalan alkalmazottak általában havi 1,25 századnapot vesznek ki betegszabadságként, ami évente 15 extra napot jelent, így a cégeknek is többe kerülnek. Emellett manapság számtalan vállalat küzd a magas fluktuációval, vagyis azzal a jelenséggel, hogy egyre több dolgozó hagyja el őket, mond fel, ami hatalmas költségekkel jár. Emiatt fontos egyre nagyobb hangsúlyt fektetni a dolgozói elégedettségre. Az egyik világszerte ismert tanácsadó cég tavaly HR és menedzsment területen készített egy globális felmérést, mely kimutatta, hogy azok a cégek, akik nagy mértékben odafigyelnek és sok energiát fektetnek dolgozóik megtartásába, sokkal jobban teljesítő HR és tehetségmenedzsment csapattal rendelkeznek. Eredményekhez hozzáfűzték, hogy nem csupán a hatékonyság szempontjából fontos a dolgozói elégedettség, hiszen ez az a tényező, mely megtartja a tehetséges alkalmazottakat a cégnél. Egy vizsgálat szerint, amennyiben a pozitív és a negatív tényezők aránya a munkahelyen legalább 3:1, a dolgozók sokkal jobban teljesítenek. Egy 2006-ban végzett kutatásban azt találták, hogy azok az alkalmazottak, akik több pozitív érzelmet éltek át, hatékonyabbak és sikeresebbek voltak az üzleti tárgyalásokon, mint semleges vagy negatív érzelmi állapotban levő kollégáik. A stresszes helyzetben a boldogabb lelkiállapotú munkavállalók eredményesebben kezelik a feszültséget, hamarabb térnek vissza a kiegyensúlyozottság állapotába. Egy 2008-as felmérésben, melyben az alkalmazottak boldogságát és a szolgáltatás minőségének összefüggéseit vizsgálták, azt találták, hogy jelentősen magasabb bevétele van azoknak a kiskereskedéseknek, ahol az alkalmazottak láthatóan elégedettebbek. Pontosabban 2%-nyi javulás a személyzeti elégedettségi mutatón 1%-kal növeli a cég bevételét. Az egyik gyorsétteremlánc is beszámolt arról ebben az évben, hogy 16%-kal megnőtt a bevétele. Szakértők szerint ennek oka a kiszolgáló személyzet pozitív kisugárzása. Pár évvel ezelőtt a vezérigazgató arról nyilatkozott, milyen fontosnak tartja, hogy a személyzet elkötelezett, boldog és mosolygós legyen a munkahelyén. Ahogyan mondta, a bevétel szinte már az alkalmazottak testbeszédéből is megjósolható. Annak érdekében, hogy megerősítse ezt a viselkedést, az alkalmazottakat heti szinten meglátogatja egy titkos próbavásárló, és amennyiben mosolygós kiszolgálást tapasztal, az alkalmazottakat bónusszal jutalmazzák. Összefoglalva tehát láthatjuk, milyen sokrétűen befolyásolja az alkalmazottakat, és magát az üzletet az, ha a munkáltató odafigyel a beosztottak elégedettségére, mely a szakértők szerint a támogató légkör megteremtése mellett már néhány pozitív visszajelzéssel is elősegíthető. Mi is támogatjuk a boldogságot, de egy kicsit más módon, zenében kifejezve. Boys,

Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Balaton északi és déli partján is a kislakásokat keresik. A Magyar Nemzet híre alapján a Balaton déli partján az alacsonyabb, az északi parton pedig a 3-4 emeletes újépítésű társasházi lakások a jellemzőek. A tó mindkét partján a kisebb alapterületű lakásokat keresik inkább. Aki vízparti ingatlant keres, az leginkább a tó déli felének településein járhat nagyobb szerencsével. Akinek pedig a panoráma a fontos, az északi partot választja. Az északi parton a befektetők által is kedvelt térségnek számít Balatonfüred és vonzás körzete, Balatonalmádi alsóőrs csopak. Nyugaton keresett célpont Keszthely, ahol az átlagosabb műszaki felszereltségű projektek mellett megtalálhatóak a luxus kategóriájú fejlesztések is. Aki mostanában épít, kénytelen megfelelni az energetikai előírásoknak, ami egyre inkább egybeesik a vásárlói igényekkel, amelyek már egyértelműen a kiemelkedően modern és alacsony energiafelhasználású ingatlanok felé tolódtak el. Az északi parton a 3-4 emeletes társasházi lakások a jellemzők. A rezsi költségek növekedésével az ebből a szempontból védettebb, klimatizált, nyílászáró cserén átesett és más lakások által határolt kisebb alapterületű, jellemzően 36 és 64 négyzetméter közötti ingatlanok iránt élénkebb a kereslet. Az északi parton az újépítésű ingatlan beruházások száma alacsony, ezért kifejezetten jellemző műszaki megoldásokról nem beszélhetünk. Ugyanakkor a régió és Budapest új lakásai között számottevő különbség nincsen. A Balaton déli partján a földszintes, egyemeletes társasházak a legjellemzőbbek. A bérleti díjakban lakásméret szempontjából marginálisak a különbségek, az eladási árakban viszont jelentősek. Ezért most az tapasztalható, hogy a kisebb méretű lakingatlanok iránt élénkebb az érdeklődés. Ezekből viszont szűkösebb a választék, mivel természeténél fogva a lakásépítési piac lassabban tudja lekövetni az éppen aktuális vásárlói trendeket. A következőkben a Balaton legjobb zenéi közül fogunk játszani egy párat.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

Már vissza is jöttem egy érdekes tudományos hírrel, amelyet a Mindset pszichológiai szaklapról hoztam nektek. Mindannyian különböző módon lazítunk egy fárasztó, hosszú nap után. Van, aki egyszerűen elnyújtózik a kanapén, más sorozatmaratonba kezd, de vannak olyanok is, akiket a kreatív oldaluk bekapcsolása kapcsol ki. Természetesen minden pihentető elfoglaltságnak megvan a saját haszna és létjogosultsága. Mégis, friss kutatások alapján úgy tűnik, akkor járunk a legjobban, ha kreatív módon töltjük el a lazulásra szánt órákat. A legújabb kutatások alapján az alkotó szellemben eltöltött szabadidő nem csak a munkahelyi elégedettséget növeli, de pozitívan befolyásolhatja az élet minden területére kiterjedő, általános közérzetünket is. A kreatív időtöltések a flourish állapotába vezetnek minket, azaz a virágzás állapotába. Mertin Seligmannek, a pozitív pszichológia atyának egyik alapfogalma ez a szó. A pozitív pszichológia a pszichológia egyik legfiatalabb ága. Az új irányzat fókuszában a boldogság áll, illetve olyan módszerek kidolgozása, amelyekkel tartósan boldogabbá válhatunk. Nem a pszichés problémákra és mentális betegségekre összpontosít, sokkal inkább olyan mintákat keres, amelyek segíthetik az elégedettség és a jólét elérését. Tehát ez a virágzás kifejezés magába foglalja, hogy mi kell a boldog, tetrekész és energiával teli élethez. Egy olyan állapot, amiben a legjobbat tudjuk kihozni magunkból. Növeli a produktivitást, elősegíti a fejlődést, megerősíti a mentális ellenálló képességet, így segítségével jobban meg tudunk birkózni a nehéz helyzetekkel. A virágzás tehát mindenképpen egy kívánatos állapot, amelyhez úgy tűnik, többek között a kreatív időtöltések segítségével juthatunk. A kutatók meglepő eredményeket tapasztaltak. Azok a személyek, akik egy adott nap során alkotó tevékenységet folytattak, a következő napon lényegesen energikusabbnak, lelkesebbnek és izgatottabbnak érezték magukat. A kreatív tevékenység hatására tehát közelebb kerültek a virágzás állapothoz. A kutatók egyik legfontosabb következtetése, hogy nem csak a mesteri műalkotások, hanem az egyszerű mindennapi kreatív tevékenységek is fokozott jólléthez vezethetnek. Remek dolog, ha valaki jól bánik az ecsettel, tehetséges író vagy ügyesen komponál dalokat. De mindenki szerencséjére a kreativitás sokkal inkább egy skála, mintsem egy mértékhez kötött állandó jellemző. Az olyan apró elfoglaltságok, mint a főzés, kötés vagy akár csak a firkálás pozitívan befolyásolhatják a közérzetünket. Egy egyszerű szóvic is új és eredeti ötletnek minősülhet, és a puszta álmodozás is kimerítheti az alkotó tevékenységet. A lényeg a megfelelő elmélyülés. A kreativitás egy adott szintje hozzáférhető szinte mindenki számára. Na, ennek szellemében kívánok nektek kellemes napot, na meg persze hozom nektek az igazán jó slágereket.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Több mint 89 ezeren felvételiztek idén középiskolába, megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Változékonyabbra fordul az idő és lehűlés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. Pár órára leállnak az Albox automatákat, a hírül a Fox Post. A tájékoztatás szerint az Alboxokat ma este 9 órától kedden hajnali 3 óráig frissítés és karbantartás miatt nem lehet majd használni. A weboldal és Z-Box automaták ez alatt is működni fognak. A Fox Postot 2024-ben vásárolta fel a Paketa. Hazánkban azonban az előbbi márka maradt meg, és már zajlik a két csomagküldő összeolvadása. Az eredeti Fox Post automaták A-Boxként, míg a korábban Paketa név alatt futó egységek Fox Post Z-Box folytatják.
1: Időjárás.
2: A több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé ered el az eső. Helyenként felhőszakadás, égeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, többfelé megerősödő légmozgással. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. 20 és 28 fok közötti maximumok várhatók. Holnap ereinte még sokfelé marad a borongós esős idő, délután nyugat felől csökken a felhőzet. Az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
5: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
4: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
5: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
6: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
7: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
8: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
9: Reklám következik.
10: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. A szilvásváradi lovas programok és lenyűgöző kiránduló útvonalak idén is kihagyhatatlanok. Irány a lacontessa.hu.
11: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
12: És a Verét Tomi.
11: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
12: Az ugye nem bántad meg. Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Reklámot hallottál.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Jobb adni, mint kapni. Ezzel a címmel kezdem a következő megszólalást itt a Maratoni Balatoni zenefolyamba. Boldogabbá tesz-e a másokra, mint a saját magunkra költött pénz? És ha igen, miért okoz ekkora örömet, ha másoknak segítünk? A Mindset weboldal szerint számtalan kutató, köztük a Nobel-díjas Daniel Kahneman és munkatársa is kimutatták már, hogy a kapcsolat a jövedelem és a boldogság között, ha bár konzisztens, de nagyon gyenge. Az alapvető szükségleteink miatt nem kell aggódnunk, a pénz alig-alig boldogít, állítják ezek a kutatások. Elizabeth Dunn, a University of British Columbia kutatója és munkatársai azt vizsgálták, hogy hogyan hat a boldogságunkra, ha magunkra, illetve ha másokra költjük a pénzünket. Az eredmények magukért beszélnek. A másokra, illetve jótékonyságra költött pénz mennyisége sokkal erősebb kapcsolatban állt a boldogsággal, mint ha saját magunkra költjük ugyanezt az összeget. Sőt, mi több, pusztán visszaemlékezni egy korábbi jótékonyságunkra is alkalmas a hangulat javítására. Érdekes módon azonban az emberek ennek nincsenek tudatában. A megkérdezettek többsége azt tippelte, hogy az önmagára fordított pénz okoz majd nagyobb örömet, és általánosságban meglehetősen kis összeget költünk ajándékra, jótékonyságra. Mi lehet hát az oka mégis ennek az intuíció ellenes eredménynek? Az embertársainkkal való önzetlenség akár a saját kárunkra is, általánosságban is egy paradox jelenségnek számít az evolúciós pszichológiában. Vajon miért maradt fenn egy olyan viselkedés az évezredek során, melyben az egyed a saját esélyeit csorbítja a túlélésre és szaporodásra a versenytársakéval szemben? Talán az adott egyed rátermettsége átmenetileg csökken, azonban azok a csoportok, melyekben jelen van a proszociális viselkedés, együttesen jobb eséllyel győzik le az akadályokat, és génjeik nagyobb eséllyel jutnak át a természetes szelekció rostáján. Az emberi jólétet 3 faktor befolyásolja. Ezek a kapcsolódás, a kompetencia és az önállóság. A proszociális költekezés képes teljesíteni mindhármat. Másokra költeni segíthet érezni, hogy a szociális háló részesei vagyunk. A legtöbb ember szívesebben adakozik olyan dologra, ahol az eredmény látható. Adni nem csak jobb tehát, mint kapni, de egyike azon kevés módszereknek, mellyel tartósan boldoggá tehetjük magunkat. A legtöbb pozitív életesemény, mely velünk történik, rövid időn belül semmiféle hatást nem gyakorol a jólétünkre. Ennek oka az, hogy egyszerűen adaptálódunk. Átállítjuk annak a mércéjét, hogy mi elvárható és szokványos az életünkben, és mi nem. Azonban a kedvesség apró gesztusai hosszú távon is hozzájárulhatnak a boldog, örömteli élethez. A most következő percekben mi is nyújtani szeretnénk nektek igazi balatoni slágereket. Olyanokat, amelyek azt gondolom, kicsit mindenki

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a maratoni balatoni zenefolyamban. Az üzletem.hu tájékoztatása szerint több éve működtetett illegális haltároló telep helyet lepleztek le a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT és a Nébih Állami Halőri Szolgálatának halőrei. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT halőrei Balatonkenesétől egészen Dég településig követtek egy halszállítmányt, majd a rendőrség és a Nébih Állami Halőri Szolgálata segítségével az élő halakat szállító autót ellenőrzés alá vonták. A hatósági szakemberek a Ford Transit típusú autó rakterében 3 darab 200 literes hordóban összesen 23 darab pontyot találtak, melyek együttes tömege 128 kg. Az ellenőrzés alá vont személy a halakat egy balatonkenesei vízparti ingatlanon haltárolásra kialakított, megközelítőleg 40 köbméter térfogatú gödörben tartotta egészen az elszállításukig. Elmondása szerint a horgász a Balatonból fogta ki a pontyokat, majd az illegálisan kialakított haltároló gödörben gyűjtötte. Később egy Dég településen található magánhorgásztóba szállította volna őket ajándékként. A jogsértő horgásszal szemben a Nébih eljárást indított. Többek között azért, mert bár jogszerűen fogta ki a halakat, de jogszerűtlenül, azaz nem leölve szállította el azokat a vízpartról. Ezen kívül a hatóság vizsgálja a halak kereskedelmi forgalomba kerülésének körülményeit, valamint a hatósági engedély nélküli haltelepítés lehetőségét is. A jogsértő horgász több 100 000 forintos halvédelmi bírságra számíthat. A balatoni halgazdálkodási vízterületről jogszerűtlenül elvitt halak végül visszanyerték a szabadságukat. Az egyedeket állatorvosi vizsgálat után a balatoni halőrök visszahelyezték eredeti élőhelyükre a Balatonba. A továbbiakban visszatérünk a lendületes fiatalos balatoni slágerek közé, és ezek közül fogunk játszani nektek jó párat.

Vissza is tértem a remek zenék után, és jövök érdekes, hasznos információkkal. A következőkben az ebédszünet, a kávészünet, és esetleg egy gyors csocsóbajnokság munka közbeni hasznosságát fogjuk megnézni. Két nehéz tárgyalás vagy feladat közepette azonban más típusú energiaforrásra és feltöltődésre is szükségünk van. A Mindset pszichológiai magazin szerint a jó szünet akkor hasznos, ha kikapcsol, feltölt és motivál. Olyan tevékenység, mely eltereli a gondolatokat az aktuális nehézségekről, feladatokról. Egy szóval kiránt a munkahelyi gödörből. Mindeközben persze az agyunk a háttérben észrevétlenül dolgozik, megforgatja, értelmezi az információkat, összegzi a megszerzett tudást, a régi és új ismeretek között kapcsolódási pontokat keres. Így lehetőség nyílik arra, hogy a munkaidőbe szúrt rövid szünetek hozzák az igazi áttörést, innovatív megoldásokhoz juttathatnak el. Friss kutatások alapján viszont az alábbi pontokra nagyon kell figyelnünk ahhoz, hogy tényleg hatékony legyen a néhány perces kikapcsolódás. Egyrészt a délelőtti szünetek azok többet érnek, mint a délutániak. Habár gyakran azt gondoljuk, hogy reggel friss lendülettel több dolgot is elintézhetünk, ebédig ez aztán rosszul is lecsapódhat. A reggeli pörgés ugyanis sok energiánkat felemészti, szünet nélkül pedig korán a végére érhetünk tartalékainknak. Hamis mítosz, hogy bármi, ami nem munka, kikapcsol. Két feladat között érdemes olyan projekttel foglalkoznunk, amit pusztán örömből végzünk. Akár munkával, akár magánélettel kapcsolatban. Ez pedig lehet egy szerelemprojekt is, amit a csapatodért vagy az irodáért válasz el, nem pedig munkaköri kötelességből. Sok kicsi sokra megy. Ez szerint a tézis szerint több rövid szünet jobban visszaállítja az energiaszintünket egy munkanap folyamán. Míg a gyakori napi szünetek az alapvető energiaszintünket igyekeznek fenntartani, addig a hosszabb pihenések ennek az alapszintnek a fő meghatározói. Egy másik tézis az, hogy tervezzük, de ne vigyük túlzásba. A szünetek beütemezése és megtervezése friss kutatások szerint csökkenti azok élvezeti értékét. A legjobb szünetek tehát azok, amik nagyjából megtervezettek, de időben nem behatároltak. És az utolsó ilyen tézis, hogy a jó csapatmunka egy bögre kávéval kezdődik. Ez szerint az együttműködés esetén nem elég, ha mi vagyunk egyedül kipihentek és frissek. Egy egész csapat kell. Kutatások alapján azokban a munkacsoportokban, ahol a meeting előtt a csapattagok kávéztak, pozitívabb hangulat kerekedett és utólag hatékonyabbnak ítélték meg a közös munkát. A kutatók megfogalmazták, hogy a kávénak köszönhetően magasabb éberségi szint volt megfigyelhető, ami nem csak a hatékonyságra, de a csapat hangulatára és kedvére is pozitív hatást gyakorolt. Az előbb elhangzottak alapján azt gondolom, hogy sokkal könnyebb lesz már. Megterveznetek, illetve pontosítok, beiktatnatok a mindennapi kis szüneteket, de most itt az idő, hogy mi is iktassunk. Nem kicsi szünetet, kicsit hosszabbat, de azt garantálom, hogy szórakoztató lesz, hiszen a legjobbak szólnak.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Több mint 89 ezeren felvételiztek idén középiskolába, megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Változékonyabbra fordul az idő és lehűlés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. Pár órára leállnak az A-box automatákat, írja a Fox Post. A tájékoztatás szerint az A-boxokat ma este 9 órától kedden hajnali 3 óráig frissítés és karbantartás miatt nem lehet majd használni. A weboldal és Z-box automaták ez alatt is működni fognak. A Fox Postot 2024-ben vásárolta fel a paketa. Hazánkban azonban az előbbi márka maradt meg, és már zajlik a két csomagküldő összeolvadása. Az eredeti Fox Post automaták A-boxként, míg a korábban paketa név alatt futó egységek Fox Post Z-box folytatják.
1: Időjárás.
2: A több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé ered el az eső. Helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, több felé megerősödő légmozgással. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. 20 és 28 fok közötti maximumok várhatók. Holnap ereinte még sok felé marad a borongós esős idő, délután nyugat felől csökken a felhőzet. Az északnyugati szél sok felé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

Kedves hallgatóink, már vissza is tértem. Érdekes tudományos hírekkel, információkkal itt a legjobb zenék között azért ilyenek is vannak. Mi a boldogság? Hogyan érhetjük el? Milyen módon lehetnénk még boldogabbak? Ezek a kérdések bizonyára titeket is foglalkoztatnak. Tudományos értelemben véve a boldogság a pozitív érzelmi állapotok gyakori jelenlétét, illetve a negatív érzelmek relatív hiányát jelenti. Ezen a területen a két legkiemelkedőbb és a tudományra a legnagyobb hatást gyakorló alak Martin Seligman és a magyar származású Csíkszentmihályi Mihály. Többek között az ő nevükhöz fűződik a pozitív pszichológia központi témájának megfogalmazása is. A Mindset szaklap szerint egy 40 országot felölelő nemzetközi mintán végzett kutatásban azt találták, hogy boldogságunk nem függ az objektív egészségi állapotunktól, azonban szubjektív egészségi állapotunkkal kapcsolatot mutat. Ez alapján elmondható, hogy az a mód, ahogyan az emberek a valóságot észlelik, sokkal fontosabb, mint ahogyan objektíven a saját körülményeiket megítélik. Így saját magunk tudjuk befolyásolni aktuális jólétünket, boldogságérzetünket és szintünket, és jelentős mértékben javítani tudjuk pozitív gondolkodással és hozzáállással az egészségügyi állapotunkat is. Mindez elérése azonban sok gyakorlást, és valójában élethosszig tartó idő és energiaráfordítást igényel, ugyanis az évek múlásával a pozitív érzelmek átélésének gyakorisága csökkenni látszik. Barbara Fredrickson, napjaink egyik legkiemelkedő pozitív pszichológia kutató, vizsgálatai azt igazolták, hogy azok az emberek, akik pozitív érzelmi állapotban voltak, jobb intellektuális teljesítményről számoltak be, míg aktuális tanulási képességeik is feljavultak. A pozitív érzelmek átélése nem csak önmagunkra, de környezetünkre is hatással van. Kifejeződésük előidézi a másik személyben, hogy ő szintén pozitív érzelmeket éljen át a velünk való interakció során. Sonja Lyubomirsky szerint, ha van is titka a boldogságnak, akkor az abban rejlik, hogy mindenki igyekezzen a számára megfelelő boldogságfokozó technikát választani, hiszen mindenkinek másra lehet szüksége. Ő maga is számos boldogságfokozó gyakorlatot és azok elsajátításának technikáját írja le, mint például a hála, az optimizmus gyakorlása, a rágódás és a társas összehasonlítás kerülése, a jó cselekedetek gyakorlása, kapcsolatok ápolása, a megbocsátás, a jelentudatosság. És ezért ő maga is azt javasolja, hogy lehetőségeink szerint igyekezzünk magunkra szabni a választott technikát, és végezzük azt heti rendszerességgel. Fontos azonban szem előtt tartani, hogyha egy idő után unalmassá válna a technika alkalmazása, akkor érezzük magunkat szabadnak a változtatásra, átfogalmazásra, vagy esetleg választhatunk egy másik gyakorlatot is. A továbbiakban itt az éterünkben, az FM 88.7-en a Balaton Rádió frekvenciáján beindul a tánc, mert jönnek az igazán jó fiatalos ütemek.

0: legjobb slágerei.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy.
0: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal.
0: A legjobbakkal. Baby, put your...

Kellemes rádiózást kívánunk itt a Balaton Rádióban, azon belül is a helyi hírek kapnak most nagyobb teret, ugyanis a balatoni helyzetről lesz szó, arról, hogy folyamatosan öregedik a népesség a Balaton térségében, ami folyamatos kérdést generál a helyi önkormányzatok számára, akik jelenleg ezt látják a terület egyik legnagyobb problémájának. A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség a lakosok és az önkormányzatok között kérdőíves felmérést végzett, ahol elsősorban a demográfia, népesedés és helyi társadalom kérdéskörére voltak kíváncsiak. A kiemelt üdülőkörzetben hosszú időtávban folyamatosan csökkenő tendenciában van a Balaton állandó lakónépessége. Jól látszik, hogy az elmúlt években megtorpant ez a körülbelül másfél évtizedes tendencia. A 2018-as stagnálás után kisebb növekedésnek indult állandó és a lakónépesség. Előbbi azoknak az adatát mutatja, akik az adott településen bejelentett lakcímmel rendelkeznek, utóbbi pedig a Központi Statisztikai Hivatal szerinti adatok alapján jelenlévő népesség. Az úgynevezett vándorlási egyenleg is sokat változott az elmúlt években. 2015-től pozitív arányban mozdult az ideköltözések aránya, de az adat soron az is jól látszik, hogy a 2020-as kiemelkedő érték nem véletlen, mert az akkor kezdődő Covid-járvány miatt sokan költöztek le a Balatonra, és bár ez a szám később csökkent, de így is növekedést mutat az előző évekhez képest. A települési vezetők körében végzett kérdőíves véleményvizsgálat során a szakemberek összesen 180 településen jártak, ahol 22 héten át térképezték fel az adathiányos térségi jelentéseket, után követték a korábbi adatokat, begyűjtötték az egyedi információkat, majd feltárták a fejlesztéspolitikai döntés előkészítéseket és igényeket. A település vezetők szerint az adott településeken az előregedés a legfőbb népesedési probléma. A megkérdezettek mintegy 47%-a nevezte meg, ugyanis ezt a vizsgálat során. Ugyanakkor 82%-uk szerint nincsenek népesedési problémák, 5%-uk viszont az elvándorlást nevezte meg. Jól látszik, hogy a kiemelt térségi népesség öregedési indexe folyamatosan emelkedik, a korösszetétel egy erőteljes öregedés irányába mutat. Ez a szám ráadásul az országos átlagnál is mintegy 1,6%-kal nagyobb. Mindez azonban folyamatos társadalmi és gazdasági kérdést generál az önkormányzatok számára. A 40 évre előretekintő számítások szerint a jelenlegi mintegy 263 ezres állandó lakosság jelentős része előregedik 2062-re, és ha nem történik jelentős változás, akkor a modellek szerint egy aktív dolgozónak kell majd egy nem aktív dolgozót eltartani, ami hosszú távon nem fenntartható. A beköltözések tekintetében a Balatonnál a településvezetők 96%-a jelezte a beköltözések tényét. Sokan azt mondják a fővárosból, mások Magyarország keleti részéről és Szegedről, megint mások pedig külföldről, jellemzően Németországból költöztek az elmúlt években a Balatonhoz. A beköltözések során a legnagyobb problémát az alkalmazkodás hiánya jelenti, valamint az elvártól eltérő szolgáltatások és infrastruktúra. Sok településen ugyanis nincs meg ugyanaz a megszokott szolgáltatás és infrastruktúra ellátottság, mint a fővárosban. Írja a hellovidék.hu. Most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
3: Balaton. Balaton rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. Sokak számára lehet ismerős az az állapot, amikor a veszekedések hevében ugyanazok a fordulatok hagyják el a felek száját. Nem tudják átbeszélni a probléma gyökerét, csak saját sérelmeiket és a másik hibáit sorolni. A következőekben Kovács Orsolya tanácsadó anyagát hozom el nektek a Mindset pszichológiai oldalról. Ezen anyag szerint 4 tipikus módon szoktuk elhárítani a minket érő negatív stresszt egy konfliktusban. Az egyik ilyen a hibáztató. Ilyenkor a negatív érzésekre van, aki szinte mindig, van, aki ritkábban hibáztató hozzáállással reagál. Saját érzelmi frusztrációjáért a másikat érzi felelősnek, áthárítja rá az okozó szerepet, majd dühöt él meg iránta, amit levezet rajta. Ilyen esetben segítsünk abban a másiknak, hogy ki tudja fejezni, mi okoz benne nehéz érzéseket. Engedjük beszélni fájdalmas megéléseiről, biztassuk arra, hogy önmaga szerepét kutassa egy adott helyzetben, ne pedig a mi hibáinkat hangsúlyozza. A másik típus a kiengesztelő. Tipikus mondata, nem baj, előfordul az ilyesmi. Beragadó konfliktusokhoz vezethet, ha valaki túl gyakran reagál számára diszkomfortos helyzetekre azzal, hogy a másik csitításába kezd saját igényeinek elhallgatása mellett. Párunkat, ha ilyen természetű, azzal tudjuk segíteni, ha bátorítjuk indulatainak szavakba formálására, igényeinek élesebb megfogalmazására. A harmadik elhárítási mód a gépies. Ez egy szintén gyakori félrecsúszásokat okozó konfliktuskezelési stratégia. Ha érzelemmentesen, puszta rációval közelítünk meg egy problémás helyzetet. Az emögött a reakciómód mögött meghúzódó domináns érzés a félelem. Félelem az érzelmek megosztásától, ami sérülékenyé kiszolgáltatottá tesz a másik embernek. Ha ilyen konfliktuskezelési módszerben vagyunk jártasak, érdemes azzal próbálkoznunk, hogy empátiával belehelyezkedünk.

utasunk nézőpontjába, és megpróbáljuk megfogalmazni, milyen érzései lehetnek, vagy megkérhetjük, erősítse vagy árnyalja meglátásainkat. Az utolsó konfliktus elhárítási módszer a terelő. Az ilyen személyek nagy távolságot tartanak saját érzéseiktől, és másokra is rendkívül nehezen hangolódnak rá, ezért környezetük nehezen alakít ki velük érzelmi tekintetben intim kapcsolatot. Az ilyen személyt érdemes biztosítanunk arról, hogy biztonságban van velünk, a problémákat át lehet beszélni és megoldani, ebből pedig a legjobb, ha közösen vesszük ki a részünket. Az egyik fél számára sem teljesen kielégítő kompromisszumos megoldások helyett érdemes a megértő viszonyulást választani, amelyben megismerjük és elfogadjuk társunk háttérmotívumait. Segítjük a dühre, fájdalomra, félelemre adott reakcióinak tudatosításában. Emellett fontos ránk gyakorolt hatásának megfogalmazása, saját igényeink világos kommunikálása, amivel ugyan növeljük sérülékenységünket, ugyanakkor érzelmi közelségünk szintjét is. A konfliktus spirálból a valódi megértés, elfogadás és intimitás válik hatékony kivezető úttá. A végső konklúzió levonása után a továbbiakban is jövök majd érdekes tudományos érdekességekkel itt a Maratoni Balatoni zenefolyamban, de most egy pici kis szünetet tartunk.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Balaton Rádió éjjel-nappal a legjobbakkal. Az elmúlt 5 órában Szabó Ferencet hallhattátok. Ez volt a maratoni balatoni zenefolyam. Mindenkinek megköszönöm a figyelmet, és kívánok további szép napot és további kellemes rádiózást. Sziasztok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Idén több mint 89 000 felvételiztek középiskolába. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik majd. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezik ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet. Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Idén több mint 89 000 tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 000, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 000, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 000 felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte meg alakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A megfigyelések alapján úgy tűnik, a madárpókok képesek tapasztalataikra, emlékezetükre hagyatkozni a térbeli tájékozódásuk során, és ennek megfelelően hatékonyabban találnak rá zsákmányaikra vagy vissza a búvóhelyükre. A kutatók szerint a pók úgy tűnik képes megtanulni, megjegyezni, hol érdemes vadászni, hol nagyobb a siker, és visszajár oda a későbbiekben is. Ahhoz, hogy beigazolódjon, mely módszernek, az érzékelésnek és a tanulásnak milyen mértékben jut szerep a madárpók tájékozódásában, kísérleteket is kell majd végezni velük.
2: Időjárás.
3: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, észak-keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Neked van olyan módszered, amivel magadon tudod tartani mások figyelmét?
2: Nagyon remélem.
1: Ja, hát
2: hogy például akkor... ma este is, na, amikor a Thália Színházban akkor... felmegy a függöny.
3: Udvarias Anna, színművész.
2: Az esti előadáson akkor azért magamon tudom az én jeleneteimben tartani a figyelmet.
1: Na és hogyan? Mondd el, kérdez, mert tehát ezt tulajdonképpen ti tanultátok is, hogy a figyelmet hogyan kell magadra.
2: Lehet, hogy ezt nem tudom most egy ilyen tudatos módon megfogalmazni, hogy hogyan.
1: Mennyire igényled a figyelmet a mindennapokban, amikor csak mondasz családtagnak valamit, akkor azt szereted a legjobban, hogyha így figyelnek rád, vagy pedig hát, közben lehet kavargatni a levest, meg nem tudom, mit
2: az csinálni. Az attól függ, hogy mit mondok a gyerekeimnek. Igen, hát a nyomatékosan szeretném, hogy rám figyelj. Hát esetleg igen, meg is akkor decibelekben is mérhető szerintem. Na, főleg amikor kisebbek voltak, hogy szeretném, hogyha figyelem rám terelődne, most már más eszközökkel kell a nagyobb gyerekeket meggyőzni.
1: Na tényleg, és például mik ezek az eszközök, amivel a figyelmüket magadra tudod vonni, hogy figyeljenek rád?
2: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy figyelnek rám, de azért, mert 2 évesen is meghallgattam, hogy mi a gond az étellel, amit esznek, vagy 6 évesen meghallgattam, hogy mi a gond a legóval, 12 évesen, hogy melyik tanár mit csinál, és melyik ceruza fog jobb. Tehát, ha ezt valaki nem így csinál, a 20 évesen ne várja, hogy leül vele a gyerek, és figyelni fog rá. Azt hiszem, ez egy fő csapásvonal a gyereknevelésben, hogy mindig figyelni. Minden, amikor ők közölni akarnak valamit. Mindig.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Balaton Rádió.
1: Ani nerdezin aşkım aşkım.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Neked van olyan módszered, amivel magadon tudod tartani mások figyelmét?
2: Hát igazából először az énekhangom jut eszembe.
3: Antal Timi, énekesnő, dalszerző.
2: Hogyha a színpadon vagyok, akkor szeretem, hogyha figyelnek rám, és úgy érzem, hogy akkor tudok én is a lehető legtöbbet adni a közönségnek, hogyha ők is figyelnek rám, és én is rájuk. Aha. Igen.
1: Az egyébként az egy külön erő lehet, ha le tudod írni szavakkal azt az erőt, akkor megköszönöm, amikor fent vagy a színpadon, és egyszerre rengeteg ember a figyelmével téged eltalál, és téged figyel. Egyszerre sok ember, hogy azt fizikailag érzed?
2: Nem mindig. És szerintem ez nem is... Tehát ez a fajta varázslat szerintem nem történhet, nem tud megtörténni minden egyes alkalommal. De amikor megtörténik, az valami varázslatos. Tehát, hogy az a... Igazából olyan furcsa, amikor az embernek nem csak saját magától, hanem úgy az egész közegtől ráz a hideg, és feláll a szőr a kezeden, és egy olyan fajta erőt érzek olyankor, amikor tényleg azt érzem, hogy a közönség is velem együtt lüktet, és együtt dobog, nem tudom, meg annyi szív, hogy az olyan ilyen nagyon-nagyon felemelő érzés. De megfogalmazni pontosan, hogy ez milyen érzés, szerintem ezt nem igazán lehet. Felemelő.
1: Azt mondtad, felemelő, és milyen érdekes a szónak a jelentése, hogy felemel, mint hogyha elkezdenél repülni egy picit tulajdonképpen, nem? Mert mondtad a bizsergést is.
2: Igen.
1: Felemel, tehát tulajdonképpen egy kicsit lehet, hogy mintha könnyebb lennél, és ott egy kicsit, mintha lebegnél.
2: Hát ez tényleg így van amúgy. Tehát, hogy a közönség egy előadót fel tud emelni, és szárnyakat tud neki adni, ez teljesen biztos.
1: És figyelem kapcsán az jut eszembe egyébként, hogy például a gyermekeinknél szoktuk mondani, hogy szemmel tartjuk a gyermek. Mondjuk nem tudom, mászik fel valahova, és akkor szemmel tartjuk. Szoktál ilyenre gondolni, amikor a gyermekedet nézed, és mondjuk szemmel tartod, hogy szinte tényleg tartod szemmel? Hogy koncentrálsz rá, hogy jól kapaszkodjon, és nem ne pottyanjon le, hanem szemmel tartod.
2: Ez nagyon érdekes, ezzel még így külön nem gondolkodtam, de most, ahogy kérdezted, vagy ahogy mondtad, nem tudom, hogy hány kép villant be a fejembe, amikor a gyerek elkezdett felmászni a kanapén, és nem tudom, 3 méterrel távol voltam tőle, esélytelen egy másodpercet odajutni, viszont annyira néztem, és annyira szugeráltam, hogy ne esne, ne esne, ne esne, hogy aztán végül nem esett le. És általában akkor történnek kisebb-nagyobb balesetek, amikor mondjuk nem nézem őt, csak hallom, hogy durrant egyet, és elesett. Tehát, hogy ebben biztos van valami, hogy annyira figyelünk rá, és annyira hiszük, hogy nem, most ő nem fog leesni, vagy nem fog megtörténni a baj, hogy ez így bejön.
1: Hát persze van a másik oldal is, amikor vigyázz, le fogsz esni, és akkor az ember már,
2: Igen, erre kifejezetten szoktam figyelni, hogy nem jósolok előre a gyereknek, hogy ezt ne csináld, mert össze fogod magad törni, ezt ne csináld, mert... Tehát, hogy igyekszem arra ösztönözni, és abban segíteni, hogy ez jó lesz, de...
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
4: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Amikor például valakihez beszélsz, akkor mennyire igényled a teljes figyelmet? Valakihez elkezdesz beszélni, akkor el is várod, hogy az a másik ember koncentráltan semmi más ne csináljon, csak mondjuk a szemedbe nézzen végig?
2: Amíg nem voltam édesanyja, addig úgy gondoltam, hogy ennek így kell lennie, és hát nyilván az a jó beszélgetés, amikor azt érzed, hogy figyelnek rád, és nem csak azért kérdezik meg, hogy valamit kérdezzen, hanem azért, mert érdekli is a válasz.
3: Antal Timi, énekesnő, dalszerző.
2: Tehát, hogy jó esetben ez így is történik. Viszont, hogyha például egy anyukával beszélgetek, akinek ott van a gyereke és szaladgál, akkor egyszerűen képtelenség elvárni azt, hogy csak rád figyeljen. És amíg nem voltam anya, addig egy kicsit úgy idegesített, hogy de hát már megint félbe szakított, már megint nem tudtam elmondani, és már el is felejtettem, hogy miről beszéltünk, és kezdtünk egy teljesen más beszélgetést előre. Tehát, hogy azóta viszont már rájöttem, hogy ha anyukával beszélgetek, akkor ezt el kell engedni, és remélem, hogy azok az emberek, akik velem beszélgettek, így megértik, hogy egyszerűen muszáj ketté szakadni, de hát nyilván, hogyha most gyerekmentesség, vagy úgy olyan beszélgetésről beszélünk, ahol mondjuk a gyerek nincs ott, akkor szerintem az a lehető legjobb, hogyha figyelünk egymásra.
1: Na most a te figyelmedet azt mivel lehet elérni, vagy megragadni?
2: Nem tudom, tehát hogyha valaki kreatív, akkor én azt nagyon szeretem. Szépséggel, de akár hangos szóval is. Tehát azért én képes vagyok belemerülni egy adott dologba úgy, hogy nem hallom, hogy mondjuk a férjem szól, és akkor kiállt, hogy ha-hó, ha-hó, ha-hó, ha-hó, ha-hó, ha-hó.
1: És tehát, még ezt azért, se hallod esetleg?
2: Hát azt azért már meghallom.
1: Mert tulajdonképpen olyan egy kicsit, mint a reklámszakma is, nem, hogy rád milyen fajta reklámok tudnak hatni, mi az, amit észreveszel, milyen fajták egyébként a szolíd, szelíd dolgokat veszed inkább észre, vagy pedig tényleg a nagy, színes, feltűnő, hangos...
2: A nagy, színes, feltűnő, azokat? Hangos reklámok azok, amik, meg az idegesítő reklámok.
1: Azokat?
2: Tehát, hogy igazából, ami felkelti a tévében a figyelmemet, azok az idegesítő reklámok, bár egyébként nem nézünk tévét, hogyha mondjuk YouTube-on hallgatunk zenét, vagy mondjuk a kislányom mesét néz, és bejönnek a reklámok, akkor mindig azok remelem fel a szemem, amik ilyen zavaróak, vagy nem tudom. Tehát, hogy ami kellemes, azt az ember ugye elhallgatja, ugye?
1: Belesimul.
2: Igen, belesimul, és nem tűnik
1: zavaró.
2: Fel.
1: Azt mondod, akkor tulajdonképpen zavarni kell téged, ha valaki a figyelmedet fel akarja kelteni, akkor meg kell zavarni egy kicsit a nyugalmadat tulajdonképpen, nem? És akkor
2: hát igen, ilyen is lehet tulajdonképpen.
1: A nyugalom megzavarására alkalmas dolgot kell.
2: Igen, de hogy alapból én tényleg nagyon szeretek beszélgetni emberekkel, és hogyha úgy érzem, hogy működik a kémia, akkor beszélgethetünk bármiről, és én nagy figyelemmel végighallgatom és kísérem azt, amit ő csinál, vagy amit mond. Tehát, hogy nem kell ez ilyen nagy dolog legyen, abszolút.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Idén több mint 89 ezeren felvételiztek középiskolába. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik majd. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezik ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet. Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A megfigyelések alapján úgy tűnik, a madárpókok képesek tapasztalataikra, emlékezetükre hagyatkozni a térbeli tájékozódásuk során, és ennek megfelelően hatékonyabban találnak rá zsákmányaikra vagy vissza a búvóhelyükre. A kutatók szerint a pók úgy tűnik képes megtanulni, megjegyezni, hol érdemes vadászni, hol nagyobb a siker, és visszajár oda a későbbiekben is. Ahhoz, hogy beigazolódjon, mely módszernek, az érzékelésnek és a tanulásnak milyen mértékben jut szerep a madárpók tájékozódásában, kísérleteket is kell majd végezni velük.
0: Időjárás.
1: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, észak-keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Neked van olyan módszered, amivel magadon tartod mások figyelmét?
2: Módszerem talán nincs.
3: Szolnoki Tibor, Jászai Mari díjas színművész.
2: Én azt hiszem, ezt önkéntelenül teszem. Egy koncentráltsággal, és az ember nem ijed meg attól, hogy túl nagy a csönd, túl sokan néznek, túl sokan figyelnek ránk. A színház és a katarzis az a csöndből él. A koncentrálásom az, ha 7 órakor kezdődik az előadás, akkor délután 5-től kezd fokozatosan erősödni, és az előadás végéig tart. És akkor az ember azt mondja, hogy köszönöm, letettem, ez jó mulatság, férfi munka volt.
1: Megcsináltuk.
2: Igen.
1: És van egy olyan fajta dolog a színész embernél, hogy egyszerűen, hogy úgy valahogy különös módon magára tudja vonni a figyelmet. Tehát ezt tanuljátok is, hogy hogyan lehet úgy jelen lenni, hogy egyszerűen a figyelmet birtokolni.
2: Hát erre vannak eszközök, nyilvánvalóan, de ezt a rendezővel közösen kell minden egyes produkcióban kialakítani. Ha viszont önállóként az ember megszólal, fölszólal, beszédet mond, megszólítják, társaságban van, Andrával egy önálló estünk van, ahol ketten vagyunk, és magunk irányítjuk ezt a dolgot. Ennek különböző technikái vannak, amelyeken már nem töprengek, és nem tudom, hogy alakult a dolog. Ez egy határozott érzés, hogy az ember birtokolja a másoknak a figyelmét. Szerintem ez most már magától megy és működik.
1: Mennyire igényled a teljes figyelmet, amikor valakihez beszélsz?
2: Lemérem, hogy milyen partner vagyok számára, fontos partnere vagy sem. Ha nem nagyon, és számomra se fontos, akkor elengedem a dolgot.
1: És ha fontos?
2: Ha fontos, akkor, fontos. Akkor az ember nem engedi.
1: Akkor igényli.
2: Akkor igényli, így van.
1: Akarja, így szeretné.
2: Van, így van. Úgy irányítja, úgy formálja, úgy teszi, úgy alakítja. Egy üzletember barátunk a üzleti próbálkozásaink elején azt mondta, hogy tudod, mi az üzlet? És így csinált, így összetettük ketten a kezünket. És ez az üzlet, és ez a beszélgetés, és ez a meggyőzés, hogy akkor ki az, aki erősebb, és ki az, aki felülkerekedik. Nem kell ebben felülkerekedni, ki az, aki érvényesül, és ki az, aki győz.
1: Értem, igen. Így tényleg, ahogy mutattad, így nem is lehet felülkerekedni. Skanderben is mutathattad volna, hogy így kinyomja le a másikat. Igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Neked van olyan módszered, amivel a figyelmet magadon tudod tartani?
2: Külső szemlélő számára?
1: Hát igen.
3: Zsadon Andrea, magánénekes.
2: Soha nem szoktam hangosan beszélni, vagy hangosan van olyan operaházi kollega, aki állandóan, amikor valahol ott van, akkor feltűnően így beszél, és akkor az ember tudja, hogy ajajajaj, akkor ez azt jelenti, hogy most tessék rám figyelni. Szóval nem szoktam kacagni, operázni, igazán nem szoktam feltűnő ruhát viselni, meg nem szoktam. Szeretem a jó illatszert, ami hogyha bejön egy helységbe, vagy egy szobába, vagy társaságba, akkor arra úgy oda lehet figyelni. Azt szívesen csinálom, de a magam örömére. Tehát nem azért, hogy feltűnő legyek, hanem azért, hogy jaj, de finom illat. Meg szoktam kérdezni szembejövő embereket, hogy akkor ez micsoda, mert ez nagyon tetszik. És akkor azt használom, és akkor az működik, akkor az biztos azért működik nekem, mert én azt szeretem. De szeretek választékosan öltözni, nem kirívóan, de amire úgy picit úgy oda lehet figyelni. Szeretem például a gyűrűmet, ami nagy. Vagy szeretek feketi, ez nagyon érdekes dolog, hogy amikor édesanyám meghalt, akkor természetesen hosszú ideig gyászoltam feketében. És aztán persze az ember megpróbál belőle kikeveredni, de azóta hanyári ruha, hatéli, havilágos, ha ilyen, ha egy pici fekete mindig van rajtam. És nagyon szeretem a feketét, elegánsnak tartom, közben egyszerűnek tartom, közben a fekete rendkívül nemes, ha úgy viseljük. Uh-huh. Szóval szeretem például a csizmámat, ami fekete és csillog. Szeretek mindent, ami egy picit csillog. Minden, ami csillog, azt azért szeretem, mert csillog. De eszközeim tulajdonképpen arra, hogy a figyelmet maga... Mégiscsak sikerül.
1: Van. Mégiscsak van. Na mi az?
2: Szeretek beszélni az emberekkel, és hogyha beszél az ember a környezetével, akkor oda vonzza a többit.
1: Hát lehet, hogy az édes szavakkal vonzod magadra a figyelmet. El tudom képzelni például ezt, hogy a szép, kedves, édes beszéddel.
2: Hát a Monták tanár úr annak idején, amikor ugye jártunk hozzá, ő sokat magammal, sokan örömmel, akkor írt nekem egy levelet, hogy Magyarországon két csoda hang van, a Domján Edit és maga Andrea. És én ezt valahol őrizgetem az emlékeim között, valamelyik dobozba ott lapul, és ez nekem nagyszerű, örökérvényű mondat volt. És vannak barátaink, akikkel régóta nem beszélünk, mondjuk Németországból, és akkor jaj, de édes a hangját. Tehát az embernek persze, de ezt nem csinálom, ez ilyen.
1: Ez van.
2: Igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mennyire igényled egyébként a teljes figyelmet, amikor valakivel beszélgetsz, mondjuk akár Tiborral emlegetted a férjed. Igényled, hogy akkor, amikor mondasz valamit, akkor teljesen rád figyeljen, csak rád, de semmi másra.
2: Igényled,
1: így?
2: Igen.
1: Pont
2: igen.
1: Így.
2: Így.
1: Jó, tehát hogy légy szíves, Tibor, várj egy picit, és most csak rám figyelj.
2: Nem, ilyeneket nem szoktam csinálni, hanem persze mindenki csinálja a teendőjét éppen abban a pillanatban, amit éppen csinál, és akkor én valamiről elkezdenék beszélgetni.
3: Zsadon Andrea, magánénekes.
2: És látszik rajta, hogy más csinál. És akkor mondom, és akkor látom, hogy más csinál, és akkor abba hagyom. Abba hagyom, és elmegyek a saját dolgomat csinálni, és akkor ő fogja... Mit mondtál, drágám? És akkor odajön, és akkor elmondom, és akkor rám figyel.
1: Akkor lehet, hogy ez a módszered, hogy tudod, hogy utána el kell menni egy picit, akkor utána azt fog menni, és akkor el lehet mondani.
2: És akkor rendben
1: mert
2: van.
1: Ha folytatnád, akkor nem tudna figyelni.
2: Nem, meg nem is akar, mert nem. Akkor ott az ember biztosan a hangjával útban van, és akkor az...
1: De lehet, hogy addigra ő már eljut arra a pontra gondolatban, hogy nehogy megbántson téged, hogy nem
2: hát
1: figyel, úgyhogy inkább utánad megy. De működik.
2: És akkor odafigyel.
1: Századszor is, ezredszer is ugyanez működik.
2: Igen.
1: Mindig.
2: Mert volt egy időszak, amikor az ember azt mondta, hogy megpróbálok odaülni, mellé ülni, van egy nagyon helyesen berendezett dolgozó szobánk, és akkor ott a könyvekkel, meg a zongorával, meg a komputerrel, meg a mindenfélével ott el lehet foglalkozgatni. És akkor nem biztos egyébként, hogy az ember ehhez mind ott társat képzel el magának. De hogyha nekem éppen akkor jut eszembe valami, és nem bírom magamba tartani, akkor biztos, hogy oda megyek. De nem baj, ez...
1: Mondani kell.
2: Igen. Igen. Szeretem.
1: És ha véletlenül mondjuk egy ilyen helyzetben nem figyelne rád, mondjuk akkor nem Tibor, hanem valaki, akinek a figyelmét szeretnéd nagyon, akkor...
2: Hát akkor rászólok.
1: Rászólsz, hogy légy szíves, figyelj.
2: Igen. Így. Igen, rá tudni. Eljutottam egy mikor már az ember elég tapasztalt, és eléggé sok mindent megél, akkor az embernek rá kell jönnie arra, hogy ki kell mondania azokat a mondatokat, amik érthetőek.
1: Uh-huh. Egyértelműen.
2: Egyértelműen, és a másik számára érthetően. Uh-huh. Kérlek szépen, hogy figyelj rám, mert azt akarom elmondani, hogy...
1: Tehát milyen fontos, amit mondtál, hogy a másik számára érthetően, mert nem elég, hogyha szerintem érthető, a másik számára érthető.
2: A másik számára, igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem mindig magunkból induljunk ki, hanem a másik is ott van.
1: Le kell fordítani az ő nyelvére.
2: Igen, meg a pillanatnyi állapotára, lelki állapotára, végül is a másik ember is valahonnan jött, valamit hozott magával, utcából, munkából, előadásból, próbából, mit tudom én. Mondani kell, és ez nem bántó, hogyha az ember szépen mondja, akkor az nem szokott. Semmi se bántó, hogyha az ember szépen mondja.
1: És ugyanígy a te figyelmedet is meg lehet szerezni, tehát mondjuk Tibor ugyanígy meg tudja kapni mindig
2: persze.
1: A te teljes koncentrált figyelmedet, amikor ő mond valamit, akkor figyelsz rá.
2: Igen, teljesen. Igen, drágám.
1: És teljesen rá.
2: Igen, drágám, mondja szívem.
1: És te tényleg rá figyelsz.
2: És tényleg rá figyelek.
1: Hát semmi leves kevergetés közben.
2: Nem teljesen. Szoktam. Olyankor leveszem a levest.
1: Le is veszed a lángról?
2: Igen.
1: Leveszed és figyelsz rá?
2: Igen.
1: És ő ennek örül?
2: Hát remélem.
1: Biztos.
0: Beszélgetések, ismert emberek.
3: És mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré. TV-ben. Rádióban. YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Több mint 89 ezeren felvételiztek idén középiskolába, megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Változékonyabbra fordul az idő és lehűlés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. Pár órára leállnak az Albox automatákat, írul a Fox Post. A tájékoztatás szerint az Alboxokat ma este 9 órától kedden hajnali 3 óráig frissítés és karbantartás miatt nem lehet majd használni. A weboldal és Z-Box automaták ez alatt is működni fognak. A Fox Postot 2024-ben vásárolta fel a paketa. Hazánkban azonban az előbbi márka maradt meg, és már zajlik a két csomagküldő összeolvadása. Az eredeti Fox Post automaták A-Boxként, míg a korábban paketa név alatt futó egységek Fox Post Z-Box ként folytatják.
0: Időjárás.
1: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, észak-keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött észak-nyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.

0: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te mennyire ismered a szomszédokat ott, ahol laksz?
2: Szomszédokat, társasházban élünk.
3: Udvarias Anna, színművész.
2: 19 éve a város szívében, tehát körülöttünk is sok házon, hogy én titokzatosan fogalmazok. Akit kell, azt jól ismerem. Hát ez is 19 év nagyon hosszú idő, szerintem. Pici gyerekekkel költöztünk oda, és azokkal vagyunk jóba, akikkel úgy alakult a jó sorsunk, hogy jóba legyünk. Aki nem érdemel tőlünk több figyelmet, az nem is kap.
1: És mondjuk a gyakorlatban ott az emeleten például szemben?
2: Szerencsés módon az ötödiken lakunk, csak egy szomszédunk van, akivel nagyon jóban vagyunk. Tehát a közvetlen szomszédunkkal nagyon jóban vagyunk.
1: Igen. Hát akikhez át tudtok menni, de egyébként vannak tulajdonképpen falak, és a falakon túl is vannak emberek, és tulajdonképpen lehet, hogy vannak olyan falak, amelyek oldalán olyan emberek vannak, akikkel szinte össze se találkoztok, de mégis egy fal választ csak el titeket egymástól.
2: Igen, természetesen laknak kiállhatatlan szomszédok, egy ekkora házban ez elkerülhetetlen szerintem. Igen, vagy hát ki tudja, akinek a szemében vagyunk mi a kiállhatatlan szomszédok.
1: Ez a következő kérdés, igen, nem lehet tudni, mert tulajdonképpen alul is van fal, felül is, oldalt is, ajtó is van,
2: és a legtöbb fal itt az emberek fejében, korlátok. Tehát most szerintem intelligencia kérdése, nekem legalábbis az a tapasztalatom, hogy ki hogy viszonyul ilyen esetekhez. Intelligencia kérdése, bár az én férjem néha, aki orvos létére szerintem nem megengedett hangnemet is elő tud venni, hogyha történik valami a ház. Így van, a házban történik valami.
1: Megvédi a családját, oda megy és azt mondja, hogy fiatal ember, legyen szíves, tűrtőztesse magát.
2: Sajnos a tapasztalatom nem a fiatalokkal van a gond egy ilyen házban.
1: Idősebbek?
2: Talán az idősebbek, de nem velük pedig nem.
1: Lehet, hogy nem hallanak rendesen, és akkor fel kell tekerni a hangerőt, hogy hallják a dolgokat.
2: Vagy inkább az idegenekkel, talán inkább nem is a szomszédokkal. Ha nagy gondok voltak, akkor nem a szomszédokkal, hanem akik vendégek. Jönnek, mennek. Igen.
1: Vendégek. Igen. A szomszédokhoz. Látogatóba.
2: Talán. Autókkal. Parkolnak olyan helyeken, ahol a férjem szerint nem kellene. De hát ez egy külön műsor. Hát
1: köszönöm szépen, hogy behoztad a parkoló helyek elfoglalásának.
2: Hát ez itt a városban, természetesen. Hát ez nagy
1: fel is van festve esetleg a rendszám?
2: Nem.
1: De lehet, hogy vannak olyan emberek, mint például a férjed, aki úgy érzi, hogy az az ő parkoló helye. Lehet, hogy te is a sajátodra így érzed, hogy az a ti parkolótok. Na és akkor? De ugyan nincs felfestve semmi.
2: Nem.
1: Más ahol, is a sajátjának tekintik.
2: Ahol meg van tiltva, tehát nálunk, most ha így kell, lehet, hogy ránk fog ismerni valaki. Tehát, hogy nem lehet behajtani egy bizonyos az udvarra, nem ami lehet. És ezt nem veszik figyelembe emberek, hogy kint van egy magánterület tábla.
1: Bemennek.
2: De hogy? Hogy? Tehát én szoktam kérdezni, nekem miért nem jut az eszembe, hogy behajtsak egy kis táblával ellátott területre?
1: Ennek ezek az évek, dolgok. És lehet, hogy eltelik 10 év, és egy idő után eljutsz oda, hogy most már akkor én is bemegyek.
2: Biztos,
1: mindenki bemegy. Nem érdekel engem, most már megengedhetem magamnak én is. Nem. Egész életemben tűrtem, hogy mindig behajtottak, most már bemegyek.
2: Milyen szempontból biztos, hogy szabálykövető vagyok, és ebben nem fogok változni. Nem
1: örülök.
2: Nem vagyok eszementen szabálykövető, de azt hiszem egy egészséges módon igen, mindenképpen.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton. Balaton rádió.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Köszönöm szépen, hogy behoztad a parkolóhelyek elfoglalásának.
2: Hát ez itt a városban, na, természetesen, hát ez nagy
1: fel is van festve esetleg a rendszám?
2: Nem. Tehát nálunk, most ha így könnyed, lehet, hogy ránk fog ismerni valaki.
3: Udvarias Anna, színművész.
2: Tehát, hogy nem lehet behajtani egy bizonyos az udvarra, nem ami megvan. Ne. És ezt nevezik figyelembe emberek, hogy kint van egy magánterület tábla.
1: Bemennek.
2: Hanem bemennek.
1: És szépen tulajdonképpen eltűröd, hogyha azok az idegenek behajtanak, leparkolnak, aztán
2: nem,
1: elmennek.
2: Én is szólok. Szólsz neki? Csak én finoman, igen. Tehát mindig azt hiányolom, vagy azt reklamálom a férjemnek. Hát miért nem lehet ezt? Nézd meg! Leállítom, és az udvar sarkába. Figyelj!
1: Van, de te most színésznő vagy, van kedved eljátszani egyébként, hogy mondjuk én most beparkolok, jó? De lehet? Eljátszok, igen, hogy beparkolok? Én tolatva megyek be, éppen meg látom, hogy ott valami tábla van, sehol nem tudok megállni. Pár percre jövök, csak téged még nem vettelek észre.
2: Autóablak, igen.
1: Egyenőre még
2: jövök
1: tolatok
2: a kutyával
1: befelé.
2: Le éppen.
1: A kutyával, én lassan tolatok befelé, látom, igen, hogy ott van egy pici hely, pár percre az elakadási jelzőt már ki is tettem, ott megállok, és akkor ki is szálltam a kocsiból, és jössz, és így állsz ott velem szemben, és így nézel, és akkor mit mondasz nekem?
2: Jó reggelt, nem tudom, hogy látta-e a táblát. Van valami gond?
1: Ja, nincs,
2: vagy most, ha költözködés van, vagy ilyesmi.
1: Nem,
2: hát ez a tábla, az van a táblára írva, vagy magánterület, behajtani tilos. De hogyha segíteni kell valamit, vagy bútort hoznak le, tehát akkor be lehet állni.
1: Kiállok akkor inkább, hogy ne legyen gond. Bocsánat,
2: hát azt megköszönöm. Semmi gond, és köszönöm, hogy így reagál, mert egyébként nem így szoktak. Csak tényleg, hogyha ott a tábla, akkor tartsuk be.
1: Rendben.
2: De ha ágyat hoznak, akkor jöjjön.
1: Megoldom kint, úgyhogy leparkolok. Köszönöm,
2: jó,
1: hogy szólt.
2: További szép napot. Viszlát.
1: Minden jót. Egyébként ezt el tudom képzelni, hogy ez tényleg így történik. Jó.
2: Hát csak nem mindenki így reagál.
1: De biztos sokan így reagálnak.
2: Hát.
1: Ott nem, ahol ti lakszak. Miféle emberek vannak?
2: Hát nem tudom.
1: Lehet, hogy ott még kedvesebben. Ó, drágaságom, ne haragudjon.
2: Nem.
1: Még megpróbálnak később.
2: Sajnos a tapasztalat, igen, de hát ez...
1: Mást mutat.
2: Én szeretek, én mindenkivel beszélgetek egy mondatot. Persze. Idősebb ház, tehát korban több idős ember van. Én szeretek. Meg hát a kiskutya van, egy kiskutyánk, ugye sétáltatjuk a legtöbbet én, természetesen a gyerekek akarták, de én vagyok vele lenn az utcán. És akkor ez mindig találkozások.
1: És tényleg nem ugat a kutya és a szomszédokat? Nem ugat? Néha.
2: Úgy hívják, hogy ő a rendes kutya.
1: De néha ugat egyet, és akkor a szomszédok néznek. Hallott, Pista? Nem. Már megint ugat.
2: Ritkán
1: ugat, és igen. Egyébként titeket hogy ismernek szerinted a szomszédok? Tehát mit gondolhatnak rólatok, meg egyáltalán hogy ismernek titeket? Hogy ti vagytok a...
2: Hát a férjemről biztos van.
1: A kedves doktor úr,
2: aki... Hát az igazságérzete, az mindig működik, és ezt nagy hangon képviseli. De egyébként kiáll a szomszédokért is egy csomószor, tehát abszolút. Én azt hiszem, szeretnek minket.
1: A doktor úrtól lehet, hogy egy kicsit tartanak is. Jó napot kívánok, doktor úr! Így? Biztos így, egy kicsit tartanak tőle. Hogy van?
2: Nem hiszem, aki igazából ismeri, már pedig 19 éve, az tudja, hogy ez nagy ritkán van, csak egyébként.
1: Kedves.
2: Igen, hiszen 26 éve van mellettem, úgyhogy ha nem lenne kedves, akkor lehet, hogy nem lenne ez így.
1: És egyébként szerinted csendesek vagytok kutyával együtt, gyerekekkel együtt?
2: Ne.
1: Ja, nem vagytok csendesek, hangosak vagytok, lármások tényleg lehet?
2: Hát erre is mit szoktak, mert olasz család, azon jól hangzik. Jaj, olyan vagyunk, mint egy olasz család.
1: Olyan, hát csak igen. Mégis.
2: Most azért lassan ez kikopik, tehát a gyerekek lassan kirepülnek, és azért ketten nem vagyunk már olyan hangosak, nem. Ez inkább, amikor négyen.
1: Pezseg az élet.
2: Igen. Ez a legjobb.
1: Amit gondoltok.
2: Ez a legjobb megfogalmazás.
1: Nem tartjátok belül, nem marad bent feszültség.
2: De nem ám.
1: Helyette van egészség.
2: Így van.
1: Kimondjátok.
2: Ebbe is hiszünk. Igen.
1: Szomszédok, ha mesélni tudnának, meg a falak.
2: Egymásnak meséljen. Teljesen mindegy, legalább van téma az udvaron.
1: De egyébként tulajdonképpen mesélhetnek is, mert béke van.
2: Egyébként igen.
1: Na.
2: Igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Te mennyire ismered a szomszédokat ott, ahol élsz?
2: Kifejezetten.
3: Szolnoki Tibor, Jászai Mari díjas színművész.
1: Például jártál már a szomszédnál?
2: Hogy, de természetesen áthívtam őket. Nem? András süteményt csinál, megkínálja őket, gyerekek hogy vannak, kiskutyát megetetjük, levágom a átlogó kerítésen átlogó rossz növényt, vagy normál
1: szóval
2: emberi
1: előtte, vagy pedig ott a rossz növény is.
2: Nem, hát az ember ezt természetesen megbeszéli. Jó viszonyunk van a szomszédokkal, akár itt Budán, akár máshol.
1: És összességében milyen szerinted a jó szomszédság?
2: Ne legyen tolakodó.
1: Az mit jelent nálad?
2: Ne provokálja azt, hogy akkor mi most szomszédok vagyunk, és ezért nekem valamit tenni. Éljünk békében egymás mellett.
1: Uh-huh. Jó, tehát tolakodó ne legyen. Egyébként, ha valami olyasmit csinálna a szomszéd, ami neked nem tetszik, akkor...
2: Attól függ, milyen fajsúlyú. Ki lehet, mindennel lehet javítani, mindennél. Ha az ember úgy szól, akkor mindenért lehet úgy szólni, meg lehet kérni, meg lehet indokolni.
1: Hangzavar van. Egyszer, kétszer, háromszor, már ötször a héten hangzavar, nagy zaj, hang, vagy buliznak, nem is tudom.
2: Bulizzanak, becsukom az ajtót.
1: De hiába, mert hallod, hogy dübörög.
2: Hát az a legrosszabb, amikor az ember ilyenkor szól. Másnap lehet azt mondani, hogy jó buli volt, hallottam.
1: Persze, jó, legközelebb magát is áthívjuk, mondjuk a szomszéd.
2: Igen, csak én más zenét szeretek, de azért érezzék jól magukat.
1: Örülünk neki, hogy nem haragszik magára, mindig számíthatunk, hogy tudjuk, hogy nem haragszik, remélem, ugye?
2: Így van.
1: De tényleg nem egyébként.
2: De hát minden eset után be kell csukni az ajtót, és másnap reggel, amikor felébredünk, én is, ő is, ugyanúgy szomszédok maradunk. Ha? És szomszédok leszünk, ezt tudomásul kell venni.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy mégiscsak mondjuk másnap mész és szólsz valamiért?
2: Nem az a típus vagyok.
1: Nem szólsz? Nem,
2: inkább helyette én teszem el, én takarítom el, ha éppen úgy maradt, én teszem odébb. De ez egy nyitott dolog, hogyha én a szomszédnak a szemetes edényét kikészítem, mert tudom, hogy a szelektív kuka ekkor jön, és ő elfelejtette oda tenni, és én neki oda teszem, akkor biztos vagyok benne, hogy legközelebb ő is megteszi nekem.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
3: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
2: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
3: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
4: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Reklám következik.
8: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. A szilvásváradi lovas programok és lenyűgöző kiránduló útvonalak idén is kihagyhatatlanok. Irány a lacontessa.hu.
9: Szevasztok, itt a Dr. Béres
10: és a Verét Tomi.
9: Megjelent a legújabb Zambogyi átdolgozásunk.
10: Az ugye nem bántad meg. Keressétek bármelyik digitális

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Több mint 89 ezeren felvételiztek idén középiskolába, megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Változékonyabbra fordul az idő és lehűlés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Magyarországon a legmagasabb a fogva tartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogva tartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Mintegy 2,3 millió beteget látnak elévente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. Pár órára leállnak az Albox automatákat, írul a Fox Post. A tájékoztatás szerint az Alboxokat ma este 9 órától kedden hajnali 3 óráig frissítés és karbantartás miatt nem lehet majd használni. A weboldal és Z-Box automaták ez alatt is működni fognak. A Fox Postot 2024-ben vásárolta fel a Paketa. Hazánkban azonban az előbbi márka maradt meg, és már zajlik a két csomagküldő összeolvadása. Az eredeti Fox Post automaták A-Boxként, míg a korábban Paketa név alatt futó egységek Fox Post Z-Box folytatják.
3: Időjárás.
4: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Téged is kérdezlek a szomszédokról. Azt már tudjuk, hogy van egy kedves utca, ahol ti éltek, és vannak körülöttetek szomszédok. A te szemeddel nézve beavatsz minket egy kicsit a szomszédokkal való viszonyokba?
2: Ahol élünk 36 év óta.
3: Zsadon Andrea, magánénekes.
2: Ott egy generáció már nincs velünk. Egy idős generáció, aki nem sokkal, hogy oda költöztünk, itt hagyta a földi létet. Azoknak a gyerekei sajnos meghaltak, és az ő gyerekeiknek, akiknek már gyerekeik vannak, a kislány, ő elköltözött nem is olyan régen abból a lakásból, a fiú pedig átvette az imádott apjának az autószerelő műhelyét, és néha-néha eljön, mindig korholom, hogy kicsit többet figyeljen arra a lakásra, ami egyébként egy gyönyörű óbudai hegyoldalnak egy társasházi lakása, hogy legyen ott többet, hogy egy kicsit, akinek neki, fiúgyereknek már felesége, sportoló felesége és két kis gyereke van, hogy kert van, szép ott, gyönyörű, hogy egy picit többet legyen ott, de azt mondja, hogy ő éppen most teszi rendbe, meg rakja össze, meg tehát...
1: Milyen részletesen odafigyelsz rájuk, akkor is még azt mondod, még korholod is.
2: Korholom.
1: Lehet, hogy nem mer menni, mert jaj, össze ne találkozzak megint a szomszédból.
2: Igen.
1: Andrával, mert megint össze fogsz szidni, inkább hopp, vigyázz, ott van Andrea, gyere csak gyorsan.
2: Lehet, egyébként ez is benne van, persze, természetesen, de persze arra is szoktam unszolni, hogy például sepregesse a lépcsőt.
1: Na, ugye? Mondom, mert ki sem mer szállni a kocsiból, amikor arra megy, mert megvárom, amíg bemegy.
2: Nem, csokolom, és akkor... De nem szeretem, hogyha rendetlenség van körülöttem, úgyhogy az ő saját lépcsőjét sepergesse, majd én sepergetem a sajátomat.
1: Úgyhogy ha véletlenül nem seperné le, lehet, hogy be is csengetnél, és megmondanám, fiatal ember, a seprő, tessék
2: nem,
1: csak leseperni.
2: Nem, hanem Tibor lesepri, én meg leslaggolom.
1: Hát utána, tessék, megcsinálod, de utána lehet, hogy gyűlik benned, hogy hát azért fiatal ember a múltkor Tibor csinálta meg maga helyett.
2: Nem. Ez borzasztó érdekes. Ez megint csak olyan, hogy ha úgy döntök, hogy leseperjük, megcsináljuk, akkor ennyi. Akkor megcsináljuk, és legközelebb, amikor mondjuk nincs időm rá, akkor rászólok, hogy csináld meg már, légy szíves, kérlek szépen. Úgyhogy ez az a ház, amiben lakunk. Ez az a háza. A szomszéd, a másik, a jobb, a baloldali szomszéd, ott is olyan érdekes, ők borzasztó édes, kedves szomszédok. Ott van egy kiskutya, akit zsebkendőnek hívnak, és akkor zsebkendővel beszélgetünk, és azért zsebkendő, mert olyan pici volt, hogy egy zsebkendőbe elfért. A férj, az apa rendkívül kiváltságos helyzetben van, mert csak lányai vannak, és az unokája is kislány. Úgyhogy sokat voltunk együtt társaságban, kerti, sütünk, főzünk, gyertek át a teraszra, vendégség van nálunk. Tehát ővelük nagyon-nagyon kellemes, jó a kapcsolat. Ennek a családnak a rokonsága lakik fölöttünk, velük is beszélgetősbe vagyunk. Légy szíves, vágd le a sövényt, én most nem tudom. Szóval,
1: ezt ők mondják, vagy te?
2: Nem, én kértem a múltkor, hogy a kerítés ne menjen tőle.
1: Lehet, hogy tőled félnek a szomszédok. Mindenkinek mondja, sepregesd le, légy szíves, vágd le a sövényt, légy
2: szíves. Nem, de a múltkoriban
1: volt. Ne parkoljon be, kérlek.
2: Ugyanennek a családnak a kislány, hogy a Mici Cica valahol ott van a kertjükbe, tessék a Mici Cicát, és akkor a Mici Cicát előszedtük. Én ilyen beszélgetős vagyok, és akkor nálatok hogy nő a gaz, meg akkor ki a kertész, meg...
1: Mert le kellene vágni
2: a sövényt. Úgyhogy jó, nem vagyunk rosszba. A Balatonnál volt egy időszak, amikor ott nem találtuk meg a közös hangot, de De az is szépen elsimult.
1: De aztán megtaláltátok ott egy hétvégén.
2: Nem találtuk meg a közös, nem találtuk meg a közös hangot, nem. Az úgy elcsendesedett a dolog.
1: De már nincs meg az már nem de, a tiétek, megvan
2: de,
1: még.
2: De igen, csak...
1: Akkor ott nem találjátok még, hát lehet, hogy ezután fogjátok megtalálni. Hát még meg lehet találni, mert aztán mindenki kisétál az életből, elmúlik az élet. Addig kell megtalálni
2: hát
1: még.
2: Igen.
1: Nem?
2: De.
1: Nem? Fátylat rá.
2: Igen.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: De kérdés tényleg, hogy titeket milyennek ismerhetnek a szomszédok? Mit gondolhatnak rólatok? Meg mit tudnak rólatok? Hogy hangosak vagytok? Csendesek vagytok? Vagy
2: csendesek vagyunk. Csendesek vagyunk, igen.
3: Zsadon Andrea, magánénekes.
2: Maximum, amikor az ember tanul, de akkor hát azok is ilyen, az zongora, meg skála, meg egyébként is azt szoktam mondani, minden szituációban, minden helyen, hogy aki jót akar az, amikor én skálázom, akkor ne legyen a közelben, mert az egy kellemetlen dolog, mire az ember megtalálja, hogy akkor a...
1: Ja, de úgy jót akar, hogy jót akar magának, mert ha véletlenül becsengetne, akkor vége van az embernek, vagy pedig csak jót akar magának, hogy inkább menjen távol.
2: Ezt most ne hallgassa, igen.
1: Ezt most ne.
2: Persze, de olyan helyen lakunk, egy domboldalon, és a domboldalnak így a közepén. Tehát az utcáról nem lehet olyan sztentori, nem.
1: Hát
2: csak a felé csak megy a szomszéd.
1: Hát akkor csendesek vagytok, így ismernek titeket.
2: Igen,
1: a kedves házas.
2: Igen, és hogyha karácsony van, ha szilveszter van, akkor biztos, hogy viszünk egy üveg pezsgőt, biztos, hogy a gyerek kap valami kis ajándékot. Ha valami összejövetel van nálunk, akkor mindig előre szólunk, hogy ne haragudjatok, most lehet, hogy egy kicsit hangosabbak leszünk, de abba hagyjuk, nem hajnalig dülöngélünk jobbra-balra. Úgyhogy igen, azt hiszem, hogy nem vagyunk terhére másoknak.
1: De mennyire ismered a szomszédokat ott, ahol élsz, ahol éltek?
4: Ahol most élünk, mi egy ikerházban élünk egyébként, illetve két ikerházban egymás mellett.
3: Antal Timi, énekesnő, dalszerző.
4: És akik közvetlen mellettünk laknak, tehát nem az iker szomszédunk, közvetlen, akik mellettünk laknak, őket nagyon-nagyon szeretjük, őket már azelőtt ismertük, hogy oda költöztünk volna. Viszont akkoriban még nem voltunk barátok, csak ismertük egymást, és igazából rajtuk keresztül tudtuk, hogy az a házeladó, ahol most élünk. És hát nekem a szomszédságról két gondolat jut először eszembe, az egyik a biztonság, a másik pedig a liszt, vagy cukor, vagy bármilyen.
1: Azt lehet kölcsön kérni, vagy adni.
4: Igen, mert hogy szerintem az a jó szomszéd, ahova tényleg bármikor be tudsz kopogni, hogy szükséged volna egy kicsi cukorra, vagy egy kiló lisztre. Igen, és ezek a szomszédok olyanok, tehát hogy mindegyikhez be tudok kopogni, és segítséget kérni, de aki mellett biztonságot is érzünk, ők egyértelműen a Betty szomszédok.
1: De jó. De akkor van egy fal és a másik szomszéddal, jól értem? Akivel pedig ugyancsak egy fal választ el titeket.
4: Igen, ugye? Csak egy fal választ el bennünket egymástól. Mindegyikükkel jóban vagyunk egyébként, de a három családból csak egyel szoktunk így összejárni, tehát hogy velük barátok is vagyunk, nem csak szomszédok, és ez nekünk egy akkora megnyugvás, és ez olyan szerencsés helyzet, hogy aztán nem tudom mondani.
1: De akkor vannak még további szomszédok is, akik egyébként mit gondolsz, hogy ők például téged, titeket milyennek ismerhetnek, vagy mit gondolhatnak rólatok? Mit gondolsz? Ott egy fal választ el, tehát ki tudja, hogy miket hallanak a falon keresztül, vajon miket hallanak?
4: Az az érdekes az egészben, amikor kinéztük ezt a házat, akkor ugye tudtuk, hogy ez egy ikerház, és azért mi elég hangosak vagyunk, már csak azt, ha figyelembe vesszük, hogy zenészek vagyunk, és azért muzsikálunk otthon, dolgozunk otthon, minden napunk részei a hangoskodás, meg a zenélés. Otthon is van a stúdiónk többek között, szóval, hogy mi azért azzal számoltunk, hogy nem vagyunk egy nagyon csendes család. Ezért aztán úgy érkeztünk meg a háznézéshez, hogy először egyeztettünk a szomszédokkal, hogy nézzük meg, hogy egyáltalán mennyire hallatszik át, mert nyilván miattuk is, tehát hogy azért nem szeretnénk senki életét megkeseríteni azzal, hogy mi reggelt estig muzsikálunk, de nyilván az is fontos, hogy mi pedig tudjunk élni a hivatásunknak, tehát hogy ezt tudjuk űzni és tudjunk dolgozni, amikor éppen jön az ihlet, vagy amikor kell. Úgyhogy ez volt az első dolog, amit megnéztünk, hogy mennyire zavarjuk egymást, mert azért nekünk ez fontos, hogy békességben és nyugodtságban éljünk a szomszédainkkal, tehát hogy ez tényleg egy tök fontos dolog.
1: Hát persze, és konkrétan úgy, amikor kerestétek, akkor oda mentetek és csinál találtatok mondjuk akkora hangot, amekkora várható, és hogy kipróbáltátok? Vagy?
4: Igen. Igen, ez tényleg viccesen hangzik meg, meg egy kicsit ilyen furcsa is volt, szerintem a szomszédok is kicsit bolondok néznek minket, hogy most ezek mit akarnak.
5: De kicsit olyan
4: kicsit
5: furcsa.
4: Kaptosak, de hogy nekik is elmondtuk, hogy ezt tényleg elsősorban mi adtuk. Tehát nem szeretnénk ők, nem szeretnénk úgy oda költözni, utána aztán elküldenek minket a melegebb éghajlatra, vagy adott esetben ők el akarnának költözni, mert borzasztó szomszédok vagyunk. Tehát, hogy azért nekünk az tényleg fontos volt, hogy olyan helyre költözzünk, ahol a közeg is jó.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Hírportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nekem a szomszédok olyan, mint egy második család.
2: Antal Timi, énekesnő, dalszerző.
1: Mert ahol én felnőttem, Erdélyben, én tömbházban nőttem fel, ahol kis túlzással azt is hallom, hogyha a szomszéd köhög. És nálunk átjáróház volt. Apukám zenész, a tesóm zenész, imádunk muzsikálni, imádunk nagyokat mulatni, karácsonykor például az összes baráti társaság és család nálunk gyülekezett, pedig nem egy nagy lakásról beszélünk, de ugye sok jó ember kisel is elfér, de hogy ott úgy kell elképzelni, hogy a hegedűszón keresztül a, nem tudom, a, tehát hogy ott jött a prímás, jött a gitáros és jött a nagybőgős, és mi rendesen egy mulatságot szerveztünk, és a szomszédok soha nem szóltak, és őket is hívtuk. Tehát, hogy nálunk, hogyha most például a szomszédban buli van, akkor nem az van, hogy elkezdek felháborodni, hanem hogy elgondolkodok, hogy a francban engem miért nem hívtak, én is szívesen ott lennék. Tehát, hogy nekem teljesen más ez a fajta érzés a szomszédokkal kapcsolatban, hogyha ők buliznak, vagy bármi van, akkor én örülök neki.
2: Te például szólnál, hogyha a szomszédban valami olyasmi történne, ami az igazság, azt éreznéd, hogy zavar.
1: Meg volt tudom, már, hogy az? Szóltam.
2: Szóltál?
1: Igen, volt
2: és
1: már, hogy szóltam.
2: Mi lehet az, ami úgy zavar?
1: De egyáltalán nem nagy dolgokra kell gondolni. Régen, gyerekkoromban egyetlen egyszer szóltam a szomszéd srácnak, amikor nem tudom, hogy érettségére készültem, valami, nem tudom, mi volt már pontosan, de lényeg, hogy tanulnom kellett, és egyszer nem tudtam koncentrálni, annyira hangosan hallgatta a zenét, de ez már a többedik alkalom, tehát én nem elsőre mentem szólni, és akkor is csak arra kértem, hogy egy picit halkabbra vegye, tehát ne szüntesse meg teljesen, érezze magát otthon, de hogy azért próbáljunk azért nyilván egymásra figyelni. Most igazából egyetlen egy példa volt a 4 év alatt, mióta itt élünk, vagy ott élünk külön, hogy a szomszéd óriási, egyébként nagyon szép fájra az összes levél, ami udvarunkra hullik, és nyilván én összeszedem, szóval nekem ez nem probléma gerebézni a kertben, meg mit tudom én összekapálni bármit, tehát hogy nekem a munka az sőt, még ki is kapcsol igazából, de azért volt már, amikor szóltunk, hogy ezzel kellene kezdeni valamit, de én mindig igyekszem nagyon-nagyon emberségesnek lenni, és mindig úgy szólni a másikhoz, hogy még csak véletlenül se vegye ezt bántásnak, tehát hogy én tényleg nem úgy megyek oda, hogy fel vagyok háborodva, és nem tudom én micsoda, hanem abszolút jó szándékkal, és farkamat behúzva, hogy esetleg be lehetne valamit ezzel kezdeni.
2: És mi lett?
1: Közösen megoldottátok. Persze.
0: Beszélgetések, ismert emberek.
3: És mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
3: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: lesz tekertbe. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit. Ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény. Eszerint 16 minisztérium lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a Szociális és Családügyi Minisztérium, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, a Tudományos és Technológiai Minisztérium és a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban két nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzguzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházástól nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáról partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas.
0: Időjárás.
1: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, észak-keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobb

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között a mini tenger alatt járóról, amely más bolygók jeges óceánjaiban is kutathat majd. A mágneses nulltér laboratóriumról, ahol eddig megvalósíthatatlan vizsgálatokat tudnak elvégezni a tudósok. A Keblernál 6-szor erősebb génmódosított póksejem előállításáról, a három test problémájának megoldásáról, a merev vitorlákat tesztelő teherhajóról, valamint az okos eszközök akkumulátorainak élettartam hosszabbításáról. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként egy gravitációs kísérletről adunk tájékoztatást. A világegyetem keletkezésekor azonos mennyiségben keletkezett anyag és antianyag, de máig az egyik legnagyobb tudományos rejtély, hogy milyen aszimmetria okozta, hogy végül az általunk ismert anyag kerekedett felül, és antianyag nincs sehol, ha csak nem állítják elő tudósok, ami nagyon körülményes, szokványos módon nem tárolható, ezért mágneses mezőkkel kell megtartani. A tudósokat azonban nagyon érdekli az antianyag és a világ legnagyobb részecske fizikai laboratóriumában rendelkezésre állt a megfelelő technikai apparátus, hogy kísérletet végezve választ kapjanak bizonyos kérdésekre. Mivel az anyag ellentétéről beszélünk, felvetődött a kérdés, hogy az anyag okozta tömegvonzás hatására ugyanúgy leesik, vagy pont hogy emelkedni kezd. Amikor az antihidrogéneket tároló mágneses mezőt lekapcsolták, megfigyelték, hogy merre és milyen sebességgel zuhan az antianyag. A kutatás eredménye Einsteint igazolta, az antianyag ugyancsak lefelé esett, sőt gravitációs gyorsulása az anyaghoz hasonló volt. Ha az antianyag felfelé zuhant volna, az teljesen felborította volna a fizikát. Így viszont kizárták az antigravitáció létezését, újabb éket verve a tudományos fantasztikus fikció és a valóság közé. Az előző kutatás bebizonyította, hogy lefelé zuhan az antianyag a mágneses mező megszűnésével. Mini tenger alatt járót tesztelünk a továbbiakban, ami más bolygók jeges óceánjaiban is kutathat a közeljövőben. A jeges holdak vizeinek feltérképezése érdekében európai cégek olyan mini tenger alatt járót fejlesztenek, amely a jeget átolvasztva önállóan fedezi fel az ismeretlen mélységeket. A tenger alatt járók tényleg nagyon kicsik lesznek, mindössze 50 cm hosszúak és 10 cm átmérőjűek, így ugyanis beférnek majd a jégolvasztó űrszondába, amely lehetővé teszi, hogy bejussanak a felszín alá az idegen bolygón vagy holdon. A kisméretű eszközöket egy indító és helyreállító rendszer is kíséri majd, amely víz alatti dokkoló állomásként fog működni, lehetővé téve a rendszer számára, hogy továbbítsák az összegyűjtött adatokat és feltöltsék az akkumulátorukat. A fejlesztés során a miniaturizálás az elsődleges kihívás, mivel a szonda határozza meg a tenger alatt járók teljes méretét. Ezen kívül az összes alkatrésznek ellen kell állnia a víz alatti hatalmas nyomásnak is. A projektet a tervek szerint 2026 tavasztán az antarktiszi jégtakaró alatt végzett terepkísérlet során tesztelik majd élesben. Ezeknek az akár 4000 méter vastag jéggel borított víztömegeknek a megközelítése hatalmas kihívás, egyben kiváló terep a jeges holdakra irányuló jövőbeli életkereső küldetések technológiájának tesztelésére is. Az Antarktisz alatt tesztelik az imént bemutatott mini tenger alatt járót, amely más bolygók jeges óceánjaiban is kutathat majd. A folytatásban a napelemes léghajó föld körüli útjáról kaphatnak információt. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: legjobb slágerei.
3: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Egy napelemekkel borított léghajó megállás és fosszilis üzemanyag nélkül fogja körberepülni a Földet a következő beszámoló alapján. 151 méter hosszú léghajót fejlesztett egy francia cég, amelyet nappal napelemek működtetnek, éjszaka pedig a légijármű által elektrolízissel termelt hidrogén szolgál majd üzemanyagként. Amikor a léghajó a tervek szerint 2026-ban elkészül, az bizonyítja majd, hogy hosszú távú légi közlekedés zéró kibocsátás mellett is lehetséges. Bár a léghajó várható átlagsebessége kevesebb, mint tizede az átlagos fosszilis üzemanyagot használó utasszállító repülőgépeknek, amely tagadhatatlan hátrány, azonban a környezetbarát légi járműnek van néhány előnye is a hagyományos gépekkel szemben, például, hogy kis túlzással bárhol megállhat útközben, illetve kifutó pályára sincs szüksége. Így lehetséges, hogy ez a technológia nem a légi utasszállítás jövőjét jelenti. Sokan úgy vélik viszont, hogy a napenergia és hidrogén által hajtott léghajók ideálisak teherszállításra is, ugyanis 8-10-szer nagyobb hasznos terhet képesek vinni, mint egy teherszállító repülőgép negyed annyiért, és akár 10-szer nagyobb sebességgel, mint egy teherhajó. A léghajó által felhasznált energia megújuló, de egy kulcsfontosságú összetevője nem az. Merev vázát 15 különálló elemből építették meg, amelyek összesen 50 ezer köbméter héliumot tartalmaznak. Érdekesség, hogy a hélium az egyetlen olyan anyag a Földön, amely sehogy sem pótolható, mivel amikor a levegőbe kerül, egyenesen felemelkedik a légkörből és kilökődik az űrbe. A vállalat összesen 10 éven át tartó fejlesztése után 3 év múlva emelkedhet a levegőbe a napelemes léghajó, amely a tervek szerint 20 nap alatt fogja megkerülni a Földet, ezzel mintegy 40 ezer kilométert megtéve, károsanyag kibocsátása nélkül. A 151 méteres léghajó teljes felső felületét napfóliával borítják be, ami mintegy 4800 négyzetméternyi napelemet jelent. A gyártó cég tervei szerint a léghajó 2026-ban az egyenlítő mentén 6000 méteres magasságban széndioxid kibocsátás nélkül indul majd világkörüli útra. Az előbbiekben említett léghajó elektromos meghajtását napközben a napenergia biztosítja, az elektrolízissel előállított hidrogén segítségével a léghajónak éjszaka sem szükséges megállnia. Bolygóközi körülményekkel ismerkedhetünk meg a Földön a következőkben. Megnyitották az első magyar mágnesesen árnyékolt laboratóriumot, amely nemzetközi szinten mérve is különleges építménynek számít, és amelyben olyan geofizikai, orvostudományi vagy éppen űrkutatási vizsgálatokra nyílik lehetőség, amelyeket csak ebben a mágnesesen tiszta környezetben lehetséges elvégezni. A laboratórium nem véletlenül került éppen erre a területre, a hely ugyanis geofizikailag igen csendes környezetnek számít, és az obszervatóriumban végzett vizsgálatoknak köszönhetően, aminek során a bolygó geomágneses terét másodperces gyakorisággal és nagy pontossággal mérik, a kellően friss adatok is biztosítottak a földi térrel ellentétes irányú kompenzáló tér kialakításához. Magát a kocka alakú fogadóépületet kizárólag mágneseszthető anyagoktól mentes összetevők felhasználásával készítették el, azaz főként fagerendák alkotják és vasbetont egyáltalán nem tartalmaz. Azok a nagyon gyenge mágneses tereket keltő folyamatok, amelyeket máshol nem lehetne megfelelően érzékelni, itt kimutathatóvá és mérhetővé válnak. Ilyen például az agyi aktivitás is, amelynek működését a laboratóriumban jobban lehet tanulmányozni, de egyes kőzetek vagy ötvözetek vizsgálatát is csak ezen a helyen tudják megvalósítani a szakértők. Az imént megtudhatták, hogy átadták a Magyar Mágneses Nulltér Laboratóriumot, amely nemzetközi szinten is egyedi létesítménynek számít. A továbbiakban a római üveg fotonikus kristállyá változó átalakulásával foglalkozunk. Várjuk vissza Önöket.
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Következő hírünkből kiderül, miért változik a római üveg idővel fotonikus kristályá. 2 évezreden átrejtette az anyaföld azt a római üveget, amely különös átalakuláson ment keresztül, egyedi kristályá alakult, amely játszik a fénnyel. Ezt az ősi üveget egykor kifejezetten hétköznapi célokra használták, víz és boroskannák építő eleme volt, azonban idővel irizáló színek, például arany, kék, zöld és narancssárga elbűvölő patinája jelent meg rajta. A föld alá temetett római üveg lassanként egy különös kristállyá alakul át, amiben rendkívül furán törik meg a fény. Ez a fotonikus kristály, és a kutatók végre rájöttek, hogy miért történik ez a meglepő jelenség. Fotonikus kristályoknak nevezzük hagyományosan azokat a szerkezeteket, amelyek térben periodikus törésmutatóval rendelkeznek, és az őket alkotó anyagok törésmutatója elégséges mértékben eltér egymástól. Bizonyos esetben a szilárd test fizikában megszokott kristályos anyagokhoz hasonlóan ezek a szerkezetek rendelkeznek tiltott sávval, csak elektronok helyett fotonok számára. A fotonok terjedése a szerkezetet alkotó anyagok és a geometria módosításával szabadon finom hangolható akár 3 dimenzióban is. Ez a tulajdonság számos lehetséges alkalmazási lehetőséget hordoz magában, melyek hagyományos anyagokkal nem valósíthatóak meg. Míg az emberek különféle alkalmazásokhoz képesek fotonikus kristályokat létrehozni, ennek a tanulmánynak az volt a célja, hogy megértse a természetes képződési folyamatokat. Mindezzel nem csak a római üveg izgalmas utóéletéről tudtunk meg többet, de a nagy kérdés, hogy a fentebb említett folyamat felgyorsítható-e, ami potenciálisan lehetővé teszi a fotonikus kristályok ellenőrzött módon történő növekedését, új lehetőségeket kínálva az olyan területeken, mint az optika, az érzékelők és a fényáramkörök fejlesztése. Az egyedi kristállyá alakult római üvegről hallhattak az előzőekben. A kevlárnál 6-szor erősebb génmódosított póksejem előállítását részletezzük a továbbiakban. Pókfonalat nehéz termeszteni, szemben mondjuk a sejemhernyók által előállított sejemmel génmódosítás után azonban a hernyók nem sejmet, hanem póksejmet termeltek, ez az anyag pedig hihetetlen mechanikai tulajdonságokkal bír. Ez a kevlárnál 6-szor erősebb póksejem a sejemhernyóknál már bevált tenyésztési technikák miatt áttörést jelenthet a zöld, környezetbarát megoldással előállított, ugyanakkor rendkívül szívós anyagokhoz, a textilektől egészen a sebészeti varratokig terjedő alkalmazási területekkel. A kivételes mechanikai tulajdonságairól ismert póksejmet nehéz beszerezni, elsősorban maguk a pókok miatt. A problémára válaszul a kínai tudósok a pók és a sejemhernyó fonórendszerek közötti hasonlóságokat kihasználva létrehoztak egy póksejem helyettesítőt. A lokalizáció néven ismert eljárás során a póksejem fehérje géneket egy technológiai folyamat segítségével integrálták a sejemhernyó genetikai anyagába. Azáltal pedig, hogy génszerkesztéssel és mikroinjekciókkal póksejem fehérje géneket juttattak a sejemhernyó genetikai anyagába, a kutatók sikeresen ültették át a póksejem termelődését a sejemhernyók mirigyébe. A sejemhernyós sejem, amely már most nagy mennyiségben kerül kereskedelmi forgalomba, ideális platformot kínál a póksejem gazdaságos előállításához. Ez az áttörés kielégíti a szintetikus szálak, például a nejlon és a kevlár környezetbarát fenntartható alternatívái iránti sürgető igényt, miközben előmozdítja az ökológiai fenntarthatóságot is, ráadásul a termelékenység veszélyeztetése nélkül. Sikeresen szintetizáltak póksejmet génmanipulált sejemhernyók felhasználásával az imént elhangzott kutatás szerint. Hamarosan az első humanoid gyárról lesz szó, ahol évente 10 000 emberszerű robotot állítanak elő. Tartsanak velünk!
0: tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél.

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Humanoidgyárról számolunk be most, ahol emberek és robotok együtt készítik el a humanoidokat. Idén megnyílik az első humanoidgyár, ahol évente 10 000 emberszerű robotot állíthatnak elő. A humanoidok, azaz a többé-kevésbé emberi formára tervezett robotok fejlesztésének egyik mozgatórugóját, a munkaerőhiány problémájának felszámolása jelenti a robotikai cégek számára. A humán paraméterekkel rendelkező gépek ugyanis megfelelő képességekkel rendelkeznek ahhoz, hogy egy emberekre szabott környezetben is jól boldoguljanak. Az univerzális robotok az egyszerűbb mozdulatokat igénylő feladatokat precíz és fáradhatatlanul tudják végrehajtani. Az emberszerű robotok használatának másik célja inkább pszichológiai. A robotgyártók szerint bizonyos területeken, például az idősek ápolása és a betegek ellátása során az emberekhez hasonló gépek közelsége pozitívabb reakciót és nagyobb bizalmat vált ki a velük kontaktusba kerülőkből. A vállalat célja, hogy ezen a helyzeten változtasson és belekezdjen a humanoidok tömeggyártásába, amelyeket később raktárakban és más munkahelyeken lehet alkalmazni az emberek helyett vagy mellett. Az első humanoid gyár az Egyesült Államokban készült tavaly óta, és az építési munkák végeztével még az idei év végén tervezik a megnyitását. A robotokat eleinte még kisebb számban állítják elő, ami körülbelül évente 500 robotot jelent, de az üzem kapacitását évi 10 000 robot gyártására optimalizálják. Az első robotok főként dobozok, rakományok pakolására lesznek alkalmasak a cégek telephelyein, az első vásárlók pedig 2024-ben kapják készhez a humanoid gyárból kikerülő példányokat. Az általános kereskedelmi forgalmazás 2025-ben kezdődik meg. Az idén nyíló humanoid gyárról kaphattak tájékoztatást, ahol évente 10 000 emberszerű robotot állíthatnak elő. Meglepő eredményt közlünk most a három test problémára. Annak kiszámítása, hogy három dolog hogyan kering egymás körül közismerten nehéz, de egy új tanulmány 12 000 új módot talált a megoldására. A három test probléma a fizika és a matematika egyik rejtélye és egy példa arra, hogy a természet világa milyen komplex. Azt, hogy két objektum kering egymás körül, mint egy bolygó egy csillag körül leírható egy-két sor matematikai egyenlettel, ám ha hozzáadunk egy harmadik testet, a matematika sokkal nehezebbé válik. A fizikusok számára nem probléma előrejelezni két masszív objektum mozgását, mint például egy csillagpárét. Amikor két masszív objektum közel kerül egymáshoz, gravitációs vonzásuk hatással van pályáikra oly módon, ami egy egyszerű matematikai formulával leírható. De ha egy harmadik objektum is hozzájön, a három objektum közti interakciók hihetetlen kaotikussá válnak, és a három test viselkedése érzékenyé válik a kezdeti feltételekre, mint a sebesség vagy a pozíció. Bármilyen kis eltérés a kezdeti feltételekben drasztikusan megváltoztatja a jövőbeni viselkedésüket, és mivel mindig van némi bizonytalanság a feltételekről való ismereteinkben, lehetetlen kiszámítani távoli jövőbeni viselkedésüket. A három test probléma nagyon-nagyon érzékeny a kezdeti feltételekre, ami lényegében azt jelenti, hogy az eredmény alapvetően random. De ez nem jelenti azt, hogy nem tudják kiszámítani minden egyes eredmény valószínűségét. Most egy nemzetközi matematikus csapat azt állítja, hogy talált 12 000 új megoldást, ami jelentős hozzájárulás a több száz korábbi ismert forgatókönyvekhez. A csillagászok számára ezek az új megoldások rendkívül értékesnek bizonyulhatnak. A tudomány mai állása szerint megoldódott a három test problémája. A folytatásban a megfelelő fényre beállítható dinamikus ablakot mutatjuk be. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Igény szerint beállítható dinamikus ablakot ismertetünk a következőkben. Megfelelő fényre beállítható dinamikus ablakot hoztak létre amerikai kutatók. Három üzemmód van, átlátszó vagy normál ablak, ablak, ami az infravörös sugarakat blokkolja, és így hűsen tartja az épületeket, és a füstszínű ablak, ami kontrollálja a verőfényt, miközben megmarad a kilátás. A dinamikus ablakok alapja az elektrokronizmus, ami azt jelenti, hogy az átlátszóság az elektromos ingerre reagál. Ez nem egy új koncepció, de a legtöbb dinamikus ablak vagy világos, vagy sötét volt. A fény bejön, miközben az épület elektromos ingerre reagál. Ez nem egy új koncepció, de a legtöbb dinamikus ablak vagy világos, vagy sötét volt.

0: csökkenthető a teherhajók kibocsátása egy régi rendszer újragondolásával. Elindult első útjára a merev vitorlákkal felszerelt teherhajó. A hajó a vitorlákat fogja tesztelni, amelyeket úgy terveztek, hogy a régi módi szélerő felhasználásával csökkentsék az üzemanyag felhasználást és a hajózási ágazat szén-dioxid kibocsátását. A vitorla alkotóinak becslése szerint a technológia körülbelül 30%-kal csökkentheti a teherhajók szén-dioxid kibocsátását, miközben a tengerhajózási ágazat 2050-re nettó nulla kibocsátást igyekszik elérni. A becsült csökkentés nagyobb lehet, ha alternatív üzemanyagokkal párosítják. A hajót két vitorlával szerelték fel, amelyek mindegyike 37,5 méter magas. A merev vitorlák ugyanabból az anyagból készülnek, mint a szélturbinák és a teherhajók fedélzete is felszerelhető, így a régebbi hajók számára is lehetőséget biztosítanak a környezeti terhelés csökkentésére. A tengerhajózási ágazatot rendkívül nehéz dekarbonizálni, így nem sok eszköz áll rendelkezésre. Ezért nagyon fontos, hogy a tengeri ipar felhasználói is részt vegyenek az innovációban, és valóban előre mozdítsák az iparágat. A hajózási ágazat júliusban megállapodott abban, hogy 2050-re nettó nullára csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását. A nem kötelező érvényű megállapodás még lazább lett volna, ha a kis szigetországok és más gazdaságilag kevésbé fejlett tengerparti országok nem ragaszkodnak a terv, amely esélyt ad a globális felmelegedés 1,5 Celsius fokra való korlátozására. A hajó első útja Kínából Brazíliába vezet. Merev vitorlákat tesztel egy teherhajó a szén-dioxid kibocsátás csökkentésének érdekében az előző hírünkben elhangzottak szerint. A továbbiakban a csapatban mozgó okos hangszórók zajcsökkentő szerepéről hallhatnak. Várjuk vissza Önöket!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: adnak.
1: Hírek a tudomány világából.
2: A tudomány mai állása most folytatódik.
3: Egy hétköznapi, de zavaró problémára nyújtunk most megoldást a robotika segítségével. Önállóan mozgó és tájékozódó alakváltó robotokat készítettek amerikai kutatók a nyilvános helyek zajszűrésére. Olyan automatizált okos hangszórókat, mikrofonokat terveztek, amelyek nyilvános helyeken csökkenthetik a hangzavart, hogy az emberek nyugodtabban tudjanak egymással kommunikálni. Egy-egy robot a flotta társaihoz igazodva keresi a zajforrást, amelyet gépi tanulási algoritmusok által támogatva tud beazonosítani, majd önállóan navigálva jut el a célhelyszínre. Haladás közben szenzorokkal tájékozódva kerüli el az akadályokat, és a forráshoz érkezve minél pontosabban pozícionálja magát az optimális zajkontroll eléréséhez. A túl erőteljesnek ítélt hangok csökkentését a zajszűrős fej- és fülhallgatókban alkalmazott technológiához hasonló módszerrel végzi el, vagyis a beérkező hanghullámok elemzése és szűrése által kiválasztja a redukálni kívánt tartományt, és annak ellentétét negatív jelet bocsát ki, így kioltva a zajforrást. Az eszközök a tesztek alapján körülbelül 50 cm-es távolságból 90%-os pontossággal tudják megkülönböztetni egymástól a hangokat, és elég gyorsan dolgozzák fel a jeleket ahhoz, hogy az aktív zajkontroll hatásosnak bizonyuljon. Az imént elhangzott hírünkből megtudhatták, hogy kiiktatja a túl hangos zajforrást a csapatban mozgó okos hangszórók raja. Folytatjuk a műsort az okos eszközökkel, mégpedig a mobiltelefonok és laptopok élettartamának feljavításáról árulunk el részleteket. Új szalaggal tovább működnek a mobil eszközök akkumulátorai. Most derült fény rá, hogy ezekben az eszközökben használt egyik műanyag viselkedése rontja a hatásfokot. Kanadai mérnökök felfedezték, hogy mivel hosszabbítható meg a mobiltelefonok és laptopok energiaforrásainak élettartama. A mai akkumulátorok részeit rögzítő műanyag szalagnak több olyan hátránya van, ami orvosolható. A ma elterjedt akkumulátorokban ez a szalag PET néven közismert műanyagból készül, a szakemberek azonban megállapították, hogy ez az anyag kémiai reakciók miatt oldódni kezd. Az oldódás következménye végső soron az önkisülés, ez az a jelenség, amikor egy akkumulátor hosszabb tárolás során magától elveszíti a töltését. Amikor a kémiailag stabilabb polipropilén szalagot alkalmaztak, 70%-kal csökkent az önkisülés, és 10%-kal nőtt az akkumulátor élettartama. A felfedezés azért is előnyös, mert a két műanyag ára között nincs jelentős különbség, vagyis a jobb minőségű akkumulátor előállítása nem jár az árak növekedésével. Záróhírünk rávilágított a mobiltelefonok és laptopok akkumulátorainak élettartam hosszabbítási módjára. Ennyi fért mai műsorunkba. Röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Bizonyítást nyert, hogy lefelé zuhan az antianyaga mágneses mező megszűnésével. Beszámoltunk arról, hogy egy napelemekkel borított léghajó megállás és fosszilis üzemanyag nélkül fogja körberepülni a Földet. Hallhattak az egyedi kristályá alakult római üvegről. Szó volt az első humanoid gyárról, ahol évente 10 000 emberszerű robotot állítanának elő. Megtudhatták azt is, hogy megfelelő fényre beállítható dinamikus ablakot hoztak létre amerikai kutatók, valamint tájékoztatást kaphattak arról, hogy kiiktatja a túl hangos zajforrást a csapatban mozgó okos hangszórók raja. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszont hallásra!
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!
4: Que lo que estamos a rular y empezó el verano! Fuego!

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit. Ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény. Ez szerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a Szociális és Családügyi Minisztérium, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, a Tudományos és Technológiai Minisztérium és a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban két nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzguzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáról partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási hrésdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas.
0: Időjárás.
1: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, észak-keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött észak-nyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. 26 nap alatt lehetne eljutni a Földről a Marsra napvitorla segítségével. Felfedezték, hogy a Föld szilárd magjában mozognak a vasatomok. Elkészült a lépcsőmászó négykerekű robot. Tesztelik a vasúti sín nélküli pályán közlekedő villamos szerelvényt. Egy új tanulmány szerint 125 emlősfaj világít UV-fényben. Tapadó korongok segítségével lehet gyógyszerhatóanyagot juttatni a szervezetbe a száj nyálkahártyáján keresztül. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként egy űrszonda küldetésének meghosszabbításáról számolunk be. A Plutó törpebolygót és környezetét ismerhették meg a bolygókutatók annak az űrszondának köszönhetően, amelynek meghosszabbítják a küldetését. A távlati tervek szerint a szonda a 2025-ös költségvetési évtől kezdődően elsődlegesen napfizikai adatokat fog gyűjteni. Egyelőre ugyan nincs olyan ismert kis égitest a szonda útjában, amelyről a szakembereknek tudomásuk volna, azonban ha találnak megfelelőt a következő évben, a meghosszabbítás révén megnyílik a lehetőség egy újabb égitest melletti közeli átrepülésre is. Addig azonban a szonda takarékos üzemmódban dolgozik, így ha szükség lesz rá, nem okozhat problémát az üzemanyag mennyisége. Az űrszonda kiváló helyzetben van a naprendszerben ahhoz, hogy a helioszféra kérdései kapcsán fontos válaszokat találjon, és rendkívüli lehetősége nyílhat arra, hogy több tudományág számára információkat gyűjtsön. A példátlan lehetőségeket rejtő szonda a meghosszabbításnak köszönhetően talán még egy objektumot felkereshet a jövőben, tovább bővítve tudásunkat a naprendszer távolabbi régióiról. A bolygótudományi szempontból nélkülözhetetlen űrszonda küldetésének meghosszabbításáról kaphattak információt. 26 nap alatt lehetne eljutni a Földről a Marsra a most bemutatásra kerülő technológia segítségével. Jelentősen felgyorsíthatja az űrutazást a napvitorla, melynek tesztelésére első körben a naphoz indíthatnak egy ilyen módon utazó egységet. A NASA 2025-ben próbálhatja ki, hogyan teljesít egy űrutazás során a szerkezet. A mérnökök az aerografit nevű anyaggal készült, mintegy 1 kilós, 104 négyzetmétert lefedő napvitorla sebességét szimulálták. A kutatók a tesztek alapján azt kalkulálták ki, hogy milyen gyorsan lehet így elérni a Marsot, illetve milyen gyorsan lehet eljutni a heliopauzába. Ez utóbbi az a csillagközi tér, ahol a napszél és a csillagközi gáz találkozik. Ott már nem érvényesülne a napszél hatása, vagyis a napvitorla is nagyjából eddig a pontig lehetne használható. Mindkét esetben két különböző pályát szimuláltak, amelyeket közvetlen kifelé és befelé irányuló transfermódszerként ismernek a kutatók. Előbbinél a Marsot mindösszesen 26 napba telt elérni, utóbbinál viszont 126 nap volt az utazási idő. Igaz, itt hagyományos rakétát is használna az űrhajó, amit csak 103 nap után lehetne bevetni, ekkor érne ugyanis olyan pozícióba az űrjármű, hogy be lehessen kapcsolni a hajtóművet. A tervek szerint a jövőben a NASA is alkalmazza majd a napvitorlát, az első ilyen küldetés 2025. februárjában indulhat el a nap vizsgálatára. Mérföldkőnek ígérkezik az űrutazásban az előbbiekben ismertetett napvitorla. A folytatásban maradunk a csillagászat és űrkutatás területén. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Ez a te stílusod.
0: Balaton Rádió.

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Az űrbéli félvezetőgyárról hallhatnak következő hírünkben. Még ebben az évben pályára állhat az a gyár, amelyben mikrogravitációs körülmények között készítik a félvezetőket. A Velszi vállalat még nem tudja a Földre visszahozni az anyagokat, de utódja már erre is képes lesz. A cég idén januárban jelentős veszteséggel szembesült, mikor rakétája a második fokozat indítása után letért pályájáról, és az óceánban landolt, fedélzetén a magával szállított rakományokkal, köztük a vállalat űreszközeivel együtt. A társaság azt az űrbeli egységet tervezte a misszió során az űrbe küldeni, amellyel a mikrogravitációs körülmények közötti gyártás lehetőségeit és életképességét bizonyították volna, azonban a kudarc miatt el kellett halasztaniuk a demonstrációt. Még 2023 végén, a legkésőbb 2024 elején sor kerülhet a következő űreszköz indítására, amely immár nem Nagy-Britanniából, hanem az Egyesült Államokból startol majd, ahol a vállalat egyébként is egyre jobban növeli a jelenlétét. A műholdak egy részét itt tervezik elkészíteni, és több amerikai céggel is szerződést kötöttek a jövőbeli együttműködés céljából. Az első példány még csak demonstrációs céllal készül az űrbe, hogy segítségével felmérjék a gyártási folyamatok működésével kapcsolatos lehetőségeket és esetleges problémákat, de nem lesz képes visszahozni az elkészült anyagokat a Földre, mivel a légkörbe való belépés extrém körülményei megsemmisítenék, ezért valódi űrgyárnak még nem lehet nevezni majd. Ez a cím az utódjául szánt berendezést illeti meg, amely akár 2 éven belül működésbe léphet, és már a termékek szállítását is megoldja. A Velszi cég űreszközeiben a földi körülmények között létrehozott félvezetőknél sokkal hatékonyabb félvezetők készülhetnek, valamint mezőgazdasági kísérletek, gyógyszerészeti kutatások és ötvözetek előállítására is nyílik lehetőség. Mikrogravitációs körülmények között készítik hamarosan a félvezetőket előző beszámolónk alapján. Rejtélyes dolgokra derült fény a Föld belső magjának tanulmányozása közben. Erről a kutatásról adunk hírt a továbbiakban. Felfedezték, hogy a Föld szilárd magjában mozognak a vasatomok. A Föld szilárd magját alkotó vasatomok csillagászatilag magas nyomáson szorosan összezsúfolódnak. De a kutatók azt találták, hogy még itt is van mozgástér. A Föld belső magjában lévő bizonyos atomcsoportok képesek gyorsan mozogni, úgy, hogy megváltoztatják helyüket a másodperc töredéke alatt, miközben megtartják a vas alapját képező fémes struktúrát. A laboratóriumi kísérletek és a teoretikus modellek eredményei azt mutatják, hogy a belső magban lévő atomok sokkal többet mozognak, mint korábban gondolták. Az eredmények a belső mag sok érdekes tulajdonságát segíthetnek megmagyarázni, amik régóta nyugtalanítják a tudósokat és segíthet fényderíteni arra, hogy a belső mag milyen szerepet játszik a Föld geodinamójának hajtásában. A geodinamó egy rejtélyes folyamat, ami a bolygó mágneses mezejét generálja. A kutatók szerint most már ismerik az alapvető mechanizmust, ami segíteni fog megérteni a Föld belső magjának dinamikus folyamatait és evolúcióját. A szeizmológusok azt találták, hogy a Föld középpontja, a belső mag meglehetősen lágy, olyan, mint a vaj. A nagy felfedezés az, hogy a szilárd vas meglepően lágyjá válik mélyen a Föld belsejében, mert az atomjai sokkal többet mozognak, mint valaha képzelték. Egy felfedezést osztottunk meg önökkel az imént a Föld magjának kutatásával kapcsolatban. Hamarosan a robotika világába kalauzoljuk hallgatóinkat. Várjuk vissza önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Akkumulátor nélküli újhegynyi robotjárműről kaphatnak most tájékoztatást. Bemutatták azt a miniatűr autonóm járművet, amely megcáfolta, hogy nem lehet mozgatni, működtetni akkumulátor nélküli eszközöket. A minirobot prototípusa 1 cent is, mindössze 1,1 grammot nyom, és másodpercenként 5,5 millimétert képes haladni minimális energia, alig 50 mikrowatt segítségével. Az energiát ehhez akár a tetején elhelyezett miniatűr napelemből, akár rádiósugárzásból kinyerheti. A miniatürizálás tette lehetővé azt, hogy ennyire kevés energiára legyen csak szüksége a robotjárműnek. Az eszköz képes a saját tömegének a háromszorosát elszállítani, és 1 gramm szállításakor is csak negyedével csökken a sebessége. A kutatók 10 különféle felszíntípuson demonstrálták a minirobot működését, például fa, beton vagy talaj felszínen. Szenzora segítségével képes megkeresni az energia kinyeréséhez szükséges fényt adó helyet, s automatikusan odagurulni, ami nem egyenletes, hanem kis léptékben szakaszosan zajlik. Képes a szenzora által érzékelt adatokat 200 méteres távolságba is eljuttatni rádió segítségével. Az ilyen helyváltoztatásra képes eszközökből hálózatot is lehet kiépíteni, amelynek pont a mozgékonysága az előnye. Segítségével akár ipari, akár más környezetben, például melegházakban lehet méréseket végezni, de lehet vele gázszivárgást vagy tűzfészket is keresni. Azzal, hogy ezek az eszközök a szenzoraik révén autonóm módon képesek közlekedni, a kézi kihelyezés problémáját is megoldották a szakemberek. Akkumulátor nélkül működő miniatűr robotjárműről esett szó az előbbiekben. Következő beszámolónkból megismerhetik a lépcsőmászó 4-kerekű robotot. Elképesztően mobilis a robotkutya alkatú, de mind a 4 lábán egy-egy kerékkel is rendelkező általános ipari és logisztikai felhasználásra szánt robot. A gyártó technológiáján nyugvó érzékelési és mozgásvezérlő algoritmusokkal, illetve több saját fejlesztésű aktuátorral képes lenyűgöző teljesítményre. A gép képes szinkronizálni a lábai és kerekei mozgását egyenletlen talajon, szintkülönbség esetén, szűk helyen, emelkedőn és lejtőn, valamint lépcsőn felfelé és lefelé menet. Hihetetlenül ügyes, hiszen a mozgásokra, amiket előre végrehajt, tolatva is képes, gyakorlatilag ugyanakkora sebességgel. A kerekek láthatóan nem csak a feszesebb tempóra és a még összehangoltabb, stabilabb mozgás kivitelezésére alkalmasak, hanem a gyorsabb megállásra is. Nem egyszerűen lefékez, hanem a kerekek egy része hátra menetbe kapcsol, hogy biztosan ne guruljon bele például egy útját akadályozó objektumba vagy emberbe. A vállalat szerint a lábak és a kerekek előnyeinek kombinálása a valós idejű terepérzékeléssel sikeresen biztosítja a robot mobilitását különböző terepeken. Az eszköz kitűnően alkalmazható lesz olyan bonyolult műveletekre, amelyek gyakran felmerülnek ipari ellenőrzés során, vagy logisztikai, beszállítói, kutatói és oktatási feladatok területén. A robot saját fejlesztésű aktuátorait használja, hogy maximalizálja a lábak és kerekek struktúrált képességeit. Az aktuátorok nagyon dinamikus mozgással és az akadályokat szinte tökéletesen leküzdő képességekkel ruházzák fel a robotot. Az imént bemutatott ipari és logisztikai felhasználásra szánt robot lábak és kerekek előnyeinek kombinálásával készült. A továbbiakban a kompakt, energiatakarékos és egyszerűen előállítható radar érzékelőről lesz szó. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A hajszálnál százszor vékonyabb tárgyak mozgását is érzékeli következő hírünk főszereplője, a miniatűr radar. Új radarérzékelőt fejlesztettek ki mérnökök, amely az emberi hajszálnál akár százszor vékonyabb testmozgását is képes érzékelni. Ráadásul maga az érzékelő mindössze akkora, mint egy szezámmag és energiatakarékos. A rendszer milliméter hullámú radar technológián alapul, ezek olyan rövid hatótávolságú radarszenzorok, amelyek, ahogy a név is sugallja, a mikrohullám és az infravörös közötti milliméteres hullámfrekvenciákon működnek. A fent említett milliméteres hullámú radar technológia segítségével pedig ez az aprócska eszköz a mikroszkopikus objektumok apró mozgásait is képes érzékelni. Ezekkel a precíz műszerekkel eddig azonban akadtak problémák, nagy energiafogyasztásuk és a háttérzaj kiszűrésének a nehézsége. A mérnök csapat úgy hidalt át ezeket az akadályokat, hogy módosította az érzékelő topológiáját, ezzel pedig kiszűrte a mérésekből származó nem kívánt zajt, magyarán a háttérzajt. Ennek következtében a radar nem csak arra képes, hogy észlelje a célpont helyzetében bekövetkezett változásokat egészen az emberi hajszál vastagságának a század részéig, de a rezgéseket akár a hajszál ezredéig is kimutatja. Az sem mellékes, hogy ez az érzékelő a korábbi modellekkel ellentétben rendkívül kompakt, energiatakarékos és viszonylag egyszerűen előállítható. Az egyik alkalmazási terület talán meglepő mód a mezőgazdaság, a levelek vastagságában bekövetkező apró változások detektálásával nyomon lehet követni a növények hidratáltsági szintjét. Emiatt a radar lényegében forradalmasíthatja a mezőgazdasági ágazatot azáltal, hogy költséghatékony megoldást kínál a növények vízszükségletének a nagyon pontos felmérésére. Természetesen egy sereg más terület is szóba jöhet, a biztonságtechnika eléggé adja magát, ahogy a biometrikus megfigyelés is, de a radar segítheti a látássérülteket, hatékonyabbá és pontosabbá teheti az épületek szerkezeti integritásának a monitorozását, valamint a virtuális valóságrendszerek fejlesztésében is akadhat szerepe. A rezgést a hajszálnál ezerszer vékonyabb tárgyak esetén is érzékeli az előzőekben felvázolt miniatűr radarérzékelő. Soron következő beszámolónkból többet megtudhatnak a digitális pályán járó önvezető villamosról. Egyenesen Shanghaiból érkezett egy ausztrál városba az első vasúti sín nélküli pályán közlekedő villamos szerelvény. A különleges villamos a fejlesztési koncepció szerint a vasútállomást és a tengerpartot összekötő úton ingázna oda-vissza. Mielőtt azonban a 7 kilométeres szakaszon élesítenék a szerelvényt, szakértői szemekre bízzák annak vizsgálatát. Ellenőrizni kell ugyanis, hogy az önjáró gumikerekes villamos alkalmas-e rá, hogy az említett szakasz új tömegközlekedési eszközévé váljon. Ennek jegyében az egyik parkolóban tesztelheti az utazóközönség a villamost, amelynek bevezetése az ambíciózus városrehabilitációs program fontos puzzle darabkája. A jármű a két célállomás közötti megállókban mindössze néhány másodperc alatt elegendő elektromos töltést vesz fel ahhoz, hogy egész nap üzemeljen. A tervek szerint a villamos a sikeres tesztidőszakot követően Ausztrália ikonikus nyugati partján szállítana utasokat. Az imént vasúti sín nélküli pályán közlekedő villamos szerelvényt teszteltünk. A folytatásban az állatvilág területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Következő hírünkből kiderül, milyen elképesztő teljesítményre volt képes egy hosszú szárnyú bálna. Átúszta a félvilágot a kutatók által Frodónak nevezett hím hosszú szárnyú bálna, ezzel fajának rekordtartójává vált. A tanulmány szerint az állat közel 7000 mérföldet, vagyis több mint 11000 kilométert úszott. Mivel a Föld átmérője az egyenlítőnél körülbelül 12000 kilométer, így egy kis engedménnyel kijelenthető, hogy a Frodo nevű cet valóban átutazta a félvilágot. Ami még ennél is megdöbbentőbb, hogy ugyanezt a cetet 2010-ben és 2013-ban orosz kutatók a Bering-tengeren látták, az állat itt kapta a Frodo nevet a gyűrűk ura hatalmas utat megtévő főhőse után. A korábbi rekordot egy nőstény bálna tartotta, amely 2001-ben valamivel több mint 6000 mérföldet úszott Brazíliától Madagaszkárig. Frodo egyébként nem csak az általa megtett távolság miatt egyedülálló, hanem vándorlásának útvonalát illetően is különc. A Mexikó nyugati partjain

0: kutatók szerint a válasz a párkeresés. Az Oroszországban táplálkozó bálnák rendszerint délre vándorolnak, hogy Japánban, a Mariana-szigeteken és a Fülöp-szigeteken szaporodjanak, mivel azonban itt a vadászat miatt még mindig kevesebb bálna fordul elő, a hímeknek messzebbre kell vándorolniuk, hogy párt találjanak, akár egészen Mexikóig. Vándorló bálnának jártunk nyomában az előbbiekben, amely átúszta a félvilágot. A tudomány mai állása szerint 125 emlős faj világít UV-fényben. Az UV-fluoreszenciát ritkaságnak véltük még néhány éve is, azonban egy új kutatás feltárta, távolról sem extrém tulajdonság az, hogy ultraibolya fény hatására világítson egy emlős, sőt inkább meglepően gyakorinak nevezhető. A biofluoreszencia jelenségről van szó, vagyis az adott élőlény elnyel egy bizonyos hullámhoz tartományú fényt, UV-t, és egy másik hullámhosszon más színben maga is fényt bocsát ki, világít ennek hatására. Az állatok esetében a bőrben vagy a kültakaróban lévő egyes molekulák felelősek azért, hogy az elnyelt UV-fény hatására valamilyen, az ultraibolyánál kisebb energiájú fényt bocsássanak ki. Az egyelőre nem világos, hogy miért is világítanak UV hatására ezek az állatok, de a kutatók elképzelése szerint a fluoreszencia talán javítja a láthatóságukat a fajtársak számára, és ez különösen az éjszakai fajok esetében fontos lehet. A vizsgálatok szerint valóban gyakoribb az éjjeli fajok közt és a földfelszíni földbe vájt üregekben, valamint a fákon élő emlős állatok körében, de sokkal ritkább a vízi emlősöknél. Még a koralloktól az ízeltlábúak sokaságán át a madarakig sokféle állat mutatja el jelenséget, addig ezt az emlősökben kevésbé sikerült eddig felismerni. A kutatók nyugat-ausztráliai emlősöket vizsgálták és dokumentálták azokat az eseteket, amikor az állat valamiféle fluoreszenciát mutatott. Összesen 125 emlős fajt találtak. UV-fényben világító emlősökről adtunk tájékoztatást az imént elhangzott hírünkben. Hamarosan a csapvíznél is olcsóbb ivóvizet szűrő, sótalanító rendszerrel foglalkozunk. Várjuk vissza Önöket.
1: A tudomány mai állása.
2: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A csapvíznél is olcsóbb ivóvizet szűr a tengerből a most bemutatásra kerülő amerikai-kínai fejlesztésű sótalanító rendszer. Amerikai és kínai kutatók egy olyan új tengervíz sótalanító rendszer terveit vázolták fel friss tanulmányukban, ami természetes napfénnyel melegíti fel az óceán vizét és olcsó ivóvizet készít belőle. A passzív rendszer az úgynevezett termohalin cirkuláció elvén működik, vagyis az örvénylő áramlás és a nap hőjének kombinációja párologtatja el a vizet, ami sót hagy maga után, míg a keletkező vízgőz kondenzálódik és végül begyűjthető a tiszta ivóvíz. A visszamaradt só tovább kering a készülékben, majd elhagyja a készüléket, ahelyett, hogy felhalmozódna és eltömítené a rendszert. A kutatók szerint, ha ezt a rendszert egy kisebb bőrönd méretű készülékben használják fel, az óránként 4-6 liter ivóvizet tudna előállítani, és több évig is elműködne anélkül, hogy alkatrész cserére lenne szükség. Ebben a méretben és ilyen teljesítménnyel a rendszer a csapvíznél is olcsóbban tudna ivóvizet készíteni. A hatékony és olcsó tengervíz sótalanító rendszer terveit ismertettük az előzőekben. Tapadó korongokból álló gyógyszerről hallhatnak utolsó hírünkben. Számos modern gyógyszer hatóanyag olyan nagy molekulákból áll, amelyet az emésztőrendszer még a célba érkezése előtt felaprít, például peptidek, fehérjék, ezért kizárólag injekció formájában használhatóak. Erre jelenthet kényelmes és fájdalommentes alternatívát az az érdekes kis szerkentyű, aminek segítségével a száj nyálkahártyáján keresztül lehet gyógyszer hatóanyagot a szervezetbe juttatni. A részleteket ki kellett persze dolgozni, beleértve azt is, hogy miféle alakú tapadó korong lehet a leginkább célszerű erre a feladatra, és azt, hogy mennyire erős szívó hatásra van szükség. Ezen felül azt is ki kellett kísérletezni, hogy milyen anyag serkentheti a nyálkahártyán keresztüli felszívódást, erre természetes megoldást találtak a szervezetben előforduló anyag segítségével. A kis tapadó korong 1 centi átmérőjű, fél centi magas kupola, amellyel 50 mg gyógyszer hatóanyagot lehet a szervezetbe juttatni. A korongokat egyelőre üresen tesztelték önkéntesek is, akik arról számoltak be, mindenképp ezt a módszert választanák egy injekció helyett a gyógyszer beadásnál. A korongok minimum 30 percen át az arc belsején maradtak, vagyis volt elég idő a most még nem használt hatóanyag felszívódásához. A kutatók szabadalmaztatták a módszert, és most azon dolgoznak, hogy a tapadó korongok minden jelenlegi gyógyszerészeti előírásnak megfeleljenek. Záróhírünkben hallottak alapján tapadó korong segítségével lehet gyógyszer hatóanyagot juttatni a szervezetbe, a száj nyálkahártyáján keresztül. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk a bolygó tudományi szempontból nélkülözhetetlen űrszonda küldetésének meghosszabbításáról. Szó volt arról, hogy mikrogravitációs körülmények között készítik hamarosan a félvezetőket. Hallhattak az akkumulátor nélkül működő miniatűr robotjárműről. Megtudhatták azt is, hogy a hajszálnál 100-szor vékonyabb tárgyak mozgását is érzékeli a miniatűr radar. Kiderült, milyen elképesztő teljesítményre volt képes egy hosszú szárnyú bálna, valamint tájékoztatást kaphattak arról, hogy a csapvíznél is olcsóbb ivóvizet szűr a tengerből az amerikai-kínai fejlesztésű sótalanító rendszer. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszont hallásra!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
3: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
2: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
3: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
4: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Reklám következik.
8: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. A szilvásváradi lovas programok és lenyűgöző kiránduló útvonalak idén is kihagyhatatlanok. Irány a lacontessa.hu.
9: Szevasztok, itt a Dr. Béres
10: és a Verét Tomi.
9: Megjelent a legújabb Zambogyi átdolgozásunk.
10: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szivárog? Ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ma is holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárca vezetői a tervek szerint kedden délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen. Korhű 70-es, 80-as évekből származó, csaknem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilvaszósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. David Attenborough-ról neveztek el egy újonnan felfedezett állatfajta legendás természetfilmes 100. születésnapi alkalmából. A Chilében honos Attenborough Colus Tau egy parazita életmódú darázs, amelyet egy a londoni természettudományi múzeumban őrzött példány alapján írtak le. Ennek a darázsnak nem csak faja új a tudomány számára, hanem a nemzetsége is. Ez kapta az Attenborough Colus nevet a brit tévés után. A szakértők ezzel akartak tisztelegni Attenborough előtt, aki munkájával generációkat inspirált és terelt a természettudományok felé.
3: Időjárás.
4: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, észak-keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött észak-nyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
3: Kezdődik a magyar zenei műsor.
5: Kezdődik a magyar zenei műsor.
3: Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Hallgass hazait a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Elindult a Hallgass Hazait című magyar zenei műsor mai adása. Köszöntök mindenkit, Mostly George a műsor mai vendége. Kezdjük nem sokára a beszélgetést. Molnár Szabolcs vagyok. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.
7: Izzad a tenyér, dogos kéz az, ami valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél, ha nem es a cél, legyél nem.

0: Mostly George itt van, és üdvözöllek. Köszöntelek a műsorban.
1: Sziasztok, Mostly George vagyok.
0: Talán lehet, hogy az lenne a legjobb, hogyha egy kicsit beavatnál mindenkit, minket abba, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt talán egy-két évben mi minden történt a házad táján.
1: Hát az utolsó másfél év az eléggé pörgősen telt el a mi házunk táján.
0: Jó volt?
1: Fú, nagyon-nagyon-nagyon sok projekt jött ki. Megjelent többek között az első dupla albumon, aminek kifejezetten örültem, mert egy nagyon sok időbe telt a projektet összerakni, és egy elég különleges koncepcióval is sikerült összerakni. Ez a BP Mode LP nevet viseli, és lényegében két oldalból, fizikailag is és felosztásban is két oldalból áll. A White BP Mode és a BP Mode Dark, ami...
0: BP, mint Budapest.
1: Mint Budapest, így igaz. Tehát a budapesti létemnek a világos és a sötét oldalát mutatja be a lemez. És
0: egyébként hát, azóta is ugyanúgy szereted Budapestet, mint amikor megszeretted, mert egykor nem voltál budapesti, nagyon vágytál Budapestre, megszeretted, és azóta is ugyanaz a szeretet van benned?
1: Hát ez alakul szerintem alakul az emberekben, ahogy időt töltenek el, mint minden kapcsolat, ez tud.
0: Most már
1: tud ingadozni.
0: Készüled, az is lehet.
1: Tud ingadozni, igazából. Én imádom Budapestet, és nagyon sok mindennek kiköszönhetek. Nagyon sok előrelépés, illetve úgymond karrier megalapozás is ott történt. Rengeteg előadót megismertem, barátokat szereztem. Ott készítettem el az első home stúdiómat. Ott születtek a legnagyobb zeneim, amit eddig kiraktam. Illetve hát ugye maga az architektúra, az egész életérzés, ami Budapesten van, ez más. Tehát egy nagyon közeli helyet visel a szívemnek a bizonyos kamráiban.
0: Bizonyos, de milyen kamráiban. De most is ott vagy egyébként, tehát most is budapesti ember vagy, ugye? Vagy már nem?
1: Még egy kicsit tartogatnám ezt a választ, majd a későbbi kérdésekre visszatérve.
0: Igen?
1: Igen.
0: Milyen érdekes.
1: Amennyiben elhalaszthatom ezt a kérdést, akkor későbbre
0: hát el. Milyen érdekes szituáció, még ilyen soha nem történt a műsor történetében. Elhagyta a várost. Hát akkor én most folytatom helyetted, bizonyára Mostly George elhagyta van, vagy most készül elhagyni. Egyébként az előbb is már úgy beszéltél Budapestről, mintha nem is ott lennél. Tehát tulajdonképpen lehet, hogy már most máshonnan szemléled. Szép volt, jó volt Budapest, de hát köszönöm, ennyi.
2: Hallgass hazait a magyar

0: Na figyelj!
1: Hajnalban aztán csak pislog az élet, kukás autó az ablak előtt megáll, felkiált a sofőr, hajrá Magyarország!

0: folytatjuk a beszélgetést. Itt van Mostly George, tehát dupla album, és BP Dark, BP
1: White. White, így igaz. Erről kijött egy pár klip is, többek között John Jigsaw, ami hát egy elég nagy előrelépés volt, mert betársult a Győr Remix is mellénk, aki ugye hát Budapest egyik ha nem a legnagyobb, egyik legnagyobb lemezlovasa, sőt, az én szememben ő az igazi hip-hop terén, és nagyon élveztem egy amerikai előadóval és egy ős budapestivel ilyen székelyként közreműködni egy globális számon, ugye Globo Remix néven jött ez ki, és utána még kijött egy-két szolidabb klip, illetve vizuál, aztán elkezdtem júliusban foglalkozni a magyar szingolaimen, és olyan szinten eldurran nálam valami, hogy minden héten kiadtam egyet egész december 21-ig. Szerintem csak egy hét leállás volt valamikor november környékén, mert konkrétan...
0: Eladottál egy hétre, mondjuk.
1: Mert? Konkrétan volt egy kis személyes problémám, és konkrétan nem tudtam a stúdióba lenni, tehát fizikálisan nem volt idő alkotni, de attól függetlenül már be volt árazva a januárra is az első szingol, sőt a második is, a harmadikat végül nem adtam ki, de ugye eljutottam hát így januárig, és akkor utána volt egy jó két hónap, amíg csak tanakodtam, hogy mi legyen a következő lépés, és hát megszületett az I Guess című szám, ami egy eléggé motiváló, mégis társadalmilag kérdőjeleket feszegető szám lett, egy modern, trappesebb, autotune heavy szám lett az egészből, aztán ebből készítettem egy akusztikus verziót, ami viszont teljesen a úgymond a BP Mood Darknak az ellentétje, tehát így sikerült kimozdítanom magam igazából a fénybe újra, mert ugye a dupla album ez a sötét oldallal végződött, és a szingölök is így vitték, ha bár hullámoztak, de vitték ezt a fajta energiát, és így 2021-ben sikerült visszafordítani ezt a fényre.
2: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék,

Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek! Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek!

0: Itt van Mostly George, és beszélgettünk dupla albumról is, ami még korábban elkészült, Budapest Dark, Budapest White, és most csak az jutott eszembe egyébként, hogy biztosan vannak ki nem adott dalok is, sőt, talán mondtad is, hogy vannak olyan dalok, amiket nem adtál ki, ugye?
1: Mindig akad.
0: Mindig.
1: Mindig akad, mert ugye hát változunk mindannyian, meg vannak olyan érzelmek, amik ilyen bumerángok, hogy elmegy és 10 év múlva visszajön. Aztán lehet, hogyha pont akkor kell ráharapni.
0: Na hát, az az egyik, a másik pedig csak valami olyasmit próbálok megkérdezni most tőled, hogy tulajdonképpen sokszor mély, intim, mindenféle dolgokat is kibeszélsz dalban. És akkor azt úgy nehéz is lehet eldönteni, hogy most ez annyira mély, annyira intim, hogy ezt inkább ki se adom, mert ez nem tartozik mindenkire, vagy pedig pont, hogy azt kellene kiadni, mert az lesz utána, ami nagyon sok embernek megtetszik pont emiatt, mert annyira mély, annyira intim.
1: Hát szerintem ez az előadó kell eldöntse ezt az egészet, hogy mennyire éri meg neki az, hogy feláldozza az intimitását, tehát hogy elegendő-e az, hogy valakinek ezzel örömet szerezel, vagy nem elegendő, és nem mész bele. Én általában arra megyek, hogy ahogy a Krityával készült albumon is feszegettük a témát, hogyha egy embernek a millióból tudok segíteni, vagy jobb napot szerezni, vagy egy mosolyt csalni az arcára, akkor már megérte a dalnak a publikálása.
0: Akkor te feláldozod és kiadod?
1: Igen, meg ez egyfajta terápia. És az igazságot megvalva nem is tudnék zene nélkül, vagy önkifejezés nélkül élni. Tehát próbáltam ugye ezt a 2 hónapot, de nem mondanám, hogy könnyű volt.
0: Hát meg előtte talán voltak olyan évek, amikor, jól emlékszem, hogy voltak olyan évek, amikor próbáltál zene nélkül élni?
1: Hát igen. Nagyon sok évig próbáltam elnyomni, és ez amúgy így külső füle lehet, ha furán hangzik, vagy valaki harcol a zene ellen, mikor ez egy ilyen egyértelmű, de én konkrétan próbáltam elfolytani, több barátommal is volt erről pár beszédünk, akik hasonló cipőben voltak, mert az emberben van egy olyan fajta motiváció és olyan fajta tenni akarás, hogyha azt nem tudja, tehát minden nap folyamatosan arra ébred, hogy távolabb van és távolabb van az elmet, akkor valószínűleg könnyebb azt hanyagolni, de úgy látszik, hogy annyira erős volt, hogy egyszerűen nem égett, nem aludt el az a tűz, ami ott valahol megfogant akkor 2004-ben, amikor először elkezdtem írni a kis dalaimat.
0: Táplálod a tüzet azóta is, sőt, egyre jobban táplálod egyébként. Tulajdonképpen azt tudod, hogy hová tartasz? Mert így egyre inkább így tényleg lehet talán így mondani, hogy a tüzedet táplálod és hevíted, és egyre inkább alkotsz és csinálod és nyomod. Hová tart ez? Tehát mi az, ami... Mert te biztos tudod egyébként a célokat, elmondod?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés felőle, Szabolcs. Én mindig azt hittem, hogy a hírnév felé tartok, és minden módozatot megpróbáltam. Rengeteg sok kapun kopogtattam, rengeteg sok ajtón kopogtattam, és hát szerintem az emberek, hogyha érzik, hogy valamit nagyon-nagyon hajtasz, és csak arra fókuszálsz, és nem feltétlenül az emberi kapcsolatokra, akkor más kategóriába helyeznek, mint azt az embert, akinek természetesen jön, hogy szociálisan nyíltabb legyen, vagy akár úgy cselekedjen, ahogy mindenkinek jó, nem feltett. Egy alapvető özönséget lehet érezni azon az emberen, aki úgy hajt át mindenen, hogy célegyenesbe érjen, és ez a nagy hajsza közepette jöttem rá, hogy én nem is a sikert hajtom, hanem az, hogy magamba érjek célba, tehát hogy visszatérjek ahhoz az önkifejezéshez, amiért beleléptem ebbe az egészbe, mert nagyon sok impulzus éri az embert, főleg amikor elkezdi ezt az egész zene dolgot, és tényleg fiatalabban azért jobban bennünk van az, hogy ebből karriert kell, ebből pénzt kell csinálni, ez hírnév, ez az, de ez mind presztízs, ez mind egy ilyen délibáb, hogy mehet érte az ember, de akkor sem úgy fog megtörténni, ahogy elgondolja. Tehát szerintem addig hajtottam a szekerem, amíg közben az egész világ megfordult a szekér körül, és meg kell kérdezni, hogy most akkor merre halad ez a szekér. És hát tavaly nekem ez sikerült így leegyezni magamba, hogy igazából én nekem a legfontosabb az, hogy a zenémre fókuszáljak, arra fókuszáljak, hogy jobb legyen, arra fókuszáljak, hogy angolban például az akcentus jobb legyen, könnyebben tudjam kifejezni magam, tudjak énekelni, illetve hogy az az önkifejezés, amit kiadok magamból, az azt is tükrözze, amit gondolok, nem pedig belevinni mindenféle egoista vagy jól kinéző művészi eszközt. Úgyhogy hogy igen, szerintem oda tartok. Nem mondom azt, hogy még elértem oda, mert szerintem az ember soha nem fog, de jó úton tartok, úgy érzem.
0: Milyen jó érzés lehetett ez a felismerés, olyan megnyugtató lehetett biztos, amikor ezek így összeálltak benned, és akkor úgy végül onnantól lehet, hogy tudsz nyugodtan működni.
1: Hát egy biztos pont, tehát akkor, amikor az ember a hurrikán között próbálja megtalálni, hogy merre van erre a kiút, hogyha legalább talál egy biztos pontot, akkor szerintem önmagában az megnyugvás, mert akkor van egy úgymond kezdet, hogy akkor jó, akkor most már tudom, hogy onnan kell elkezdeni, de lényegében igen.
0: Folytatjuk nem sokára. Mostly George a műsor mai vendége.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: folytatjuk. Mostly George a műsor mai vendége. Ez a dalcsokor most elkészült, te viszonylag gyorsan szülöd a dalokat, vagy hát nem, hogy viszonylag gyorsan, sokszor nagyon gyorsan, elképesztően gyorsan, folyamatosan szülöd, de egy picit tényleg az egész csokorra, ha ránézel, akkor mi minden jut eszedbe a dalcsokorról?
1: Hát ez a kis lemez, talán ezen ültem a legtöbbet. Itt kész volt már 2 hónapja, és gondolkoztam, legalább egy hónapig azon gondolkoztam, hogy ennek van értelme kiadni. Mivel ez egy újabb alter egója, a Mostly George alter ego seregenek, és megmozgat olyan érzelmeket, ami hát szerintem sok embernek nem kívánatos, nekem pedig pont az ellenkezője, muszáj kifejezzem, mert ha nem, akkor csak magamba bizgerálódik valami. És aztán úgy döntöttem, hogy igen, és ez meg fogja állni a helyét, és mindenképp ez lesz a következő lépés a Mostly George menetnek. És hát ez a Giorgio Maserati névet viseli, ami lényegében egy ilyen szatirikus, ironikusabb magyar nyelvű alter egója a Grindville projektnek, és hát van benne minden, tehát vannak komolyabb hangvételű számok is, mint ahogy hallottuk az előbb, a Bűn és bűnhődés. Vannak viccesebbek, mint a Címvédő dal, illetve van stílushű jegyekkel bíró szám is. Szóval egy elég széles érzelmi kört sikerült megragadni benne, és hát van, szerepel 2 dal is igazából, amit már nagyon, nagyon rég megírtam, és csak most teljesedett ki. Most értem el oda, hogy ezt ki is fejezzem, meg kiadjam kezeim közül.
0: Beszélsz ezekről? Erről a 2-ről? És hogy ezek mikor lényegében egy egészen sokkal-sokkal fiatalabb éned írta meg? És mit írt meg akkor?
1: Hát az egyik szám, ami lényegében valamilyen formában már megjelent, ilyen előhírnökeként az albumnak a Most komolyan, viszont Most komolyan kérdőjellel jelent volt ez meg idén clip formában, tavaly single formában, és most a kis lemezen ez Most komolyan felkiáltója, mert megérett a szám arra a formára, amire valahol vágytam, hogy elérjen. De igazából ez, amikor született, 10 évvel ezelőtt írtam amúgy ezt a számot, többek között a Perspektíva mellett. 10 évvel ezelőtt még nem létezett ez a stílus, amiben rappelek, szóval konkrétan kellett várjak egy pár generációt a hip-hopba, hogy a mondani valóhoz hozzáalakuljon, ugye ez a drillesebb, hát angliai behatás, ami most az egész világon söpör, és nagyon-nagyon népszerű, de annyit kell tudni, hogy én egy teljesen más megközelítésből futottam neki, mivel hogy nekem ugye van úgymond tapasztalatom is kint, tehát elég közeli, de mégis belevittem az én sajátos dallamos, különlegesebb hangzásomat.
0: Folytatjuk nem sokára Mostly George a műsor mai vendége.

0: Hallgass hazait! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárca vezetői a tervek szerint kedden délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen. Korhű 70-es, 80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilvaszósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. David Attenborough-ról neveztek el egy újonnan felfedezett állatfajta legendás természetfilmes 100. születésnapja alkalmából. A Chilében honos Attenborough Colus Tau egy parazita életmódú darázs, amelyet egy a londoni természettudományi múzeumban őrzött példány alapján írtak le. Ennek a darázsnak nem csak faja új a tudomány számára, hanem a nemzetsége is. Ez kapta az Attenborough Colus nevet a brit tévés után. A szakértők ezzel akartak tisztelegni Attenborough előtt, aki munkájával generációkat inspirált és terelt a természettudományok felé.
0: Időjárás.
1: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, észak-keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött észak-nyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
0: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait, magyar dalok mindenkinek. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer.

0: Folytatjuk a beszélgetést, Mostly George a műsor mai vendége. Egyébként klippeket is mindig készítettél, meg tulajdonképpen nem csak klippeket, hanem egészen konkrétan mindent te csinálsz, ami a Mostly George ügyekkel kapcsolatos, azt mindet te csinálod. Van olyan, amit nem?
1: Hát női éneket még nem vállalok, de van az az autótun, amivel már akár lehetne is. Hát igyekszem. Én egy nagyon jó tanítomtól ezt tanultam, hogy tanulj meg mindent, és akkor utána bízz rá másra, mert hogyha nem tudod, hogy mit bízol másra, akkor nem fogod tudni, hogy hol húznak át, meg nem fogod tudni, hogy mi ez a minőségi munka. Uh-huh. És nagyon sok időbe, tehát exponenciálisan gyorsabban fejlődtem volna, én tisztában vagyok ezzel, hogyha csak egy dologra fókuszálok évekig, nem pedig mindenre egyszerre 10 éven keresztül, de viszont most már olyan minőségeket tudunk elérni. Hát a kamerázást azt ugye másra kell bízzam, mert hát nem tudnám magam lekamerázni, de most van egy nagyon-nagyon profi srác, aki filmekben is dolgozik, meg reklámfilmekben is, és ugye én vágom meg, ő meg imádja, hogy én vágom, úgyhogy ez egy ilyen nagyon jól működő, közös megegyezésen alapuló kapcsolat, és én pedig nagyon örülök, hogy találtam valakit, aki pár instrukcióra egyből el tudja készíteni azt, amit én látok az agyamban, meg az elmémben. Igazából 2 klip forgott most az EP-re, otthon Erdélyben sikerült hazamenjek, és nagyon kíváncsi leszek, hogy ennek milyen lesz a fogadtatása. Gyerekkoromtól kezdve az utóbbi évekig olyan helyekre jutottunk el, amit csak terveztem és álmodoztam, hogy összejöhet ott forgatni, és hát az egyik kedves gyerekkori barátom besegítettő, ő egy nagyon profi fotós, és nagyon szereti a kamerázást is, úgyhogy egy egész napot forgattunk, és igazából kész is, csak az időzítés kérdése, hogy mikor fogom ezeket kiadni. Most szeptember 17-én landolt a kis lemez, remélhetőleg minden számhoz lesz videóklip.
0: Mit mondasz, milyen dal szóljon most? Az új dalcsokorról, vagy egy korábbi dalcsokorról?
1: Én maradnék a Giorgio Maseratti projektnél, és a Perspektíva című számot ajánlanám.
0: Ez a másik olyan dal a Most komolyan mellett, ugye? Amit nagyon régen született.
1: Igen, ez egy évben született mind a két dal.
0: 10 éve.
1: Igen, lassan 10 éve. Otthon Erdélyben írtam meg mind a kettőt, és ugye most otthon Erdélyben is forgattuk le a klippeket rájuk.
0: Mielőtt elindítom, mondasz még róla bármit?
1: Ez az én perspektívám, hallgassátok figyelemmel.
0: Mostly George, Perspektíva. Mutatjuk a dalt utána vissza.

0: a szint a zenéből, de ezzel...
1: Mostly George, Perspektíva című dal szólt, és itt van Mostly George. Hát azt mondtad még korábban, illetve nem is mondtad teljesen, csak úgy félig meddig sejteni lehetett, hogy akkor Budapestet lehet, hogy elhagyod. És aztán most a dal alatt azt mondtad, hogy nyugodtan megkérdezhetem, hogy akkor mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Én magam sem tudom. Mi lesz most akkor, Budapestet elhagyod?
2: Hát igen, a Best Side Story-mnak sajnos ez lett a kimenetele, hogy el kellett hagyjam Budapestet. Ez nagyon sok csillag összeállt az égen, és újra kellett tervezni a GPS-t. Viszont nem rossz szívvel hagytam ott Budapestet, és mindig ott él bennem. És majdnem minden második héten visszatérek hozzá, úgyhogy igazából ez egy ilyen távkapcsolattá vált vele szemben. De fizikálisan igen, elhagytam Budapestet. Én nagyon sok emberrel beszéltem, aki itt élt és elhagyta, és pár év múlva vagy visszajött, vagy óhajtana visszajönni, és még most is tanakodik. Én ezt azzal próbálom egyensúlyozni, hogy tényleg viszonylag nem költöztem messze.
1: Én sem.
2: Most nem részletezném, de nem költöztem messze, és így tudom ápolni mind a zenei kapcsolatokat, mind a baráti kapcsolatokat, és mind a kapcsolatomat a várossal, mert hát ez egy teljesen más mentális állapot, amikor fenn van a fővárosban az ember szerintem, és hát az volt egy teljesen másfajta, mind zenei, mind személyes szférába kerültem, és azt kell mondjam, hogy szeretem kell, tehát nekem az egyik leghosszabb időm volt ez, hogy egy helybe ennyit ültem.
1: Egyébként tényleg nemrég megjelent a klip, egy új klip, amit már régóta terveztél, meg hát itt van az album is megjelent, frissen megjelent.
2: Hát annyit kell tudni, hogy mind az albumról, mind a klipről, hogy a Real Time Cartel nevű kis csoportosulásunkon keresztül működött ez az egész projekt, és szerepelnek is a, úgymond a idézőjelesen a kartel tagok benne, két fő megalapító velem egy egyetemben, és nagyon sok projektet tervezünk, ez egy olyan csoportosulás, ahol producerek, rapperek, énekesek, mixing engineerek, videósok, fotósok, igazából minden, ami átozzéig a zeneiparhoz tartozik, vagy érintőlegesen oda fog tartozni, vagy csatolódni. Olyan embereket érint, és bővülünk egyre jobban, és hát idénre csak rajtam keresztül 3 EP-be van még tervezve, abból 2 70%-ra kész, ami azt jelenti, hogy már csak mix és master hiányzik rá, és a harmadik az pedig már tervezetben van, ez majd valószínűleg a harmadik, ez csak decemberre marad, szóval az év második felét az teljesen meg fogjuk nyomni új projektekkel, nem hagyjuk aludni a hallgatókat, nem hagyjuk csendben a hallgatókat, és legfőképp nem hagyjuk gondolat nélkül a hallgatókat.
1: Folytatjuk nem sokára, Mostly George a műsor mai vendége.
3: Hallgass hazait, a magyar zenei műsort!

0: Hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek.
1: Álmodtam zuhanást, melynek nem volt érkezése. Álmodtam sikert, melynek íze édes

0: összetévesztenek a rap zenével, az már ugye popzene, mivel 70%-át a popzenének a rapből építkező, vagy onnan származtatható alfajok vették át, pontosabban inkább alműfajok. És én az a fajta ember vagyok, hogy én nagy old head vagyok, tehát én nagyon szeretem azt a fajta technikai és hangzási fejlődést, amin keresztül ment. Az, hogy mondani valója mi az új zenéknek, legtöbbször szerintem nem is kell, tehát a fiatalok már inkább csak vibe-ra mennek rá, meg hangulatokra, és én azokat az előadókat nem szoktam okolni, akik ennyivel megelégszenek, hogy teljesen kielégíteni az igényt. Én viszont imádom a hangzást, de nekem meg kell folyamatosan mondani a dolgaimat, úgyhogy én maradok a lirikus megközelítésnél, és próbálom ötvözni a kettőt. Például ugye az egész EP-nek az alapvető hangzás, ez a drillből építkezik, és annak is a UK drill jungle feléből, és ettől függetlenül egy melódikusabb, sokszor éneklős, már treppesebb hangzásvilág szerepel a vokálok terén, de viszont vannak rappelősebb részek is, mint például a Baraka, az utolsó szám. Hogy jó fele halad-e? Szerintem igen. Mindenki dolgozik, mindenki megmozgatja saját kis körét, meg a nagy körét, aki köré épül, és szerintem mindenkinek van helye a piacon. Hogyha nyugatra nézek, akkor meg egy olyas fajta láng van most, főleg, hogy kijött egy Drake, egy Kanye album, és valószínűleg egy Kendrick Lamar is érkezik, szóval olyan fajta mozgás van, és 2021-ben olyan projekteket kaptunk, amit évek óta nem, szóval abszolút jó fele halad szerintem ez. Csak meg kell tanulni felnőni a szerephez, illetve meg kell tanulni újítani az arzenálokat szerintem.
1: Célod az, hogy egyre inkább és teljesen beépülj a zenei életbe?
0: Inkább az lenne a célom, hogy a zenei életem beépítsem teljesen az életembe. Tehát, hogy elérjem azt a függetlenséget, hogy akár mint producer, vagy klippágó, vagy igazából bármit. Úgyhogy remélhetőleg ez szépen kivirágozza magát. Szerintem ez a kis lemez, ez így tükrözi azt a magabiztosságot, és azt az energiát, amit így 2021 tovább fog vinni, és valószínűleg 2022-ben is folytatódni fog ez az egész.
1: Hát akkor most akkor válasszunk egy záródalt, és azt még kérlek, vezest fel, hogyha kiválasztottad, hogy melyik lesz az, és mire készüljünk, mi következik.
0: Én mindenképp szeretném ajánlani az Elhagyom című számot. Ez egy, ahogy előbb is említettem, egy kifejezése annak az érzésnek, ami elé állítja az élet az embert és a választásokat, amit meg kell tegyen, úgymond egy jobb élet reményében. És hát ugye Budapestnek a fizikai elhagyásáról szól. Én ajánlom figyelmetekbe, az első fele lirikailag patent, van éneklős rész benne, van kis treppesebb rész benne, és nézzétek meg a videoklippet, azzal együtt full a kép.
1: Elhagyom. Ez következik Mosley George-tól, és hát mi pedig a terepet hagyjuk el, mert lassan a végére érünk a műsornak, úgyhogy örülök, hogy itt voltál, jön a dal, és minden jót neked.
0: Köszönöm a lehetőséget, Szabolcs.

0: Az elmúlt két órában a Hallgass Hazait című magyar zenei műsor szólt, Mostly George volt a műsor mai vendége. Én Molnár Szabolcs, további jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: Ha

0: Hallgass hazai! Hallgass hazai! Magyar dalok mindenkinek! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! Ez volt a Magyar Zenei Műsor! Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton. Balaton rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: utcák és közterek.
1: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos. A Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.
0: Balaton rádió.
3: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.